0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Már csak Szabolcsban van tűzgyújtási tilalom. Az ebola miatt hirdetett vészhelyzetet a WHO. Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskunután, Csongrád-Csanádvár megyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébi. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, és megszűnt a tűzveszély. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Mászó rekordot döntött egy nepáli serpa a Monteveresten. Kamirita serpa saját világrekordját döntötte meg azzal, hogy 32-szer is felkapaszkodott a világ legmagasabb hegyére. Először 1994-ben hódította meg a csúcsot. Ugyancsak tovább javította a női rekordot Lakta serpa, aki 14. alkalommal mászta meg a Monteverestet. Őt egyébként a hegyek királynőjeként is emlegetik. Kellemesebb arcát mutatja a tavasz, egyre jobban felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon napos, változóan felhős idő lesz, keleten maradhat borultabb az ég, arrafelé még lehet eső, zápor, este pedig kisebb eséllyel a nyugati határvidéken is lecsaphat egy-egy zivatar. A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek, 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban visszatér a melegebb tavaszi idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Cause I gotta have faith.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már csak Szabolcsban van tűzgyújtási tilalom. Dabas nyerte a futókörök napját. Változékony időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Nébi. Erre azért volt szükség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassza kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások is, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál. Most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat, vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj, az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is. Így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: Több mint 10 000-en mozdultak meg országszerte a futókörök napján. Szombaton a 25 helyszínen rendezett országos szabadidős sporteseményen közel 90 000 kilométert teljesítettek a futók. A változékony sokszor esős idő sem szegte kedvét a résztvevőknek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, csak nem 10 900 kilométerrel. Budapest 18. kerülete lett a második, Gyömrő pedig a harmadik. A hétre már több napsütést ígérnek, de hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Változékony idővel indul a hét a Dunántúlon, ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható. 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M3-os autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Közben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra, 8 perc, jó reggelt, drága barátok, kezdjük el ezt a hetet. Nagyon-nagyon szörnyű hétvége volt, mert az időjárást illetően. Reméljük, hogy most már elindulunk felfelé. Nekem azt mondta az applikáció, hogy igen, pénteken már nem tudom, 28 is lehet, majd meglátjuk. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Szia, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, mi van?
3: Én úgy fáztam a hétvégén, komolyan mondom, tehát te mondod, hogy szörnyű hétvégéd volt, én ki se akartam mozdulni a lakásból.
0: Hogy ez azt jelenti, hogy nekem van fűtésem, neked nincs fűtésed?
3: Nekem is volt, vissza is
2: lett. Neked volt szörnyű hétvége, nekem fűtésem sincs.
3: Vissza is lett kapcsolva, de én még most reggel is

0: Csorzsolt, majd azt én csinálom. De, igen, tehát ezt beszéltük egymás között is, nem? Tehát, hogy annyira szörnyű volt az idő, hogy tényleg ez a bekuckózásra kényszerített bennünket, legalábbis többnyire. Neked, Évi?
1: Nekem nem nasolás, evés. Tehát, hogy én azt érzem, igen, otthon voltam, hát szombaton dolgoztam az úszodában, vasárnap meg húsleves főztem, képzétek el, csirkepörköltet, nokedlit. Szóval én azt
0: ki, kinek? Tehát ez úgy...
2: Ment a Gáspár vendégségbe?
1: Nem.
0: De nem lehet egy főre főzni húslevest meg csirkepörköltet?
1: Hát nem lehet, de ne haragudj, én nekem az úszodában vannak kollégáim, azokkal együtt kell ebédelni, és úgy szoktam csinálni, hogy hétfőn kedden én viszem az ebédet.
0: Ez most komoly?
1: Igen.
2: De mindenkinek?
1: Hát, jó, azért, mert a húsleves nem tudom kistételben főzni. És akkor,
0: ezért mondom,
1: és
0: igen.
1: És azért így úgy vagyok vele, hogy akkor...
0: És van ételhordód, és akkor ott
1: ne megvan... Ne úgy képzeld el. Ne,
0: és ott rajta az egyik a Miki, a másik a Lajosé.
2: És egész hétvégén dobozolt.
1: Igen, egyébként a doboz.
0: De az az ételhordód van, az a régi, amikor így betűződ azokat, egy kis fazekakat a fülébe, az, és akkor így cipeled?
1: Az persze. Honnan lenne olyanom? Nem, az ikás, vagy nem tudom, ilyen...
0: Honnan?
1: Ilyen... Hát honnan? Nem.
0: Hát vidéki vagy.
1: Vidéki vagyok, de nem veszek ilyen dolgokat.
0: Jó, oké.
1: Okay. Na mindegy, úgyhogy főztem, meg otthon voltam, meg sem.
2: És akkor így adagolod ki nagy merőkanál, elé a pult mögül, így plátyit sorba, és akkor megy a Miki is, a Feri is,
3: meg mindenki. Nem konyhás néni az Évi, tehát.
1: Igen.
2: Hát ezt tálalni is
1: kell. De szerintük az vagyok, hisz ha a konyhában főzök, az valószínűleg egy konyhás néni. Ugye?
0: Tehát nem. Egyébként tiszteletre méltó, és komolyan te főzöl otthon, és beviszed a munkatársaidnak, ez jó.
1: Esett az eső. Mit csinálják? Csirkepörköltet nem lehet 2 darab csirkecomból megcsinálni. Nem. Azt is meg kell csinálni nagy tételbe. Azért ez csütörtökig megromlik, tehát nem tudod addig enni.
0: Jó, de azért beviszed neki.
1: Ezért hétfőn kedden megeszem.
2: Csütörtökig azért... megromlik, ugye megkapják szerdán.
1: Nem hallottátok, ugye? Hétfőn kedden.
0: Hétfőn kedden megeszed.
1: És akkor majd szerdán főzök újat, kivéve most, mert most más a program szerdán, tehát majd nem főzök szerdán.
0: Na jó, oké. És ezt akkor mind ott, és láttad, hogy kopog az esőcsepp az ablakodon.
1: Igen, és nagyon örültem egyébként az esőnek. Tehát tényleg van ez a mondás, hogy a májusi eső aranyat ér, és így nagyon örültem, hogy legalább valaki örül ennek az esőnek, ha már mi nem. Tehát
2: én bevallom, én is örültem egy kicsit neki amúgy. Tehát annyira tetszett, ahogy a növények így elkezdtek ilyen sötét zöldbe váltani, meg minden. Nagyon jól néz ki.
1: Élet volt benne.
0: Ettél valami tablettát előtte?
2: Nem, csak a figyeled a növényeket, látod, hogy ebben az esőben ilyenkor mindegyik így megélénkül, és tök jól néznek ki.
0: Majd és ilyen furcsa lila liánokat szőnek.
2: Ja, mondjuk az a sárkány, nem tudom, minek volt rajta.
0: Oké. Okay.
2: Remélem,
0: hát így derül ki, hogy ki mit csinált hétvégén.
1: Igen.
3: Az esőnek egyébként én is örültem.
2: Na.
3: Én is láttam.
2: Te mit szedtél?
0: Nem, mit láttál?
1: Sajnos az a sárkány, ne.
3: Nem, hát nyilván az eső kell. És most...
0: Most egy mezőgazdasági előadás jön, akkor én hagyok ennek teret. Az eső kell, igen.
3: Figyelj, nagyon száraz a föld, és még most se, tehát, hogy ha... Most viccelsz, tehát, hogy a... Ne rögjél már! Akkor nem mondom el, hogy miért fontos.
2: Na mondd már, én most
3: nagyon örültem
2: jó.
3: Ennek a 60 milliméter esőnek egyébként, ami esett.
0: De miért?
3: Azért, Gábor, mert lesz szőlő. Tehát, hogy nem szárad ki.
2: És ezután a monológ után azt mondod, hogy te nem láttad azt a sárkányt. Ez nem lehet.
3: Nem láttam. De mindegy is, ne beszéljünk tovább az esőről.
1: Mondjad pedig.
3: Nem.
0: Na, jó, oké, megbeszéltük. Gabi bátyám, jó reggelt, annyira sajnálom, hogy nem hiszel a kórusban. A kántor úr kért meg, hogy pár haverral álljunk már meg be a vasárnapi misére, mert sok a hiányzó betegség miatt. 2 motoros haveromnak szóltam, akik azonnal igent mondtak. Sőt, szombaton este főpróbát tartottunk nálam, de csúnya elázás lett a vége. Viszont nem járt rosszul, aki a mise elejét lekéste, mert nem úgy jöttek a hangok, ahogy kellett volna, de elmondhatom, hogy plusz 10 ember csak azért volt jelen, hogy minket meghallgasson. Üzenem McLarenes. Szépen. Másik zenei élmény Robitól, ő azt üzeni, hogy jelentem élek, időutazás volt a totális metal koncert, 20-25 évvel ezelőtti pillanatokat idézett, generációk csápoltak, pogóztak és sírtak a dalokon. A zenészek jól muzsikáltak, a rockerlányok még mindig szépek, a fájdalom meg majd múlik az úzdában szerzett tiplikkel együtt. A fekete nadálytőkrém csodákra képes. És a legnagyobb élmény az volt, hogy találkoztam Ádám barátommal, egy készfogás, egy ölelés, egy narancslé pár óra beszélgetés koronázta meg az estét. Szép napot, Robi. Mm. Ez milyen, nem? Most el tudom kézzel, a Robit nem ismerem, el tudom kézzel, hogy ő azért egy ilyen az a generáció lehet, mint én talán, és akkor ez a nosztalgiai rockkoncert, amikor a picit köpcös rockstar ott van a színpadon, de ez még mindig ő, picit kopottabb a hangja, de az még mindig ő, mert a gitár

0: briefek azok, és akkor elkezdünk közösen sírni, és a kis nagysegű bőrcsek is nőcik, azok meg még mindig jó csajok.
1: Igen.
0: Nem?
2: Igen.
1: De múlik el. Ez
0: bocsánat, lehet, hogy én ezt most szép nek akartam mondani.
1: Ez jó így. Ez jó így, és az is. Tehát ez baromi jó.
2: Azt a pogózást elmondanátok, hogy az mire való.
0: Nem tudom,
2: mert gyerekkorom óta néztem, hogy mi értelme van annak, hogy emberek egymásnak ütköznek.
0: Ezt én sem értem. De a tankcsapda ebből él. Tehát...
1: Valószínűleg a fejes tud egy jó definíciót mondani rá.
2: Igen, tehát hogy ez valaki majd megfejteni, akkor lehet, hogy egyszer ki is próbálnám.
0: Nem próbálnád ki szerintem. Nem jó nézni sem. Nem tudom. Ja, nem, egy fentről nézem, amikor a Budapest Parkban vagyok, nem jó nézni.
1: Pont igen, egy ilyen tankcsapda koncerten onnan a Hopp Peterasról néznénk, hogy évülen pogózik, és így lök el egy ilyen sort.
0: Kihozhatjuk onnan. Valtonossal.
2: Velem pogózna valaki. Puff, eldőlt valaki. Ott az Évi.
0: Azért ott vannak nagy testek.
2: Hidd el, hogy ez bárkit lepattanna.
0: Jó. Na jó, mindenjel beküldünk, ha akarod.
2: Köszi, még egy jó programod van.
0: Jó reggelt, célozzatok be ezt a hetet is, ahogy eddig tettétek, sok humorral, nevetésre, szorozatra. Audis Dóri, puszi neked is, és jó reggelt, tankcsapdás Pityú üzeni nekünk. Köszönjük szépen neked is, jó reggelt. Na, időjárás az Anettől. Azt üzeni, hogy bolondját járatja velünk az időjárás, nyugaton napsütés, kereten borongós és esős idő várható ma. Az élénk szél mellett 16-21 fok között alakul a hőmérséklet, melegedés leghamarabb szerdától várható. Igen, én már mától láttam meg holnap, de itt szépen lépcsőzetesen megy.
3: Igen, de hogy, tehát olyan,
0: amit te is megérzel.
3: Amit mindannyian megérzünk, az kb. Ilyen szerda csütörtök magasságában.
0: Alexandra és Erik névnap van ma. Ma van a múzeumok nemzetközi napja. Tegnap láttam a YouTube-on egy Sting koncertet az amszterdami Rijks múzeumban, ugye Rembrandt képek előtt, az éjjeli őrjárat volt ott, azt hiszem, a háttérben. És egy válogató közösség, picit látszott, hogy ilyen sznob is, mert tudod, ilyen a kezükbe rejtették az állukat, és aha, ilyen értelmiségen néztek Stingre, aki egy szál gitárral és még egy a gitárosával énekelt el dalokat. De maga
2: a helyszín
0: az igen, az jó. Tehát az egésznek a hangulata tök jó volt. Ja, a múzeumok nemzetközi napja. Ma van az internetvilág napja is, és 52 éves ma Cvak Sándor Sanyi ölelünk innen.
1: Tényleg,
0: meghívást kaptunk, tudod?
1: Bizony, szóval valamikor élnünk kéne.
0: Élnünk kéne, így van. Ma 67 éves Galla Miklós, aztán Thomas Gottschalk, 76 éves lett, ő ugye a németek egyik legnagyobb televíziós műsorvezetője, sőt a legnagyobb szerintem. 64 éves Sandra, 80-as, 90-es évek német pop énekesnője.
3: Én tavaly is elmondtam, hogy kedveltem, akkor is mondtad, hogy rossz az ízlésem.
0: És ezt idén is megcsináljuk. Így van. 1920-ban ezen a napon született Karol József Wojtyla. Többen úgy ismerik, hogy második János Pál pápa. Aztán 130 éve született Munkácsi Márton világhírű fotográfus, és akkor elkezdtem nézni, mitől világhírű. De Anett leírta azt, hogy ő volt az első, aki a modelljeit kivitte a szabadba, és a merev stúdióképek helyett természetes környezetben, mozgás közben fényképezte őket. Márton. Aztán 32 éve ezen a napon házasodott össze Michael Jackson és Lisa Marie Presley. Azaz Elvis Presley lánya szegény, szintén már meghalt. Ugye az anyukája még él, Priscilla Presley. És azon a házasságon én meg voltam döbbenve. Tehát én meg amúgy is meg voltam győződve arra, hogy Michael nem teljesen, tehát nem is komszi-komszá, hanem komszi. Uh-huh. Tehát, hogy és az is egy rossz irányba, ugye, az állandó gyanú a fiatalkorúkkal, és egyszer csak bim, ott volt Lisa Marie Presley, aki szerintem egy gyönyörű lány volt, nagyon benne volt Elvis Presley arca az ő arcában, és majdnem. És akkor azt gondoltam, hogy na, ez az első olyan, amikor azt hiszem, hogy ez tényleg egy ilyen kitalált házasság.
2: De sose derült ki.
0: Egy ilyen sajtóházasság. Hát szerintem kiderült, el kéne olvasni, hogy kinek milyen emlékirata van erről, esetleg Lisa Marie Presley mit ír erről, vagy hülye vagyok, az anyja Priscilla. Fogalmam sincs, de az gyanús volt, hogy itt ilyen alibik kötnek házasságot.
1: Sose lehetett hallani erről a vattüzes szerelemről, ami köztük lett volna, hanem úgy összeházasodtak, nem, és akkor ez így megtörtént, és ennyi.
0: Ezt is megszerezte Jacko, Presleynek az unokája, most az övé, neki kellett egy feleség, hogy ilyen tiszta életűnek tűnjön. Hogy a lányban mi volt, azt nem tudom, de volt titoktartásia. Na mindegy, furcsa volt az egész. Időjárás Gyuritól. Kaposvár 6 fokos, 17 lesz ott, és napsütés. Tatabánya 7 fokos, 16 lesz napsütéssel, Calgary 2 fokos és 12 lesz, de ott is napsütés. Napsütés lesz ma Ózdon is, 6 fok van most, és 18 lesz, 6 fok van Budapesten, és 17 lesz nálunk csak, és itt is napsütés. Oké. Na nézzük a témáinkat, gyerekek, képzeljétek el, nem is tudom, hogy meddig meséljem el ezt a történetet, de valahol nagyon helyes. Egy 10 éves amerikai kislányról van szó, texasi kislány, suliba jár Dallasban. És van egy tanárnője, ha jól tudom, angol tanít, van egy tanárnője, aki olyan durán-durán rajongó, hogy az elmondhatatlan. Tehát, hogy a suliban is, az osztályteremben is ott durán-durán babák vannak. Ennyire. Vagy van nála egy nagyon régi telefont, egy nagyon régi típusú telefont mindig magánál hord, hát a Simon Le Bon a durán-durán énekese felhívja egyszer.
1: Mennyire bírhatják a gyerekek egyébként? Nagyon jó karakter.
0: Hát jó arc lehet, nagyon. Abszolút. És hát hogy is mondjam, igen, eljött a nyári szünet, vagy nem, téli szünet, bocsánat, eljött a téli szünet, és akkor ilyenkor mindenki ugye búcsút mondta, mert találkozunk januárban, és a kis 10 éves lány, akiről beszélünk, ő ugye Angliába ment a családjával a téli szünetre. És így poénból még azt üvöltötte utána ez a tanárnője, hogy találd meg a durán-duránt. És a csaj megtalálta. Nem viccelek, megtalálta a csaj. Nem mondok többet, de a rajongásról beszéljünk már egy picit. Tehát, hogy egyrészt tényleg megtalálta Durán Durant, hogy milyen lehet az, amikor karácsonykor valaki téged mondjuk azt, hogy zaklat a saját ajtódon.
1: Hát igen, erre úgy nem igen. Lehet úgy sok jóra gondolni, hogy ezután mi következik, nem?
0: Nem. Kettő. Vár egy, én nem tudom hány éves, de biztos, hogy nem 30, tanárnő vagy, aki Durán Durant rajongó volt valamikor a 80-as években, sejtem én, vagy gondolom, vagy maximum 90, és azóta ezt tolod, és ráerőltetted a gyerekekre is, meg minden, de jó pofán, tehát hogy nincs ez, hogy az a fajta óriási rajongás, ami életen át tart. Az mit tud lenni? Te mondtad, hogy Egerszegi Krisztina az, de ez ma is tart?
2: Ma is tart.
0: Tehát ma is igen. Rajongsz az akkori Egerszegi Krisztiáné.
2: Úgy rajongok. Tehát ott gyerekként nagyon rajongtam érte, mert olyan szerettem volna lenni, mint ő, és akkor most felnőtt emberként hál' Istennek beszélhettem is vele, és rájöttem, hogy nem csak sportolóként, hanem emberként is tiszteletre méltó. És megtartani ezt a gyermetegi létet, amit egyébként...
0: De ez jó, nem?
2: Nagyon jó. Igen. Tehát, hogy higgyétek el, hogy ebből jó... Tehát nem szabad felnőni. Az a lényeg, hogy ez megmarad ez az érzés, hogy ő az, akit bármikor meglátsz, és visszamegyek abba a 10 éves évikébe, és de jó. Persze neki nem kéne mindig ezt mondanom. De mindig el is mondom neki.
0: Mindegy, mit mondasz neki. Az a lényeg ebben, hogy te, igen, te kötsz valamilyen boldog, vagy akármilyen korszakot hoz egy szemét.
2: Igen.
0: És az, ez esetben ő, és amikor ez a személy feltűnik ilyen vagy olyan módon, akár a tévében, akár személyes, akkor ez előjön, ez az érzés előjön.
2: Ugyanez van szerintem a tanárnőnél is.
0: Szerintem is, igen.
2: Tehát, hogy van az a valamikor megcsapta a Durán-Durán, és neki mindegy, mert tudja, hogy nagyjából elérhetetlen, mint hogy mennyi esély van, hogy én találkozok Egerszegi Krisztinával, vagy bárkivel. Szerintem ez egy, én nagyon irigylem. Mármint, hogy átérzem.
0: Hát igen, ugyanakkor meg ez a 10 éves kislány, aki a tanítványa, azt se tudja, ki ez a Durán-Durán, de megtalálta. Tehát, hogy azt az élményt, azt ez a kislány átélte, amit igazából ennek a tanárnőnek kellett volna.
1: Igen, de helyesen komolyan vette, hogy a tanárnő kérte, hogy keresse meg őket.
0: A Durandon is megtalálta. Én megőrülnék a tanárnő helyében. Simon Le Bon.
1: Hát nagyon, nagyon helyes történet. Kíváncsi lennek, igen, a tanárnő, mit él át ezután.
0: Hát igen, hogy ő most erre nagyon büszke volt, és örült, vagy azt mondja, a kis rohadék.
2: is.
1: Csak egyes kap.
0: Igen. Na, szóval erről is beszélünk majd. A másik, hát ez kevésbé rajongói történet, és szintén egy világsztárról szól, mert hogy biztos olvastátok ti is a múlt héten, hogy Magyarországon elkaptak egy amúgy jordán férfit, aki hollywoodi színésztől lopott bankkártya adatokkal, károsította őt meg 220 millió forintnyi pénzzel. És akkor ment a nagy találgatás, hiszen ugye Russell Crowe meg Rami Malek forgattak itt a Nürnberg című filmet forgatták, és hogy valamelyikük kettőjük közül, de lehet, hogy egy harmadik. Hát nem. Kiderítette, egyébként a Blick újságírója derítette ki, mert a Nemzeti Nyomozói Iroda nem mondott semmit, hogy ki ez a színész. Akit megkárosítottak, teljesen más Johnny Depp volt, aki Budapesten járt. És ráadásul úgy károsította meg az elmúlt, nem tudom, 2 évben 220 millió forinttal, hogy ezt Johnny Depp nem is nagyon vette észre. Tehát a bankja vette észre.
1: Igen, ezt már a rendőrség közölte, ha nevet nem is, nem, hogy hogy zajlott az egész. És igen, a banknak tűnt fel, hogy valami furcsa rendszeres levonások vannak innen Európából.
0: Európából, Angyalföldről, 13. kerületből Johnny Depp számlájára. És ez úgy feltűnt a banknak, nagyon most már ez azért picit furcsa.
1: Hány éve van Johnny Angyalföldön? Nagyon érdekes.
2: Mióta él Magyarországon?
0: Szóval, na minden, a Manust elkapták is. Egyet nem értek. Gyuran, így kell mondani. Hát már ahol, tehát ezt...
1: Életemben nem hallottam még így mondani.
0: Gyuran, de valaki mondják, ilyen, igen, Gyuran, ilyen... Gyuran. Hát jó, nem ott mondják Londonban, aha, így.
1: Aha. Jó.
0: Na mindegy. Ez az állandó YouTube és YouTube vita. Ez is, és egyébként mind a kettő féleképpen mondják, de mindegy. Szóval visszatérve erre, hogy kiderült, hogy ezzel a kártyával ugye vásároltak. Vásároltak, de nem olyat, hogy most rendelt magának az Amazonról egy, nem tudom, ventilátor, tehát hogy nem ilyeneket, hanem többnyire szállásadó portálokon különböző szállásokat vásároltak vele. 2 éven keresztül, igen, de rendszeresen.
1: Hát 2 éven keresztül, 2 év alatt 220 millió forint, tehát azt lebontjuk. Azért valószínűleg ez a Jordan drug dealer nem wellnessezett el havi 10 millió forintot, tehát hogy itt másnak kellett történnie valószínűleg.
0: És ez az, amit nem értünk, mert ugye készpénzt nem tudott ezzel felvenni, és nekem is volt egyszer olyan, hát ez amikor Botswanában voltunk, és a dél-afrikai reptéren lopták le a kártya adataimat. A lényeg az, hogy mire hazaértem, kb. 500 ezer forintnyi dolgokat vásároltak már. Ezek többnyire brit vonatjegyek voltak és szállások.
1: Aha.
0: És én visszakaptam a vizától a pénzt, de nem értettem, hogy ez hogy és ez a lényeg, hogy ezért beszélünk Bor Olivér kiberbiztonsági szakértővel, mert lopott kártya adatokkal, és lehet, hogy nem veszed észre apránként, hát Johnny Deppnek ez apránként ez a 220 milla, 2 év alatt, hogy ő hogy profitál ebből.
2: Igen,
0: a csaló.
2: Mégis hogy jut hozzá a pénz?
0: Így van.
2: Mert az, hogy foglal egy szállást, azt nem értjük, hogy ha nem utazik el, akkor az a pénz hogy kerül vissza hozzá.
0: Mert te azt gondolod, jó, ő is nyitott, biztos elindított egy portált, hogy mit a olcsó szállás Omárral, és nem tudom mi. Csak érted, tehát, hogy most akkor én a Marriottba meg tudok szállni 220 euróért, akkor nekem Omár meg eladja 180-ért, és akkor keres rajta, tehát a 180 az övé, ez és befoglalja helyettem a Johnny Depp kártyájával.
1: Nagyon tűnik, és nem tűnik olyan lebukás biztosnak.
0: Igen. Szóval a lényeg az, hogy Bor Olivér elmondja, hogy itt hogy tudott ez a Jordán fickó profitálni, gazdagodni Johnny Depp számlájáról úgy, hogy nem készpénzt vett le. Ez tényleg érdekel.
1: Azért azt is gondoljuk végig, hogy vajon hogy kerülhetett hozzá a Johnny Depp kártyaadata, tehát hogy itt mikor járt ő erre, hogyan történhettek a dolgok, majd beszéljük meg.
0: Mert én a dél-afrikaira emlékszem, hogy az hogy történhetett, de hogy Johnny Depp, aki ugye szét volt már csúszva egy párszor Budapesten.
1: Bizony.
2: És lehet, hogy ez egyik buliba.
0: És, de akkor meg hiányolta volna a kártyáját, nem?
2: Vagy letiltod ugye azonnal a kártyádat.
0: Igen,
2: mert,
0: ha elveszted.
2: Ezt mondják, hogyha
1: Johnny Deppről beszélünk, akinek nem tűnt fel, hogy ki a havi 10 millát lehúznak róla.
0: De hát Gyuri, persze, de hogy nem tűnik fel.
2: De hogy nem tűnik fel? Hogy nem?
0: Mert hogy valószínűleg az a pénz, hát ez egyrészt az, hogy mi kapunk Magyarország, ugye a magyarországi bankoknál az van, hogy SMS-t kapsz, hogyha költesz a kártyádról. Ez a legtöbb külföldi banknál nincs.
2: Tehát nem látszik, hogy költesz, hogy ott ilyen havi kivonatból jössz.
0: Nem látszik, hogy költesz. Olyan van, hogyha gyanús a költésed, akkor fölhívnak telefonon. Tehát olyan van, hogy Magyarországon nincs, mert azt mondják, erre nincs kapacitás.
1: Igazából az évének csak kapsz egy havi kivonatot, amin vannak azért.
0: De ezt kinézi meg, ezt még én sem nézem meg.
1: Hát nem tudom.
0: Hát én kapok egy havi kivonatot a mondjuk a Visa kártyám költéseiről, én azt nem nézem át egyenként.
2: Na jó, de SMS-t kapsz. És azt meg
0: SMS-t kapok, így van, de Johnny nem kapott SMS-t.
2: Hát ha nem kapok SMS-t, akkor elolvasom a kivonatot logikusan, hisz csak megnézem, hogy mit vettem.
0: Évi, azt a kivonatot, amit látna, hogy a cip küld nekem, aztán nem olvasod el. Hát az nincs türelmet. Hát az
2: hosszú?
0: Hát hosszú is, meg...
2: Persze. Nem milyen olvasnám bajod? El. Hát hogyha együtt élnénk, te se olvasnád el. Hogy hol használjuk? Tudod?
0: Nem értelek.
2: Én sem olvasnám el a helyedbe, ha én használnám a kártyádat.
0: De nem fogod használni a kártyámat, jó. De nem az, de hát nem olvasod el. Hát ez az egy nagyon-nagyon hosszú, mind a két oldalára nyomtatott számsorok, érted, és ott a kis silabizálni azt, hogy na mindegy, nem akarok belemenni, nem olvasod el. Tehát egy a havi kártya költést, én majdnem minden kártyára veszek, az utolsó zsemlét is, tehát hogy nem olvasod ez el.
1: Tinódi Lantos Sebestyén krónikái rövidebbek voltak valószínűleg, mint az, amikor kigördített.
0: Igen, ez több oldal.
2: Oké, okay, ne nézzétek meg.
0: Na mindegy, szóval, hogy Johnny Depp nem nézte meg, ez nem olyan nagyon kirívó, mert mondom, én sem olvasom el. De ezért érdemes volt 5 percet ezzel tölteni. Jó, Voga is lesz ma, 11 napig nem alszik egy... Mi ez? Mi kipróbáltak, hogy milyen, ha 11 napig nem alszik egy ember?
1: Ez is egy kutatás volt, igen, és hát a János el fogja mesélni a következményeit, meg picit a tényeket, tévhiteket az alvással kapcsolatban. Például, hogy ez összeadódik az alvás, hogyha bontva alszol a napot.
0: Igen, ez nekem is egy nagy kérdés, én bontva alszom.
1: Bizony, ez is egy szempont. Meg a János, képzeljétek, hoz még egy jó módszert, amit ő maga tesztelt. Azt mondja, hogy elmesél, hogy hogyan függ össze a jó alvásra, hogyha sötétben zuhanyzol.
0: De sötétben zuhanyzol, szomnyaktörésed lesz.
1: Mondja a János, hogy nem veszélytelen a dolog, de 9 után elmeséli a tapasztalatait.
0: Oké, na jó, mi volt pénteken?
2: Találtunk egy érdekes témát, egy amerikai nő belenézett a párja laptopjába, és megnézte, hogy a ChatGPT-vel párkapcsolati problémáit beszélte meg, és megkerestük, hogy nekünk milyen tanácsot adna az AI párkapcsolatra.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, arról már beszéltünk ugye sokszor, hogy az AI az mennyire felforgatja most az emberek hétköznapjait, és egyre inkább hatol be minden szférába is. Most már nem csak arra használjuk, hogy éttermek meg látnivalókat ajánljon nekünk, hogyha elmegyünk valahol kirándulni, hanem sokszor, és ugye ezt Lacika kezdte ezt a sort, a legszemélyesebb problémáinkat is megosztjuk vele, tehát ilyen magánügybéli dolgok, hogy a párkapcsolatokra is kiterjed már az AI tudománya, és itt most van egy példa, amikor az AI, mondjuk ki rögtön az elején, tönkretett egy párkapcsolatot. Az történt ugyanis, hogy egy amerikai nő, Lindsay, úgy hívják, miközben aludt a pasia, belépett annak a laptopjába, ki tudja miért, de kiszúrt egy beszélgetést. De ez a beszélgetés ez nem valami idegen nővel zajlott, hanem az AI-jal, és az volt a beszélgetésnek a címe, hogy kapcsolati problémák és bizonytalanság.
1: Ja, ilyen projekt címeket tudsz adni nála, és akkor azt rákattint, az egyből behozza az egész beszélgetést. Igen.
0: Hát gyakorlatilag a történetet vissza lehet nézni az AI-ban, hogy mire kerestél rá, mik voltak a párbeszédek, meg lehet nézni, igen. Tehát belement ebbe a AI-os beszélgetésbe a csaj, és sokkot kapott. Ugyanis a következőket írta a pasija az AI-nak. Nem tudja, hogy vonzódik-e a lányhoz, azaz hozzá. Nem tudja, hogy szereti-e egyáltalán őt. Nagyon zavarja Lindsay-nek az evés zavaros múltja. Ez kétféle lehet, ugye ez a vagy a
3: kövér volt, igen, és lefogyott, vagy...
0: Vagy kövér, és igen, eszik, mint az állat. Aha. Tehát, hogy először laptopot nyit, aztán hűtőt este. Tehát vagy ez, és egyáltalán nem büszke a barátnőjére. És ez fájt Lindsay-nek a legjobban, nem büszke rá.
2: Hát szegény. Ez mindenkinek fájna.
1: Most így ismeretlenül, és úgy megsajnáltam.
0: Én is megsajnáltam, ja, nem, hát látod, hogy azért együtt érezi, én is tudok.
1: Igen.
0: Csak nem nyitogatunk laptopokat, de mindegy. Jó, most gyakorlatilag 3 olyan nagyon tipikus kapcsolatbéli példát adtunk a ChatGPT-nek, amely lényegében lefedi az összes kapcsolati típust, kivéve mondjuk 1%. Tehát nagyjából bármelyik hallgatónk nagyon nagy eséllyel megtalálja a saját kapcsolati modelljét ebben a 3 kérdésben, valamelyikében.
2: Abszolút.
0: Itt van ugye Évi.
2: Na.
0: Évi a következő képen kér tanácsot az AI-tól. Az udvarlom erősen medvehagyma szagú. Társaságban szégyellem, ahogy kifejezi magát. Intim helyzetekben nagyon erősen szorít.
2: De jó.
0: Az utójáték számára az, hogy kiáll a teraszra, és miközben veri a mellkasát, azt kiabálja, győztem.
1: Egy igazi
2: harcos. Ez annyira tetszik.
0: Nagyon műveletlen, hiszen a Kossuthot csak a cigiről ismeri, és emiatt sokszor kerültem már kellemetlen helyzetbe a barátaim előtt. Ha a jövőről kérdezem, azt mondja, hogy BMW-re gyűjt.
1: Egy igazi romantikus srác.
2: De abszolút, én látom magam előtt ezt, hogy tényleg nagyon sok embernek van ilyen dilemmája.
0: Figyelj, ez az embertípus, ez létezik.
2: Komolyan?
0: Szerint...
1: Gáspár a keresztneve, nem?
0: Én szerintem nagyon-nagyon sok magyar háziasszony felfedezte a párját, a férjét ebben a sztoriban. Nyilván ki lehet cserélni a szagot más szagra, meg a, de nagyjából ez az attitűd.
1: A győztem meg a mellékvágnál, az biztos, hogy
3: meg van. A BMW-re gyűjtem.
0: Na jó, erre ugye, ugye, és próbáltam ezekről vele beszélni is, de semmi nyitottságot nem érzek. Szerinted szakítsak vele, vagy van még esélyünk? Uh-huh. Erre ezt válaszolta az AI.
5: Itt a gép beszél belőlem, de a tanátrom húsvér. Engedd el ezt a modern Tarzant. Nézzük a tényeket. A medvehagyma és a BMW álom még kezelhető lenne, de a többi. Ha valaki mellett szégyenkezned kell a barátaid előtt, az nem párkapcsolat, hanem folyamatos feszültségforrás. Az, hogy az intim pillanatokat egy mellkasveregetős, győztem kiáltással zárja a teraszon, nem csak furcsa, hanem mélyen tiszteletlen is veled szemben. A legnagyobb baj mégsem a műveletlenség, hanem a nulla nyitottság. Ha nem tudtok beszélni a problémákról, nincs mit javítani. Te egy társat érdemelsz, nem egy projektet, akit neked kellene civilizálnod. Ítélet. Ne várj tovább a csodára. Szakíts. Keres valakit, aki mellett nem kell behúznod a nyakadat a társaságban, és aki tudja, hogy a szerelem nem egy megnyert csata, hanem közös játék.
0: Ő, de bős volt a vége.
1: Bizony. Egy barát szerintem nem biztos, hogy ennyire jól megfogalmazza például, hogy ez a folyamatos szégyenkezés az egy folyamatos feszültségforrás.
0: Igen, az is nagyon jó volt.
1: Nagyon jó pont.
0: Te állandóan be vagy feszülve, mert cikki vele kimenni a városba.
2: Oké, de én választottam.
0: Akkor még valamilyen állati ösztön miatt.
2: Csak állati ösztönbe választok.
1: Ezt nem peregettem most ide, igen?
2: Igen. Én látom magam, hogy mindent állatilag választok.
0: Na, én jövök, jó? Én csajom jön. Na, azt mondom én az AI-nak, hogy a csajom nagyon buta, de az ágyban olyanokat művel, amiket azelőtt még soha senkivel nem éltem át. A nap többi része viszont kínszenvedés vele. Mindenki tudja róla, hogy most jött ki a kalocsai börtönből, ahol testi sértés miatt ült. Csúfolnak, hogy ott tanulta ezt a sok mindent, mármint az ágyban.
1: A barátaid gúnyolgatnak?
0: Igen. Gúnyolgatnak. Én mondom, hogy milyen csodálatos ez a nő, és mondtam, hogy ott tanult a kalocsán.
1: Ennyi év összezártság után kalocsán.
0: Igen. Nagyon zavarja a barátaim előtt, úgy becélsz, hogy tökös.
1: Én kezdem megszeretni ezt a csajt.
2: Imádom ezt a nőt, hol van?
0: Nem esik jól, hogy mindig veréssel fenyeget, ha elfogy a hűtőből a kávés unikum.
3: Egy igazi társ.
2: Esküszöm neked, egyébként egy has ilyen való.
0: Kedves AI, mit tegyek? Szakítsak vele, vagy van még esély arra, hogy visszailleszkedik a társadalomba, és majd én is el tudom fogadni.
1: Mit mond, lepofozlak, tökös?
0: Az unikum, tökös?
1: Olyan pofozlak.
0: Olyan szájba verlek? Hát ezt hallom minden este.
1: Igazi szerelem.
0: Erre ezt válaszolja nekem az AI.
5: Figyelj, a helyzeted egy klasszikus kognitív disszonancia. A testi extázis küzd az életösztönöddel.
0: Ilya.
5: Bár az intellektusom azt csúgja, mindenki megérdemel egy esélyt a reintegrációra. Itt a visszailleszkedés esélye minimális, ha a kommunikációs eszköztára kimerül a testi sértésben és a kávés unikummal való zsarolásban. A tökös becenév a legkisebb gondod. Az igazi vörös posztú az, hogy a biztonságérzetedet erőszakkal fenyegeti. Az ágyban nyújtott teljesítménye valószínűleg pont abból a gátlástalanságból fakad, ami a civil életben elviselhetetlenné és veszélyessé teszi. Ne tévezd össze a kémiát a jövőképpel. Egy kapcsolat nem lehet kínszenvedés a nap 23 órájában csak azért az egy óráért. Konklúzió. Ez nem egy javítható szoftverhiba, hanem egy összeomló rendszer. Menekülj, mielőtt te leszel a következő tétel a bűnügyi lajstromában. És most az, ha a kijáratot választod.
0: Aha.
1: Pedig szerettétek.
2: Igen. Én azért megnézem, hogy egy hétig egy ilyen nőd lenne.
1: Én azt mondanám, hogy adj neki még időt, tökös, ne legyen ennyire.
0: Erre ígyunk. De...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint. Május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
5: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia. A motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársaság előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Munkaerőhiánnyal küzd az egészségügy, az új miniszter szerint több égi látványosság is vár minket a héten. Egyre melegebb idő várható. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túl terheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakemberhiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szónokok az élet menetén. A holokauszt áldozataira emlékező sétát tegnap tartották. A résztvevők a pesti alsórakparton haladtak a parlamenttől az embermentők emlékművéig. Az élet menetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az egészségügyi világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta a rádiónak a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
13: a Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
12: Változékony idővel indul a hét, a Dunántúlon ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható, 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Közben a 4-es főúton Debrecenben a 223-as és a 224-es kilométer között javítási munkálatok folynak, irányonként csak egy-egy sáv járható. Az 5-ös főúton Alsó-Némeditől Dabasig mozgó terelés mellett az útburkolatot javítják. A 24-es kilométertől a 40-es kilométerig az aktuális munkaterület mellett forgalomkorlátozásra kell készülni, adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz. 9 perc múlva valaki már elkezdett számolni Johnny Depp zsebében. Na mindegy, ez egy picit odébb van még. Évi, te mit találtál?
2: Hát én egy olyan témával jöttem, ami szerintem büszkeség mindannyiunk számára, de nekem, én nagyon büszke vagyok rá. Cseh László bekerült a nemzetközi úszók hírességek csarnokába. Óriási dolog.
1: Ez ugyanaz a csarnok, ahol a Dénes is van?
2: Így van. Képzeljétek el, megnéztem, hogy azért, hogy közülünk kik kerültek be, magyarok közül, csak párat említsek, Csík
1: Tarzan.
2: Ferenc. Nem.
1: Milyen Tarzan? Johnny Weissmüller.
3: Magyarok közül.
1: Az magyar.
3: Magyar származású.
2: De itt nekünk mi nem jelöljük őt magyarnak az úszósportban.
1: Johnny Weissmüller nem jelöljük magyarnak?
2: Nem, mert hogy ő valószínűleg nem igazolt versenyzője volt majd a magyar válogatottnak, akár úszásban, vízilabdában.
1: Okay,
2: de ne haragudj.
1: Jó, nem a gyárfás alá tartozott, ez tény.
2: Nem, de ebben egyébként gyárfás is ki van tüntetve. Ebben a Hall of Fame-ben képzeljétek el, mint évente egy újságíró kapta az év média díját, és az gyárfás 2010-ben megkapta, de nem róla szerettem volna beszélni. Gyarmati Andrea, Gyurta Dániel, persze Kemény Dénes, Kis Gergely, Kásás Tamás, Egerszegi Darnyi, szóval nagyon sokan. És az, hogy Cseh Laci bekerült, ugye azért érdekes, mert akiket most itt felsoroltam Gyarmati Andrán kívül, de majdnem mindenki ugye olimpiai bajnok, és azt azért említsük meg, hogy Cseh Laci óriási sportoló volt. Tehát az, hogy 4 ezüstje volt olimpián, 2 bronzérme olimpián, számos világbajnoki, Európa bajnoki, csúcs, világcsúcs a nevéhez fűződik. Az, hogy 40 évesen elviszik, elhívják oda, és kitüntetik, azzal szerintem a sport is azt mondja, hogy nem mindig az arany számít.
1: Pont ezt akartam én is mondani, meg ugye ez Gyarmati Andrea esetében is igaz.
2: Igen.
1: Szóval, hogy ez egy tök jó dolog, és akkor viszont ugye a kérdés az, hogy egyébként mit mérlegelnek, mi alapján döntenek így?
2: Szerintem az, hogy a sportban mit tettél le, és hogy mennyire képviselted, vagy mennyire voltál példakép. Tehát, hogy, és azt is hagy említse meg a Cseh Laci esetében.
1: Ezt honnan tudják ott Amerikában, mennyire volt ő példakép?
2: Hát nézd, az, aki 400 vegyesen, majdnem, ha 10 méterrel hosszabb a medence, de tudod, nincs olyan, hogy 10 méterre hosszabb, akkor megveri Michael Phelps-et. Az, aki 2/10 marad le tőle rendszeresen, hogyha nincs Michael Phelps, akkor van egy óriási Cseh László, ahogyan volt a régen Egerszegi Krisztina, Szabó Tünde esetében.
1: Tehát ezt a drámát, ezt ők is felfogják.
2: Ez szerintem ugyanakkor érték volt Amerikában is, mint itthon. És az, hogy Lacika szövegében megköszönte Michael Phelpsnek, Ryan Lochtynak és a többi ellenfelének azt, hogy voltak, mert hogy ők motiválták, és miattuk akart ő mindig a legjobb lenni, és hogy ő nagyon hálás, hogy ők voltak. Tehát, hogy azt, hogy ki tudta mondani az ellenfeleiről, hogy köszöni,
1: igen,
2: hogy ide eljutottak. Úgyhogy én azért szerettem volna Cseh Laciról megemlékezni. A másik hírem nem ilyen vicces, vagy hát büszkeség. Úgy néz ki, hogy elpusztult Timi a bálna.
1: Igen, erről olvasok én már az elmúlt napokban, igen, hosszasan, de még mindig nem biztosak benne, hogy ő az.
2: Nem biztos, hogy ő az, de a dánok azt mondják, hogy az elmúlt időszakban nem láttak bálnát. Tehát az elmúlt egy évben nem volt a környékükön bálna. És a GPS koordináták alapján azt feltételezik, hogy ő lehet az. Na most nekem az merült fel kérdésnek, hogy nem tettek rá.
1: De. Tettek rá, és nem működött. Tehát, hogy ez...
3: Ismét.
1: Hát igen, azt mondanám, hogy ha itt most mit tudom én, mi egy csukára tettünk volna, mi magyarok a Balatonban, és nem működik, akkor azt mondjuk, jó van, hát oké, magyarok vagyunk. De basszus, ezek a németek. Tehát, hogy a németeknek nem sikerült egy ilyen rohadt erteget rárakni a izére, a Timire, vagy Jimire, Timire, ami tényleg ad jelet azért még a következő 2 évben legalább.
2: Hát meg hány olyan videót látunk a közösségi médiára, hogy cápákra tesznek rá GoPro-kat és rajta.
1: GoPro-kat, igen.
2: De tényleg, és akkor látjuk, hogy hova mennek, hogy most miért nem tudták ezt a Timit valahogy GPS-t?
1: Tehát, hogy tették, csak nem, eltűntek a jelek. Tehát ez volt, hogy rátették Timire a kis erteget, és Timit kiszabadították, iszonyat pénzbe került, rengeteg szakember mondta azt, hogy ez már állatkínzás, sőt, nagyon sokan azt mondták, hogy el kéne altatni Timit, de ugye mégiscsak az volt az erősebb, hogy küzdjenek az életéért, küzdjenek a szabadságáért, tehát valahol ez egy tök nemes dolog. Hogy most mennyire szenvedett az állat, vagy nem, azt nem tudjuk elmondani. És akkor végre kiszabadult, emlékszel, volt a hír?
2: Igen.
1: Timi elúszott a francba, de jó, Timi elúszott, és rajta van a nyomkövető, hopp, nincsen jel. Tehát hopp, nincsen jel, ez volt.
3: Dieter, nem töltötted fel a nyomkövetőjét a csáj? Hát ez nem.
1: Igen, Harry, hozd az autót.
3: Tehát... Lemerült az erteg a kis.
1: Menjünk haza, lemerült az erteg. Szóval... Na, és akkor Timi eltűnt, és akkor most ugye egy nagy bálna tetemet találtak Dánia partjainál?
2: Dánia partjainál, de úgy, hogy gyakorlatilag valószínűleg már a tengerben életét vesztette, és nem az van, hogy kiúszott, és ott
1: kisodorta az áramlat.
2: És az merült bennem is fel kérdésként, hogy ezért érdemes volt megmenteni, ha ő az? Tehát ugye küzdöttek le több
1: ezért.
2: Millió eurót.
1: Tehát ezt nem lehetett tudni.
2: Hát de mindenki mondta, hogy ez lesz a vége. Tehát a kutatók, ugye mivel zártuk? Kijutott, kivitték, de se az izomzata, se a tápláléka, ami ugye gyakorlatilag felemésztette
1: erre
2: saját magát.
1: Erre a veszélyre felhívták szakemberek a figyelmet, hogy véletlenül Timi akkor is el fog pusztulni, mert már túl sok károsodás érte őt. Tehát ezt ugyanakkor meg az életmentés, én szerintem ez egy tök nemes dolog. És azt mondom, hogy mindannyian így vagyunk, akár embertársaink, akár állattársainkkal, hogyha meg tudjuk menteni, legalább próbáljuk meg.
3: Hogy ne, ez
1: sokkal
3: szóval
1: nagyobb baj lett volna, ha azt mondják, hogy hát ez nem, hogy fúj a kis füstöt, vagy miért nem, ezért párát, vagy
2: vízpárát. Timik,
1: és valaki oda megy egy ekkora injekció, hogy belelövi, hogy most már elaltatjuk Timit, érted? És akkor ott fog a Timmendorfer strandtól 50 méterre szétrohadni a tetem, mert ugye elvinni nem lehet. Tehát, hogy ez jobb?
2: Nem jobb, csak nyilván ez se jobb így.
3: Nem, hogy ez rólunk szól, emberekről, hogy mi megtettük, amit csak lehetett, és sikerült megmenteni, hogy aztán mi történt, az már egy másik kérdés. De hogy amit emberiességből sikerült, az beletették, és ez tök jó.
1: Valószínűleg sérülhetek a belső szervei, nem értek hozzá, de Hangazolival, amikor beszéltünk erről, szóval, hogy igen, ennek megvolt, inkább ezt mondom, hogy megvolt az esélye, hogy nem éli túl. És nem élte túl, ha ő az.
2: Ha ő
1: meg
2: az.
1: Nem ő az, akkor egy másik bálna viszi az erteget, és él boldogan.
2: Mindegy, kiderül szerintem hamarosan, hogy ő az, de...
1: Hát gondolom, hogy talán vettek volna valami mintát a testéből.
2: Amikor ott volt,
1: és akkor össze lehet hasonlítani. Igen. Na mindegy. Ja, hozom Stefán, köszönöm szépen, megjött SMS-ben, ment az autót. Hozom Stefán. Jó, jövünk vissza, gyerekek. Egy olyan kis helyes cuki történet ez. Egy amerikai tanárnőről szól, és egy amerikai tanítványáról. A tanárnő angolt tanít egy általános iskolában, a kislány meg 10 éves, és a tanárnő egy nagyon nagy Duran Duran rajongó. Olyannyira, hogy az osztályteremben is ott vannak. A Duran Duran babák meg mindig róla beszélnek, és amikor téli szünet volt, és a gyerekek elmentek, hogy majd találkozunk januárban, akkor a 10 éves kis Éva azt mondta, hogy ők Angliában mennek, és jaj, lelkes volt a tanár, és azt mondja, akkor keresd meg a Duran Durant. Poénból. Mert csak ez volt a fejében, a Duran Durant. Keresd meg a Duran Durant. Képzeljétek el, a 10 éves Éva megtalálta. Nem vicc, elmen téli szünetre Londonba, és megtalálta a Duran Durant. Hogy hogyan, és ez az egész rajongásos dolog, ez miről szól igazából, ezt beszéljük majd meg a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hanna!
6: Evelyn!
5: Képzeld, van egy új BYD-m.
6: Komolyan?
5: Az Autocentrum Szabónál az Experience kampányban garantáltan a legjobb áron vettem az új BYD-m, és ajándékba kaptam egy fali gyors töltőt.
6: Egy fali gyors töltőt? Ajándékba?
5: Bizony! Úgyhogy a kis autómmal el is indult a közös kalandunk.
6: Autocentrum Szabó Székesfehérvár, bydfehérvár.hu.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Jó napot, gazduram. Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen. Most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma www.drrose.hu.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
14: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szoros digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
15: Volkswagen. A reklám után társadalmi célú reklám.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Egy kicsit fellélegezhettek az allergiások, elszabadult tigrist lőtt ki a német rendőrség. A Dunántúlon napos, keleten esős időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Nébi. Erre azért volt szükség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassa kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások is, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál. Most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat, vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
19: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsolja, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is. Így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
18: Elszabadult egy tigris tegnap Lipcse közelében, az állatot a rendőrség lőtte ki, a ragadozó egy magántulajdonban lévő létesítményből szökött meg. Egyelőre nem tudni, hogy hogyan. Egy ember könnyebben megsérült az eset során. A településen egyébként él egy állatidomár, aki több macskát is tart. Most azt vizsgálják, hogy a többi állat nem szabadult-e ki. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma is a folytatásban. Változékony idővel indul a hét a Dunántúlon, ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható. 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Magyaród és Bak térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjai járható. Adta hírul az Útinform.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra és 12 perc van, jó reggelt újra. Drága hallgatók, itt van az Évi.
1: Hello, jó reggelt Évi. Mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, hello.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, üzeni valaki, hogy RTL híradóban látta a hétvégén, hogy DNS mintát vettek a bálnából, és hogy ez egyezett a Timiével. Lehet, hogy így van, nem tudom. Jó, köszönjük szépen az infót. Gyerekek, rajongás. Ez lesz most a fő témánk. Én különböző rajongási fokozatokat nézek ki belőletek. Gyuriból nullát.
2: Nem sok van már, igen.
0: Nem sok van már. Anettből talán egy ilyen tínédzserkori maradvány, tehát az valószínűleg valamelyik fiúbanda, ilyen boygroup, az be tudna még most is indítani, igen. Hormonálisan, pedig ugye már azért kifelé jársz a...
3: Hát ha te mondod...
0: A hormonőrületből, ugye?
3: Abszolút. De azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát, hogy még így meg tudnám mozgatni a fantáziámat.
2: Hip-hop boys, vagy valami.
0: Nem, külföldiek.
3: Külföldiek. Csak is.
0: NSYNC, Boys to Boys.
3: Vagy mi? New Kids on the Block, Next Boys.
2: Anett nagy Boys to Boys rajongó.
3: Na, azok megmozgatják.
0: A Boys to Boys. Igen. Neked nyilván sportolók, biztos vagy benne.
1: Így van, nekem.
0: Szóval,
2: neked meg rockstárok, gondolom.
0: Nekem mindig rockstárok. Ja. Rockstárok, így van. Na jó, szóval a lényeg az, hogy elmondok egy történetet. Jó, itt van a Texas állambeli Dallas. Mindenki ismeri ezt a várost, mert ugye volt egy ilyen szép sorozat, de ott azért valós emberek is élnek, és ott van egy középkorú tanárnő, a White Rock általános iskola egyik negyedik osztályosait tanítja, meg más osztályokat is tanít, és ő, ez a nő, ez a

0: középkorú nő, évtizedek óta rajong a Duran Duranért. Úgy hívják, hogy Miriam Osborn, és olyannyira rajong, hogy a zenekar tagjainak a babái is, a bábok ki vannak rakva az osztályteremben. Tehát ez mindig ott legyen körülötte. Sőt, van nála egy régi telefon, egy régi típusú telefon, és az csak azért van nála, az egyébként senkinek nem adja meg a számot, csak azért van nála, hogy hát ha egyszer Simon Le Bon, a Duran Duran énekese felhívná őt.
1: Ennyire jó fejtanár lehet. Nagyon.
0: Valószínűleg elküldött valamilyen régi címre még egy telefonszám, hogy Simon hívjál fel, nagy rajongód vagyok, és ez az egy telefonszám, az az egy telefonnal, az csak Simon Le Bonnak van fenntartva.
2: Csodálatos.
0: Aranyos. Nagyon cuki. Na, egyébként imádják a gyerekek is a tanárnőt, és egyébként még, hát nyilvánvalóan 10 éveseknek fogalmuk sincs, hogy ki ez a Duran Duran.
2: Hát fogalmuk sincsen, de valószínűleg megtanítja nekik.
0: Igen, biztos játszik dalokat, meg minden, tehát, hogy mit érdekli egy 10 éves. A lényeg az, hogy itt nincs vége a sztorinak, mert karácsony előtt az egyik diákja, Éva, elindult az Egyesült Királyságba. Tehát karácsonyi szünet volt, és akkor mondta, hogy ő egyébként a családdal Angliába megy. És amikor elbúcsúztak ugye az utolsó nap a suliban, akkor a tanárnő Miriam azt mondta neki búcsúzóul, hogy találd meg a Duran Durant. Ennyi. Jó. Oké. Okay. És akkor Évaik elmentek Londonba, ugye a 10 éves kislány elmentek Londonba, a rokonokhoz, és egy Putney nevű negyedben laktak. Nem ismerem a negyedet, de van ilyen. És amikor megérkeztek, akkor elkezdtek keresgélni, ugye a Google-on, hogy mit lehet megnézni a környéken. És a Google nagy megdöbbenésükre kidobta, hogy ott abban a kerületben lakik Simon Le Bon, a Duran Duran énekese. Wow,
1: mint látványosság.
0: Mint látványosság, hogy egyébként itt lakik, igen. Na, és akkor picit kutattak, nem volt nehéz, és megtalálták a lakcímét. És akkor Éva egyik délután az egyik rokonával, gondolom angliai rokonával, 83 éves Nickkel sétálgattak, és gondolták, hogy na, ha már erre vagyunk Putneyban, akkor nézzük meg, hogy hol lakik ez a Simon Le Bon. És azt gondolták, hogy jó, itt vagyunk a ház előtt, akkor most már kopogjunk be, biztos úgy sincsenek itthon, hisz karácsony van, hát biztos elutaztak ők is. Hát erre kinyílt az ajtó, és Simon Le Bon veje nyitott ajtót, aztán kijött Simon Le Bon felesége, megkérdezték, hogy mit akarnak, mondták, hogy hát szeretnénk Simon Le Bon, és nyilvánvalóan ez egy nagyon furcsa helyzet, főleg karácsonykor bekopognak hozzá idegenek, jó, a rajongáshoz hozzászoktak, de mégis ez kellemetlen, nem illik. De miután és mivel karácsony van, Simon Le Bon gondolta, hogy kijön és haverkodik Évával.
1: Hát ez mennyire jó felség.
0: Erről van egy fotó is. És igen, abszolút kijött a kislányhoz, közvetlen volt vele, átölelte, fotót készített, és elmondta a kislány a történetet, hogy ott van Dallasban az ő tanárnője, a legnagyobb rajongója a zenekarnak.
1: Akitől azt a házi feladatot kaptam a szünetre.
2: És én teljesítettem egy 5-ös ér. Igen.
0: Ez milyen cuki, nem?
2: Nagyon.
0: És hát aztán nyilvánvalóan a tanárnője ezt megtudta, és nagyon büszke volt a diákjára, és egyiket elmondta, hogy bebizonyosodott, hogy a zene az összehozza az embereket. Tehát szép az egész történet, tök cuki a fotó is, ahogy ott a Simon Le Bonnak a lépcsőjén ülnek a kislányjal együtt, mosolyogva, háttérben Simon Le Bon családja.
1: De mennyire jó fej ez a fickó egyébként,
2: igen,
1: nem?
2: Hogy én is ugye, nekem is az jutott eszembe, hogy nem csak a kislány, hanem a fickó és a családja, mindenki, hogy kijöttek, oda googolt mellé, és nem elküldte a 10 éves gyereket, amit általában szoktak az emberek.
0: Hát szoktak az emberek a saját házuknál, az már igen, az már kellemetlen tud lenni. De először azt nézzük meg, hogy ebben a sztoriban ki az igazi hős? Tehát a tanárnő, aki évtizedeken keresztül képes rajongani valakiért, vagy a kislány, aki teljesíti így úgy a tanárnő vágyát, vagy Simon Le Bon, aki tényleg karácsonykor világsztárként kijön, és egy ilyen kislánnyal fotózkodik, dumálgat vele, meg mitől, és teljesíti így átételesen a tanárnő álmát.
1: Szerintem a kislány csak sodródott. Tehát őt egyszerűen oda sodorta az élet.
3: Ne gondold ezt szerintem. Én pont őre gondolok, hogy ő az igazi hős, mert ennyi erővel ő elutazott, és nem is kellett volna neki keresnie, oda se kellett volna mennie, de ő akarta a tanárnőjének, tehát hogy teljesíteni a kívánságát.
0: De hát az esélytelenek nyugalmával, hát vélhetően nem gondolhatta 10 évesen sem azt, hogy egy világsztár tényleg ott van, kinyílik az ajtó, oda megy hozzá, átöleli, fotóval, tehát ez szinte kizárt.
2: Oké, de mi veszteni való lett volna pontosan a gyereknek. És végül is a tanárnő álmát akarta megvalósítani.
1: Hát a tanárnő ezzel nem nyert sokat egyébként, szegény. Lehet, hogy még szívta is a fogát otthon, utána nézte a képeket.
0: Igen, igen.
1: Én vágyom erre egész életemben, itt tartok egy rohadt lejárt Nokiát, amivel már aksi sincs. Hát a felhív ez a
0: és
1: sárga.
0: Erre ez a kis rohadék, Éva, mindig gyűlöltem egyébként. Soha nem tudott helyesen írni, tolbamondás az mindig egyes. Ez a rohadék, ez meg itt felkutatja életem szerelmét Simon Le Bont, és még arra is képtelen volt, hogy megadja neki az új számom.
1: Tényleg, még ennyit se. Ebből nem lesz így érettségi.
0: Ebből nem lesz érettségi. Nem, tehát tényleg az, tehát hogy gondolj bele, én nagyon rajongok Stingért, de hogyha mondjuk a Gyuri Kapolcson összefutna vele, mert máshova nem jut el Gyuri, és összefutna vele véletlenül, és egész este vele innen, olyan féltékeny lennék, mert tudom, hogy a Gyuri szarik rá, lenézi, ezért semmire nem tartja, csak az, hogy, hogy kifizet, ingyen, kifizeti ingyen. A fröccsöt, igen.
1: Kapod a fotókat, hogy a tényleg hív meg a fröccsökre, meg a
0: megölném.
1: Szkanderozunk ott a Kapolcs kocsmapulton, meg ilyenek.
0: Igen, meg megőrülnék. Nem teljesíti a Gyuri az álmomat, hanem egyszerűen kinyírom. De ilyen nincs. Most beleéltem magam ebbe a rohadék sztoriba.
1: Azért ne bánts. De szerintem is egyébként ez a Simon Le Bon, ez a király, tehát aki tényleg karácsonykor kimegy, és nyilván sokan megpróbálták már ezt, meg biztosan ki lehet minden a rajongókkal, és ennyire jó fej volt nekem, ő az ikon ebben a sztoriban.
0: De gondolj bele, hogy ott a kapuban, vagy az ajtódban, mert ez ilyen sorház Londonban, látod hátulról, mert ugye a vejed már ott van, meg a feleséged ott van, hogy ott áll egy cuki kislány, és egy öreg ember.
1: Igen.
0: És ott állnak, és karácsony van. És hallod így félfüllel, hogy izé.
1: És az első gondolatod az, hogy valószínűleg a szegény cuki kislányt ide rángatta az öreg ember az ajtóba, mert az öreg ember akar látni téged.
0: Igen.
1: Nem az, hogy a kislány. Hát ez nagyon cuki.
0: Na mindegy. Szóval én is azt gondolom, Simon Le Bon tök jó fej. A kislány, szerintem ő igen, ő csinálta, hogyha talán ő azt mondta volna neki, hogy itt a én szarjál a Hyde Parkba, azt is megcsináltam.
2: Jézus, ne hiszem el.
1: Azért nem. És arról is csinált van a képet. Talán én megcsináltam.
0: Igen, ez szervil is ez a kislány. Szerintem se. Szerintem, hogy Simon Le Bon volt itt a hős. Most, ahogy végig gondolom.
1: Igen. Lehetett volna kreatívabb a tanárnő is, hogy mit kér.
2: Hát, nem engednélek titek egy gyerekek közelé.
0: Na, hogy gyerekek, akkor hadd kérdezzem azt meg, hogy álltunk-e már valahol rajongásuk tárgyának a háza előtt? Mert ez egy, ugye, amikor tényleg rajongsz, akkor úgy olyan, hogy elképzeled azt, hogy ott vagy, becsöngetsz, és akkor már kitalálod, hogy mit fogsz mondani, és vagy egy fotó, vagy egy autogram, vagy valami ott történik.
1: Nem tudom, de mit, tényleg mit vár ilyenkor az ember? Tehát én azért meg se fordult ilyesmi a fejembe, mert én azt gondoltam, hogy ez nem szül jót, tehát nem hiszem, hogy ez a rákomandózás, ez így egy ilyen jó hangulatú beszélgetést fog eredményezni.
0: Hát pedig ez lépte nyomon így volt, tehát hogy például Fenyő Miki lépcsőháza, hát ott állandóan rajongók voltak a Pozsonyi úton. Tehát, hogy ez van, ez létezik az, hogy a sztárnak egészen a privát szférájáig oda mennek, és becsöngetnek, és kopognak, és nem tudom.
1: Ilyet neked is csináltak, nem?
0: Hát volt ilyen, és én bevallom, én nekem ez ijesztő volt, igen.
1: Mert... Nem mentél ki, és nem adtál puszit meg ilyenek, mint Simon Le Bon?
0: Nézd, a helyzet az, hogy nem egy kisgyerek volt, mert a gyerekeknél teljesen másképp viselkedek. De amikor egy felnőtt ott áll, és nem, akkor én azt hiszem, hogy tudok sértő lenni.
1: Aha,
0: igen.
1: És meg is értem. Tehát
0: én elmondtam, hogy gyerekek, ez itt nem volt ilyen egyébként. És akkor azt mondta, hogy gyerekek, ez tényleg a házam kapuja. Ez legyen egy határ. Tehát, hogy itt már ne. És ezt tartsuk tiszteletbe, itt nem akarok se becsengetés, se kopogás, se levelet kapni a postaládámba bedugva.
1: Még ez nyomasztó is. Tehát,
0: mert hogy az, ez pszichésen nyomasztó, igen. És higgyétek el, még ijesztő is tud lenni. Na mindegy, mondjad.
2: Én meg ugye Egerszegi Krisztinához, ugye volt egy pizzázó, emlékeztek?
0: Érdem. Régen.
2: És én oda mentem, és mindig minden versenyt, amikor Budapesten volt, elmentünk, hogy hát ha egyszer kijön. És képzeljétek el, soha nem jött ki, de az édesapja szolgálta fel, és akkor mindig kérdeztem, hogy van, meg jól van-e. És
0: de ez tök cuki.
2: De soha nem jött szegény ki.
0: De ő ott lakott a pizza mögött?
2: Ezt nem tudom. Én úgy tudtam, hogy a családi ház és...
0: Az első részében van, az érdem van, ugye?
2: Érdem volt, igen.
0: Vagy volt. És akkor te anyukádat rávetted, hogy menjetek ki Érdre a pizzériába.
2: Ha jól úsztam, és ügyes, nyertem, vagy országos csúcsot úsztam, akkor lehetett választani, hogy mit szeretnél, pénzt, vagy bármi, és akkor azt
0: pénzt
2: mondtam,
0: hogy
2: pénzt, vagy Egerszegéknél pizzát. És akkor képzeld el, kimentünk, és mindig arra vágytam, hogy egyszer kijöjjön, és azt mondja, hogy De jó, hogy itt vagy.
0: De jó, hogy itt vagy.
2: Semmit nem tudod volna mondani, mert gyerek vagyok, és...
0: Capricciosa vagy Quattro Formaggi.
2: Nem azt láttam.
1: Van egy új ajánlatunk, Quattro Formaggi.
0: De gyerekek, én is elmentem Stingnek a pizzériájába, az nem érdem van amúgy, de... Mert ott akkor sok lenne a pizzéria egymás, mert ugye olyan, hogy Pataki cukrászda, egerszegi pizzéria, az akkor jön még Stingé is, nem, az övé Toszkánában van, de mert ott például, ugye neki ott van a birtoka, egy olasz gyönyörű szép birtok, és azt egyébként lehet látni, hogyha arra autózol, és akkor ott van egy bolt, ott lehet venni olyan terményeket, amiket ők ott megtermelnek, bort is akár, de mézet, meg nem tudom mi ez, és oda építettek egy pizzériát. Uh-huh. És az délután 4 körül nyit, ha jól tudom, és akkor ott lehet foglalni, és akkor ott eszel pizzát, és akkor van olyan, mesélik, hogy teljesen spontán Sting átsétál egy szál gitárral, és akkor még énekel is valamit.
2: Aha. Ez elképesztő jó.
0: Ez lehet. Elképesztő jó lehet, nekem ugyanez mondta egy egerszegieknél. Tehát, hogy vittem a túlárazott gesztenyemézet, érted, és sehol egy Sting.
1: Stinges pólóba minden.
0: Stinges póló.
1: Már a negyedik pizzát eszed meg, és
0: tudom, üvöltöztem ott, kiszálltam az autó, és üvöltöztem, hogy Roxanne. Semmi. Na jó, de igen, tehát ez egyfajta rajongás, de én egyébként a családot vittem oda, tehát... De igen, ez a fajta rajongás, én ezt tökre megértem. Nektek volt-e olyan, hogy is mondjam, rajongtatok-e annyira valakiért, hogyha találkoztatok volna vele, akkor biztos, hogy mit tudom én, valamit kezdtetek volna a helyzettel.
1: Hát ilyen gyerekkoromban nekem volt, ha visszagondolok. Te ilyen volt a Kokó például.
0: Kokó
1: nagyon. Hát minden meccsét néztem. Én úgy szurkoltam a Kokónak, mint hogyha a testvérem lett volna. Érted? Én nagyon. Meg a, mit tudom, hát még a Polkviscsák Mónika volt ilyen.
0: Akkor se tudtad kimondani a nevét?
1: Nem, azóta se tudom.
2: De el is érzékenyült a hangja is.
1: Rohadt életben pedig gyakoroltam.
0: Polkviscsák Mónika? De ő neked az ébredező serdülő hormonjaidnak volt a rajongási tárgya?
1: Aha.
0: Nem a Kokó, a Mónika. Vagy, vagy egyszerűen szereted azt a műsort, hogy menni vagy nem menni, vagy nem tudom, hogy
1: meri vagy nem meri, az
0: menni,
1: volt.
0: Meri vagy nem.
1: Menni vagy nem menni. Be is telefonáltam, emlékszel, játszani akartam, és tudtam egyből, hogy én azt fogom mondani, hogy menni.
0: Mert most
1: olyan,
0: mi?
1: Olyan jó cuccokat lehetett nála nyerni. Emlékszem egy nyári szünetre, amikor csillagok háborújás dolgok voltak, még lézerkard is megjelenik, és egyfolytában hívtam, hogy játszhassak.
0: Aha.
1: Tehát én nekem, mivel hogy egész nyáron őt néztem nyerni, akartam egy ilyen bálványra.
0: De még nem volt benned szexuális. Hány éves voltál?
1: Hát mit tudom én, 14-5, már volt bennem mondjuk, de nem irányba.
0: De nem Mónika irány.
1: Nem. Aha. Nem.
0: Érdekes, te vagy az egyetlen, aki nem. Tehát, hogy szerintem az egész ország... Na mindegy,
1: engem
0: nem mondom.
1: Lézerkard lekötött.
0: Akkor az egész ország lézerkardjával küzdködött. Amikor látta Mónikát. Na jó. Nem így volt.
1: Nem tudom,
0: jó, ti lányok vagytok.
2: Hát, mi nem. Hát,
0: Lacika, igen. Szólalj
2: nekem
0: már meg.
2: A tesóm erről.
4: Én nem emlékszek ezekre az időkre.
0: Na hol voltál akkor?
4: Hát nem tudom, régen volt. 90-es évek.
1: Olyan mocskosságokat csinált akkor, hogy ezt nem is akarja.
0: Szerintem ez egy traumatikus erő hoztunk. Akkor kezdődött minden. Mi?
4: Hát legalábbis a traumák akkor kezdődtek.
0: Na jó, Gyuri, tegyük fel, 14 éves vagy. Próbálj visszagondolni erre az időszakra, és mondjuk, ez tényleg minden rajongó álma, egyik reggel megjelenik nálad, autóval érted jön Kokó és Pokrivcsák Mónika.
1: Együtt
0: jönnek, így van, és jöttünk Gyuriért, becsengetnek, jöttünk Gyuriért. Mi lenne, hogy töltenéd velük az álomnapodat?
1: Így már úgy jönnek meg, hogy felébredek, kinyitom a szemem, és így néznek rám ketten.
0: Anyukát szól, hogy már éppen reggeliztél, megreggeliztél, és is anyukát szól, hogy te Gyuri, itt van Kokó és Pokrivcsák Mónika.
1: Gyuri, megjöttek a barátok, hogy Kokó és Poki Móni, megjöttek.
0: És azt mondják, hogy elviszük a Gyurit egy napra, és azt csinálunk, amit szeretne a Gyuri.
1: De király.
0: Na, mi lenne az? Hogy néz neki a napod?
1: Hát,
0: Kokóval és Pokrivcsák Mónival.
1: Hát nyilván először elmennénk kajálni, hát mégiscsak elindul a napot, kezd helyen. Elmennénk
0: de ő ezt mondaná neki, Kokó Móni?
1: És Móni, menjünk el kajálni. Hát menjünk el reggelizni.
0: Most reggeliztél, de mindegy, oké.
1: Jó, menjünk el a Tony Giroshoz, menjünk el, az Keszthelyen, az volt a legkirályabb
0: hely. Tehát ki sem mozdulnál Keszthelyről.
1: Utána mennénk fel hozzájuk. Először azt csináljuk, amit én akarok, és aztán amit ők.
0: Oké.
1: És aztán eszünk a Tony Girosznál, és aztán menjünk el a Kokóval edzeni egyet, kesztyűzni Pokimónival. Fel a kezed, Móni, pam-pam!
0: Tehát te ütnéd a Mónit?
1: Hát én mindenkivel bunyóznék, mindenkivel. Uh-huh. Hát nyilván vele is. Pöm-pöm, balról, jobbról.
0: Igen?
1: Aztán meg mennénk a Meri vagy nem Meribe.
0: Ja, ott akarsz lenni a kulisszák mögött, látni, hogy hogy készül ez a műsor.
1: Vagy hát beleállni mellé, ha úgy van.
0: Uh-huh. Tehát, hogy rendesen, amiben ők nagyok, ezeket hogy végig akarod élni.
1: Igen, ha már egy napra barátok vagyunk, akkor ez így nagyon király lett volna. És én is elvittem a kedvenc helyemre őket, ők is elvisznek az edzőterembe.
0: Meg a RTL-hez, igen?
1: Igen. És aztán ez lenne így a
0: amíg Móni műsort vezette, keresnéd hátul a raktárban a dézelkarni?
1: De kirámolj, nem, az összetudtod. Az biztos, hogy az összeset. És aztán nem is tudom, hát mit lehetne még? Este bulizunk valahol a Kokóval?
0: Hát 14 éves vagy, nem tudom, nem kéne hazamenni ezt helyre téged?
1: De lehet. Lehet, hogy akkor mondanám, hogy bulizunk, és mondanák, hogy nem megyünk haza. És így ennyi.
0: Okay.
1: De ez nagyon jó lenne Kokótól tanulni egy kicsit, egy pár horgot, ilyeneket. Az atom lett volna.
0: Igen. Évi, hogyha neked valaki egy, mit tudom én, tök helyes uruguayi kislány egyszer csak megtalálna téged, de hasonló, mint Simon Le Bon, megtalálna téged, becsengetne hoznád, és azt mondja, hogy te vagy a nagyon nagy példaképe, amióta látta, hogy Doverből átúsztál
2: Kaliig,
0: hogy és ott áll be vazelinezve meg minden, hogy mutass már neki egy pár trükköt. Nem tudom, ez lehet-e a kertben, de nagyon-nagyon cuki, és hogy a legnagyobb példaképe vagy, és hogy oszd meg a sikeret titkát. Mit csinálnál vele? Tényleg ott állna?
2: Hát jó, nyilván nagyon kedves lennék vele, elvinném az uszodába, először megmosdatnám, hogy ezt a vazelin szedjenem, mert abban nem ugrik be a medencébe, biztos, és utána hát megnézném, hogy tud-e úszni. Az lenne a legkellemetlenebb, ha nem.
0: De mondjuk tud úszni, az kiderül egy medencében, hogy tud-e 10 kilométeren át úszni.
1: Aki tud úszni a medence végig.
0: Azt mondta, hogy neki egy célja van, elúszni Uruguayból Kubáig. Ami hosszabb, mint a tiéd.
1: Hát kicsit. Akkor a nyitvatartási időt az végigúszhatja nálad, nem?
2: Reggel 6-ra beviszem, és 9-re visszajövök. És hogyha nem ugrottak az úszom,
0: ez oké, de most
2: segítenének.
0: De azt akarom, hogy nem rúgnád ki, hogyha becsengetett, bepofátlankodott, odament, Uruguayból érkezett.
2: Igen, az ilyet meg tudnám sajnálni, igen. Tehát, hogy abszolút segíteném, és akkor meg elmennénk a Balatonra, ott megnézem, hogy nyílt vízen mennyire tudja kezelni ezt a helyzetet. Tehát, hogy úgy meg...
0: Rendesen törődnél vele.
2: Nem, annyit nem mennék senki mellett úszva, tehát vagyis hát hajóval se, de segíteném, mert hogyha 10 éves is ez az álma, igen. akkor én megadnám neki. Igen.
0: De, jó.
2: De azért, mert gyerek meg még úszni akar, és hogy én is nyilván valahol ezt vártam volna.
0: És neked megjelent volna a Boy to Boy zenekarra, izé?
3: Hát én vittem volna az iskolába mutogatni, dicsekedtem volna velük, hogy itt vannak a fiúk. A fiúk.
0: És mi van, ha az egyik csókolozni akarod, és 13 vagy?
3: Hát figyelj, ha nagyon rajongok, akkor szerintem én biztos, hogy még csókolóztam is volna vele.
0: Ez a lényeg. Jó.
1: Hol vannak az erkölcsök? Nem mondtad volna, hogy állj hátrébb, Boy to Boy, ez így nem fog menni.
3: Nincs.
1: Don't stop, no stop.
0: Ne, na jó, gyerekek. Kérdezzük meg a hallgatóinkat. Azt a helyzetet meséld el, ha volt ilyen, amikor annyira rajongtál egy sztárért, hogy még a házához is oda mentél. És akkor persze adódik a kérdés, akkor becsengettél, nem csengettél, bekopogtál, nem kopogtál, találkoztál vele, otthon volt-e, vagy nem? Hogyan fogadtak, ha esetleg otthon volt?
1: De érdekes lesz, ha lesz.
0: Jól vagy rosszul, így van. Jó, 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Skoda. A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Munkaerőhiánnyal küzd az egészségügy, az új miniszter szerint megtartották tegnap az életmenetét. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túl terheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szónokok az életmenetén. A holokauszt áldozataira emlékező sétát tegnap tartották. A résztvevők a pesti alsórakparton haladtak a parlamenttől az embermentők emlékművéig. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a kongói és ugandai ebola járvány miatt az egészségügyi világszervezet. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati jégbolt, mondta a rádiónak a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
18: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több 100 millió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
17: A folytatásban időjárás jelentés. Változékony idővel indul a hét a Dunántúlon, ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható. 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinformtól tudjuk, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi felől, valamint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, Mogyoród és Bak térségében. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mendek környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem jobb a helyzet. Az 5-ös főúton Dabasnál a 43-as és a 46-os kilométer között dolgoznak, a félútpályát elkerítették a forgalom elől délután 5 óráig.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-8-2 perc múlva. Na, ez a rajongás, ez egy érdekes dolog, és különböző helyzetekbe kerültek a hallgatóink. Kár, hogy... aki a 08-as telefonszámra végződik, nem vette fel, mert kíváncsi lehetünk volna a sztoriára, akkor is, hogyha nem mondja el. Na mindjárt, akkor elmondom, mit írt. Azt én annyira rajongtam egy rockstárért, hogy rengeteg koncertre jártam, míg nem összejöttem vele, másfél évig tartott. Hát akkor is, ha nem mondja el, hogy ki az, de jó lett volna tudni.
2: Ez érdekes. Hogy sikerült. Igen.
1: Hogy sikerült becserkészni, ez egy valós szerelem volt-e, valós kapcsolat, vagy igazából csak a szeretője voltál, így mellékesen. Ezeket azért úgy jól lett volna tudnunk.
3: Megkíséreltük volna megtudni az illetőt is, hogy ki, de hát.
1: Igen, de akkor azt mondtad, hogy nem akarom elmondani, mert magára ismer, igen, vagy mert rendes családban él, vagy mert nem tudom mi, de akkor meg erőszakoskodtunk volna.
3: Körülírtad volna.
2: És vagy, elkezdtük nem vette
1: fel. Vagy elkezdtük volna, hogy akkor na, rockstar, de majd elkezdtünk volna barkóbázni 50 felett, 50 alatt.
3: Most csak az asztal, hogy de jó, hogy nem vettem fel.
1: Jó reggel, 14 évesen Lukács Laciért rajongtam. Írtam neki, akkor még Nagyváradon éltem, és kétszer még saját kézzel írott levelet is kaptam tőle. Olyan jó fej volt már akkor is, hogy dedikált képet is küldött, szép hetet nektek, üdvegy lelkes hallgatótok, Andi.
3: Laci írtó jó fej, ez biztos.
1: Igen. Én Bocskor Gábor házánál jártam egyszer, de eszembe nem jutott volna becsöngetni. Üdv a tetkós. Hát igen, szóval ez egy érdekes kérdés. Sziasztok, az én sztorim pont Évihez kötődik. Minden reggel hallgattam a sportrádiót, és hallgattam a történeteit anyukájáról, a kutyájáról, a sportról. Ott is ezt nyomtam.
2: Köszi. Ez egy szép SMS lett volna, ha végigolvastad volna.
1: Volt a kérdezzétek az olimpikont rovata. Nagyon megszerettem, mint embert. És egyszer csak ott volt a kutya suliban, és megismerhettem, és barátok lettünk, és igen, felmehetek a házához, és a szüli napján megleptem például virággal. Letettem csak a kapujába, és üzentem neki, hogy aznap este ne zavarjam, mint hogy csak üzentem neki. Hálás vagyok a barátságért, annyira jó a hangulat, a témák szuper, a műsor kabalakata.
2: Igen. Képzeljétek el, hogy kutyasuliba vittem a kutyusomat, és ott volt egy, vagy most már mondhatjuk Katinak, és leszólított, hogy nem te dolgozol a Nemzeti Sportrádióban, mondom, de...
1: A Nemzetit is mondta, tehát így teljesen Nemzeti Sportrádió ZRT.
3: Cím és irányító
2: szem. Minden. És mondom, de én vagy, akkor te vagy a Risztovéve, és mondtam, hogy igen. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy nyilván én egy olimpiai bajnok vagyok, de ő meg egy nagyon rendes ember. És kialakult a kutyák által egy tök jó emberi barátság, egy kapcsolat, egy tényleg az, hogy számíthatunk egymásra, és...
1: Nem, hát de azért szülinapokon nem mer bejönni, tehát azért csak lerakja, mint egy ilyen sírkőre a virágot.
2: Mert ha nem veszem fel a telefont, akkor nyilván a barátaim tudják, hogy nem jöhetnek be. Mert van...
1: Ja, akkor van valami.
2: Nem azért, mert van valami, hanem egyszerűen nincs ügyfélfogadás.
1: Nincs ügyfélfogadás.
3: Akkor medvehagymás Gáspár time van.
2: Igen, de szerintem ebben az a... De most tényleg mindent kifordítatok, de hogy nem kell ahhoz valakinek bajnoknak lenni, vagy sztárnak, hogy rendes ember legyen, és szerintem barátkozhat az ember olyanokkal, akiknek nincs
1: ilyen. Senki nem mondta kétségbe, most mit védekezel?
2: Nem, én csak el akarom mondani, hogy tök nagy dolog, hogy mi barátok.
3: Azok is jó emberek, akik nem nyertek olimpiát, ezt akartam
1: ezt mondani. Ezt mondta. Hát konkrétan ezt mondta.
2: Kivéve ti.
1: Na jó, sziasztok, én egyszer a Sárvári Holdvirág Hotelben voltam 4 szobányira a tankcsapdától, akik a Sárvár meetingre jöttek, bármi is legyen ez, mint a rajongó férjem. Szerettem volna meglepni a párom egy autogrammal tőlük, de nem mertem oda menni hozzájuk. Csámpás Rozi. Oké. Hát az, hogyha oda mész, azzal szerintem nincs baj, hogyha ott jönnek mellett. De ha bekopogsz a szobájukba, az nem illik. Uh-huh. Jó, én sosem értettem ezt a rámenős rajongást. Egyszer találtam egy telefont, amiben a te telefonszámod is benne volt, bocsi. De mit kezdtem volna vele? Felhívlak, hogy szia, Laca vagyok, Biáról? Te meg mondtad volna, hogy tedd már le, hülye gyerek. Üzeni Laca Biáról. Nézd, hogy találtál egy telefont, amiben benne volt a telefonszámom.
3: Nem furcsa. Illik elvenni asztalokról telefonokat.
1: Igen.
2: Hát meg lehet, hogy régen volt még, ugye régen nem voltak ilyen kódok a telefonon.
1: Na, hát akkor nem is volt nagyon névvel beírva, nem? Vagy
2: de
1: mire gondolsz?
2: Igen, régen
1: akkor
2: már be volt. Régen is úgy írtam be, hogy anyuci.
1: Nem, az első ilyen Nokiába mi beírtuk a nevet is? Lehet, hogy beírtuk, nem emlékszem már. Igen,
3: lehetett menteni. Ha. Nagyon kevés számot, de lehetett menteni.
1: Sziasztok, Istenek, Ákosért rajongok Bonanza óta. Kb. Már 40 éves voltam, amikor a kislányomról készítettem egy videót, ahogyan Ákos dalokat énekel a fürdőkádban. Majd pár hónapra rá a lányom rajzolt egy szépet, gondolom képet, készített karkötőt, és azt mondta, vigyük el neki. Gondoltam, miért ne? Kiírtam DVD-re az énekét, és elmentünk hozzá, becsöngettünk. A kedves felesége nyitotta ki a kaput, és sajnos Ákos éppen vidéken próbált, így nem találkoztunk vele, de megígérték, hogy átadják neki az ajándékot. Jó a műsor, imádunk titeket, Norbi. Hát ez cuki. Ez cuki, csak hát igen, szóval ezek azok, de hát a gyereknél mindenki, gondolom, hogy meglátja.
2: Szerintem mindenki elérzékenyül.
1: Sziasztok, nekem sikerült Zoltán Erikához becsöngetni gyerekként. A kínai mintás köntösben jött ki hozzám. Gyönyörű, hosszú körmeit voltak, és csodaszép volt. Még autogramos képet is kaptam tőle, mai napig megvan. Tibi.
3: Ez igen, ez egy szerencsés nap, Tibi.
1: Igen, hát hogyha egy két évvel idősebb lettél volna, lehet, hogy behív Erika.
3: Szerelem, leszülettem meg ilyenek.
1: Sziasztok, Andi vagyok. 1985-ben az első kerületben laktunk. Soltész Rezső a szomszéd utcában lakott, és egy üveg visszaváltó volt mellette. Még a szomszédok üvegeit is én hordtam vissza, hogy néha láthassam. 11 évesen, de becsöngetni sosem mertem. Pár évvel ezelőtt meséltem el neki ezt a sztorit Messengeren, és akkor találkoztunk egy kávézóban, és nagyon jót beszélgettünk.
2: De milyen bátor, hogy megírta utána.
1: Hát igen, ma már, hát ugye főleg a közösségi médiának köszönhetően gyakorlatilag bárki eljuthat bárkihez. Tehát tényleg az amerikai elnöknek is írhatsz, és hogyha mázlid van, látja is, igen. Hogyha olyan érdekeset írsz, talán még válaszol is. Tehát, hogy ez régen nem volt. Az üveg visszaváltóban vagy ott álltál órákon át, és vagy jött Rezső, vagy nem jött Rezső. Hát ez volt az egyetlen kapcsolatfelvétel. Mi van?
2: Igen.
1: De tényleg így van. És így volt jól.
2: Igen, most hát már olyan személytelen, nem?
1: Ez a ma, hogy mindenki, és nekem, akinek nincsen semmilyen közösségi oldalam, erre valaki talál egy telefont, amiben benne van a telefonszámon. Hát hogy van ez? Perverz világ. Jó, játszok egy Hungary Machine-t, oké?
3: Nyomassuk.
1: Nyomassuk, majdnem elmondtam, nem tudom miért. Jó, itt van egy dalszöveg, ez a lényeg.
3: Ez egy könnyű nap lett
2: volna. Google
1: össze-vissza keverte, kavarta, és ezt kéne megfejteni, hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 8 perc. Szóval van, akit még helyes sztorik. Azt mondjam, a YouTube-n nőttem fel, és... mentett meg szerelmi csalódás után. Dublinban laktam, hétvégén elmentünk Bono házához. Néztük a dalszövegeket a nagy bronzkapun, mikor egy sportautó beröffenését hallottuk. Kamerával a kezünkben izgatottan vártuk, hogy nyíljon a kapu, majd egy percet az örökké valóságnak megélve kijött, és elhajtott egy random srác a személyzetből.
2: De az is nagy élmény, mert valószínűleg látta már Bónót közelről.
1: A random srác, igen. Hallgatom ma reggeli sztorikat, ki milyen híres emberrel találkozott, de nekem két ilyen sztorim is volt. Az egyik, amikor Korda György Szombathelyen adott koncertet a sportházban, és én hamvas ifjú leányként felmehettem a színpadra, és tangóztunk. A másik Rózsa Györggyel találkoztam Balatonon egy ismerősnél, és amikor bemutatkozott, csak rázogattam a kezét, és nem tudtam megszólalni. Üdv Judit! Na és még egy, képzeljétek el a sztorit, nekem most vicces, 15 voltam, mikor a budapesti sportkórházban műtöttem. De elég fiatalan kezdtem.
2: Aztán mindenit. Profi.
1: Ő, profi. Aha. Miután mehettem haza, Fater és a bátyám jött értem. Nekünk egy pezsgőszínű Opel Vectra, bocsinak egy taxiszínű Merci. Ő behajtott Miki. Tesó, mondja, ez a Bocskor, a nagy rádiós. Mondom, én a hátsó, és ki a szom az a bocsi, aki nem fér be a kapun. Hát 15 évesen ekkora pofád volt?
2: Hát most, figyelj, előtte egész ilyen műtött, hát persze, hogy nagy arca volt. Hát mit mondott volna? Kit érdekel?
1: Nem fértem be a kapun, az egy Mercedes volt.
3: És a kicsik voltak a kapuk.
1: Kicsik a kapuk, neked Vectrád volt. Ez egy,
3: én nem emlékszem erre, mit csináltam.
1: Sportkórházban én egyszer voltam urológusnál. Légrádi doktor úrnak most is csókolom a kezeit.
2: Örülj neki, hogy ezt nem ő csinálta 15 évesen.
1: De én máskor nem voltam, és a Borossal együtt voltam.
3: Na.
2: Ki kezdte? Ki volt előbb?
1: A Boros ment először. Aha. Uh-huh. Utána én.
2: Jó.
1: Egyébként a doktor úrnak a Bétót Laci ajánlotta. Igen, egy legenda. Te nem voltál nála?
2: Legendás keze lehet a doktor.
1: Urológus, az nem jártok? Te ez egy sportoló vagy, nem?
3: Igen.
1: A legnagyobb urológus ever.
3: Sportoló. Jó, és akkor ezt is csoportosan fogjuk csinálni? Most itt is?
2: Bétót Lacival, igen, hallod.
1: A Boros már nincs köztünk.
3: Értem, de hogy akkor itt is így együtt jártok mindenhova, és akkor nekem is kell menni? Hm?
1: Tényleg nőket nem is lát urológus soha? De azért csak van vizeletetek.
3: Van, mert szó, biztos, hogy megyünk. Hallottam már olyat, aki volt.
1: Na jó, ti nem tudjátok azt, amit mi tudunk.
3: Nem, nem szóval... is akarom tudni, amit te tudsz.
1: Na mindegy, de nem tudom, hogy ez az volt el. Én szerintem más alkalommal nem voltam a sportkórházban. Hidd el, hogy...
3: Szerintem se voltál, tehát oda, igen, más.
2: Szerintem se voltál. Tud támogatni akar.
1: Igen. De te be tudsz vinni, nem? Be. Titokban.
3: Hát be, csak megkérdezik, milyen sportág. És mit mondunk?
1: Urológia. Nem kérdezték, de urológia sportágam. Nem kérdezték amúgy. Na mindegy, jó. Messze vissza a téma. Itt van velünk Erika. Hello Erika, jó reggelt.
4: Egy jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: Szia Erika, de kedves hangod van. Óvónő vagy?
4: Nagyon kedves vagy, nem most vagyok, csak unokáim vannak.
1: Jó, unokáim vannak, és igen. Ilyenkor teljesen, a lelkeden keresztül a hangod is teljesen olyanná válik. Erika, drágám, tényleg, kezdjük el.
4: Mindenjétek el, még ezt elmondhatom. Nekem is vannak sztoriaim. Na. Régen, mikor még az országos rendező iroda működött, én is írtam leveleket még kislányként, és akkor mindig kértem dedikált fotót, és akkor olyan sokan válaszoltak.
1: Komolyan sokan?
4: Komolyan.
1: Például kicsoda?
4: Például a Piramis együttes, wow. Írt nekem Kulák Andrea, Karda Beáta, nem is tudom még, de sok ilyen levelem van, ilyen kis fotón van, amire aláírták. Sőt,
1: de ilyen dedikált fotókat küldtek, de nem írtak hosszú levelet, mint a Lukács Laci.
4: Nem írtak hosszú levelet, csak...
1: De ez tök cuki egyébként, hogy ez meg...
4: Hogy büszkélkedtem az iskolába, hogy én kaptam személyre szóló leveleket.
1: De jó. És ezek megvannak még, vagy csak az emléke?
4: Nem, megvannak. Igen.
1: Tök jó. Oké, na kezdjük el, Erika, mutatjuk neked a dalszöveget, figyelj.
5: Annyira várakoztam rád, mint még soha aznap este, annyira várakoztam rád, mint még soha ezelőtt.
1: Hm. Ez egy zenekar.
4: Igen.
1: Ennyit tudok, van ez egy zenekar. Nem tudom, hogy léteznek. Azt hiszem, nincs ez a felállás már, ugye? Ezen
2: nem hallottam
1: régóta. Nincs ez a zenekar. Így. De sokszor játsszuk őket. Figyú, mutatom megint.
5: Annyira várakoztam rád, mint még soha aznap este, annyira várakoztam rád, mint még soha-soha ezelőtt.
4: Nekem van egy tippem, uh-huh. hogy úgy vártalak.
1: Meg is vagyunk. Abszolút. A dalcím stimmel.

0: Igen. Gratulálunk!
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm. Nagyon vágytam már egy nyári sapira, mert erre nekem nagy szükségem van, mert kell, hogy árnyékolja az arcbőrömet.
2: Mindenkinek kell, hogy árnyékolja az arcbőrömet.
1: Nem érheti napsütés ilyenkor, megmondta a bőrgyógyász.
2: Így van, nekünk is, hogy a mi kedvenc bőrgyógyászunk, dr. Ponyai Katinka is mindig. Az UV az a legfontosabb.
1: Bizony, 50 faktor, árnyékolás, úgyhogy erre nagyon nagy szükségem van.
2: Nagyon helyes. Ez benne lesz egy bocsizacsiban, meg egy bögre is lesz mellé, jó?
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
2: Mi is neked, nagyon köszönjük. Erika keresni fog majd Anett, és akkor a címedet is elkéri. Köszönjük szépen.
1: Rendben van, szép napot.
2: Neked is. Szia. Na, azt mondja, jól van már, hát mellé gépeltem, basszus, bocs, jó arc vagy. Aki műtötte, az írta.
3: Jaj.
2: 15 évesen a sportkórházban műtött.
0: És azt az egy esetet is elmondja, mikor voltál ott.
3: Nem azt rontott el az SMS-be, csak hogy ki jó.
2: De mi műtét után az apja megy érte nyilván, és viszi haza.
3: Hát felfáradt, hát hogy ne.
2: Igen. Na jól van, akkor jövünk vissza. Gondolom, hogy ti is olvastátok már azt a hírt, hogy Magyarországról megcsapolták egy hollywoodi sztárnak, filmsztárnak a bankkártyáját, vagy hitelkártyáját, és akkor találgatni lehetett, hogy igen, Russell Crowe járt itt, meg Rami Malek járt itt, és valószínűleg kettőjük közül, de a nemzeti nyomozóiroda nem mondott semmit. Ugyanakkor a Blick kiderítette, hogy ez nem egyikük se volt, hogy egy másik forgatás kapcsán Johnny Depp kártyáját csapolták meg.
3: És hát akkor ugye elkezdtünk gondolkodni egy magunk között, hogy ez mégis hogy történhetett. Ugye Johnny Depp volt is Magyarországon többször is. Arról is lehetett hallani, hogy azért nem unatkozott, azért megnézte a bulit, az éjszakát a Johnny, tehát hogy egy kicsit...
2: Ez az, szétcsapja magát, ez nem is, hogy buli az ő esetében, de igen, tehát hogy ő azért szétesett rendesen. Tehát ez a kártya, ez hogy kerülhetett egy idegen kezébe, ez egy rejtély, de az is egy rejtély, hogy ő hogy jutott két éven keresztül pénzhez a kártyán keresztül, meg 220 millió forint értékben vásárolt ő össze-vissza mindent.
3: Havi durván 10 millió forint, azt nem lehet csak úgy elkölteni pizza rendelésre, meg wellnessre.
2: Pontosan, nem szállásokra, meg ilyesmikre is költötte, de ezt akarjuk megtudni egyébként Bor Olivier kiberbiztonsági szakértőtől, hogy az ilyen kártyacsalások nem is veszik észre két éven keresztül szállásokat, repjegyeket, stb. Ebből hogy profitál az, aki ellopta az adatokat? Nekem fogalmam sincs. Jó? Tehát Johnny Depp kártyájával egyébként a pasit letartóztatták, Jordán állampolgár, ezt is majd el fogjuk mondani, de hogy ez a csalás, hogyha a te adataidhoz hozzáférnek, hogy tudnak úgy lopni, hogy szinte észre se veszed, és főleg az, hogy ő hogy jut pénzhez.
0: Elképesztő.
2: Igen.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hanna!
7: Evelyn!
6: Képzeld, van egy új BYD-m.
7: Komolyan?
6: Az Autocentrum Szabónál az Experience kampányban garantáltan a legjobb áron vettem az új BYD-m, és ajándékba kaptam egy fali gyors töltőt.
7: Egy fali gyors töltőt? Ajándékba?
6: Bizony! Úgyhogy a kis autómmal el is indult a közös kalandunk.
7: Autocentrum Szabó Székesfehérvár, bydfehérvár.hu.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lor kávékapszulák, az 1 kg-os 20%-os magyar tejföl és egyes Varta Long Life elemek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Where is this A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
13: Van. Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
14: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia. A motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
16: A reklám után. Társadalmi célú reklám. A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
17: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Akár ma a kormány elé kerülhet az aszbeszt-szennyezés ügye, svéd győzelem a Tour de Hongrin. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezettnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az aszbeszt szennyezés ügye egyébként már ma a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az aszbeszt mentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak is. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
20: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító pajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
19: Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. A hazai országúti kerékpáros körverseny szerdán indult Békéscsabáról. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt tegnap Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. Változékony idővel indul a hét, a Dunántúlon ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható. 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
18: Red
1: Retrórádió közlekedési hírek.
19: Egy autó és egy busz ütközött össze a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán. A 41-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Már most erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon. Így az M1-es autópályán Bicskétől az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a Mogyorod térségében. Az M6-os autópályán Érnél, valamint az M2-es autóúton Fótnál. Nem jobb egyébként a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Olvasható az útinform.hu-n.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 12 perc van, jó reggel, szevasztok, hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggel.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, szia, bocsi, kár volt mondani, hogy nincs közösségi oldalad, most majd egy rajongó képes lesz, és készít neked, odaír, aztán megsértődik, hogy nem válaszolsz neki, Alex. Nem is értem az agymenésedet, Alex, de köszönöm, hogy aggódsz. Ez viszont sokkal szebb. Pirner Almától kaptam egy rózsaszín tangát, személyesen. Alá is van írva, volt is rajta.
2: Azt a mindenit.
0: Ez a volt is rajta, hát ezt honnan veszed? Tehát megszagoltad, amikor elmentél, vagy ő, tehát ő mondta magától, volt is rajta, vagy te rákérdezted, és volt rajtad Pirner Alma? És akkor azt mondta, hogy igen, tehát hogy ez honnan van ez az info?
2: Mindenhogyan ijesztő.
0: Mind a három ijesztő, igen. Abszolút. Na, gyerekek, ez a történet, ez szürreális, de addig nem akartunk vele foglalkozni, amíg nem tudtuk, hogy kivel történt. A lényeg az, hogy ez hazánkban fordult elő, és annyit lehetett olvasni eleinte, ez még múlt héten volt, hogy egy hollywoodi filmsztár banki adataival visszaélt, méghozzá 2 éven át valaki, aki Budapesten él. Később kiderült, miután elkapták, hogy ez egy jordán állampolgár, a 13. kerületben lakott, és a Nemzeti Nyomozó Iroda elkapta őt. Na, de hát a Nemzeti Nyomozó Iroda nem mondta el, hogy ki ez a világsztár. Tehát annyit lehetett tudni, hogy a Nürnberg című filmet forgatták ugye valamikor nálunk, és annak a két főszereplője, Russell Crowe és Rami Malek, és véletlenül valamelyikük, kettejük közül valaki lehetett ez, akit ugye megkárosítottak. És aztán péntekre a Blick egyik újságírója kiderítette, de nem volt hajlandó felfedni a forrását, kiderítette, hogy ez nem Rami Malek és nem Russell Crowe volt, hanem bizony Johnny Depp. És Johnny Depp járt nálunk egy párszor. Képzeljétek el, ez az angyalföldi csaló, aki jordán, de angyalföldi, 2 éven keresztül fosztogatta Johnny Depp számláját, úgy, hogy Johnny Depp semmit nem vett észre.
2: Egészen Johnny Deppes fordulat ez, nem?
0: 220 millió forint összesen a kár.
2: És nem veszed észre 2 év alatt.
0: És nem veszed észre, így van. Na most a rendőrség ugye csak annyit írt, vagy annyit mondott, hogy az amerikai bank még az év elején feljelentést tett, miután egy kiemelt ügyfelük számlájáról különböző összegeket emeltek le, a szálak pedig Magyarországra vezettek. És akkor az FBI a Nemzeti Nyomozóirodával vette fel a kapcsolatot, és felderítették, hogy a bűncselekményhez használatos IP címeket, hogy ezek hova vezetnek, és akkor elkapták az illetőt, aki egyébként még drogterjesztéssel is foglalkozott, és angyalföldön egy lakásban élt, albérletben. Na, szóval akkor elkezdtük törni a fejünket, hogy ez hogy nézhet ki, tehát hogy mikor és hogy történhetett itt. Az iratok szerint 2024 januárja és 2025 decembere között történtek ezek a csalások, összesen 308 esetben.
2: Hihetetlen, ilyen is csak Magyarországon tud történni. Tehát lehet, hogy itt laksz Angyalföldön, tudod, és akkor a szomszéd utcában meg nem is sejtett, hogy ott ül valaki egy másik lakásban, és Johnny Depp számláját fosztogatja éppen már egy éve. Másfél éve. És itt
0: nem lehet tudni, ezek halk tevékenység.
1: Ezek nem láthatóak.
2: De ez az, amire kicsit sem

0: számítasz. Tehát, hogy az biztos, hogy, egy, hogy, hogy ilyen meg tud történni.
1: De miért ne lehetnék mi is benne a világ vérkeringésében?
0: Igazadóan.
2: Tehát, hogy... miért ne lehetnék híresek valamiről?
0: Ha már csak egy kardiújtás Amerika, igazatok.
1: Tényleg. Van. Na, nézzük meg először is, hogy Johnny Depp mikor járt Budapesten. Johnny Depp 2023. július 18-án hát járt Budapesten, ütötte ki magát. Tehát itt Budapesten. Annyira ütötte ki magát, hogy ugye a Hollywood Vampires koncertjén nem tudott megjelenni, és ezért a koncert elmaradt. Holott a rajongók már ott voltak a csarnokban.
0: Tehát ebbe bele lehet ebbe az estébe kalkulálni, hogy lehet, hogy a Johnny azért elhagyott kalapot, kabátot, kártyát, mindent magával. Magától.
2: De lassan fél év telt el utána, tehát 24 januárjában kezdték el a számláját levonni.
1: A jó, az egy dolog, de az adatokhoz hozzá lehet férni. És aztán 2023 őszén visszatért Johnny Depp Budapestre, akkor forgattak a Modi című filmet, és akkor ott voltak bizonyos jelentek, amiket itt forgattak. Szóval a Gyuri ugye arra gyanakszik, hogy Johnny Depp kiütötte magát ott a koncert előtt, és akkor te úgy képzeled, hogy elment egy parkba, és szétszórta a kártyáit? Vagy hogy,
0: nem,
1: hogy
0: én ezt úgy képzelem el, hogy bedrinkelt, hogy tudom én, valakit ott kérdezett a stábból, hogy milyen ez a Budapest, lehet, hogy a hón alá is csapott valami ródot, és akkor megindultak be a budapesti éjszakába.
1: De nem így volt, Gyuri, hanem úgy volt, hogy Joe Perryjék a szobájából nem tudták lábra állítani.
0: Hát ez megmondom, a vége lehetett ennek a bulinak.
1: Amikor visszatért.
0: Szerintem igen.
1: Amikor már visszatért.
0: De megnézte a belvárost, tudod, jöttek, mentek, és simán lehet, hogy valahol elszórta a cuccokat, az is lehet, hogy valakivel együtt ivott, tudod.
2: Oké, de ha elhagysz valamit, az mondjuk, ha nem is az másnap, de egy hét múlva rájössz, hogy hoppá, elhagytam a kártyáimat.
1: Milyennek gondoljátok Johnny Deppet? Mert én nem, tehát az Évi ugye kora reggel belém kötött, hogy a Johnny Depp csak átnézi havonta, amikor jön a számla kivonata, és csak átnézi, hogy hát itt milyen tételek voltak.
0: Szerintem ő azt se tudja, melyik banknál van.
1: Én azt szerintem gondolom. Szerintem sem tudja, melyik banknál van. Hát szerintem a kártyáit is, én nem tudom, hogy a zsebében tartja-e, vagy a, nem tudom, a turnémenedzsere használja-e.
0: Én még azt is el tudom képzelni, hogy úgy megtekeredett ezen az éjszakán, hogy oda csapta a Jordán csávó mellkasához egy buli közben ezt a kártyát, hogy nagyon nagy testvérem vagy, tessék, gondoskodok rólad örökké, hogy úgy van.
1: És oda csapta. Igaz lehet a történet, Johnny Deppet ismerve, főleg, hogyha a Rum napló című filmét láttad, hogy, de hát azért Johnny Deppet eléggé felismerik Budapesten. Tehát annak híre ment volna, hogyha ő előző éjjel mindenféle kíséret nélkül bárról bárra témfeleg.
0: És örökbe fogad egy Jordán csávot.
1: Szóval ennek azért híre ment volna. Szegényt annyira hermetikusan elzárták, tényleg hát annyira a rajongás tárgya Johnny.
2: Így van, tehát akkor ez az eset így kizárható. Nem?
1: Igen. Na, szóval én nem nézem ki azt, hogy Johnny elfeküdt valahol, és kiesett a kis bankkártyája. Igen.
0: Jó.
1: Jó. Szóval szerintetek, amikor Alice Cooper és Joe Perry felébresztette Johnny Deppet, vagy próbálta, akkor ő nem nézte meg a zsebeit?
0: Nem tudom. Hát annál ez nem. Gyakori program, mert pedig úgy tudjuk, hogy gyakori, hogy azért úgy elszakad a cérna. Akkor lehet, hogy úgy van vele, hogy jó van, majd megint igénylek új kártyát, aztán kész.
2: De nincs senki az életében, aki valaki segítene abban, hogy nagyon sokat bulisztál, hazajöttél Amerikába, tehát újra otthon vagy, nincs párja, aki megkérdezi, hogy mindent hazahoztál?
1: Hát látjuk a párja dolgokat, tehát Amber Heard, meg hasonló, tehát hogy az azért volt, csak furcsa, de levágott ujjak, széklet az ágyban, tehát nem hiszem, hogy ott nagy rend lenne, na.
0: Nem,
1: hogy aztán megjön
0: a... Amber Heard nem volt az a gondoskodó típus, én is úgy láttam a per alatt.
1: Ugye nem láttad az, hogy ők együtt bontogatják ki a bankszámla kivonatokat egy hónapban egyszer, és ott nézik, hogy ez a tiéd, ez az enyém. Tehát, hogy ez a reggel, ez nincs. Hát közben akkor... isznak-e teát. Tehát, hogy...
0: Összepiszkított ágy mellett, nem, ez valószínűleg nincs.
1: Jó, gyerekek, akkor a lényeg az, hogy kerülhetett a kártyája, vagy a kártyának az adatai valakihez, aki egyébként havonta több mint 9 milliót leemelt a számlájáról, és neki nem tűnt fel?
0: Jó kérdés, mert ha nem így, akkor hogyan? Mert ha viszont bulizni nem bulizott egyedül, valószínűleg a stáb rendezte a költéseit is. Azt se hiszem el, hogy Johnny Depp csak úgy fizetgetett itt Budapesten, és valahol le tudták nyúlni a kártya adatait. Nem?
1: Lehet, hogy valakire rá volt bízva a kártyája.
0: Aha.
1: Az simán. Tehát egy turnémenedzser, mert ő nem fizető, nem izé, hogy az intézte Johnny kártyáival az ő külön fogyasztásait, az tökre lehet. Azt mondjátok el, hogy az hogy lehet, hogy nem tűnt fel neki, hogy havonta kb. 9 milliónyi költés volt a kártyáján.
2: Ez elképzelésem sincs. Ugye nekünk van már ez az SMS, hogy azonnal, hogy kapsz egy SMS-t, ha vásárolsz, vagy hogyha nagyobb összegért vásárolsz interneten, akkor még biztonsági kód is van, amit használhatunk. Azt viszont tudjuk, hogy például Amerikában ugye ezek a hitelkártyák anélkül működnek, kérnek, hogy bármiféle visszacsatolást kérnének.
1: A legtöbb nekem van külföldi bankszámlám, és az, hogy SMS-t kapnék a költésről, az nincs. Tehát ez egy, hál' Istennek, ez egy magyar banki szokás, ez tök jó, de nem biztos, hogy Johnny Depp kap értesítést arról. Főleg, hogyha nem olyan nagy tételek ezek egyenként. Uh-huh. Itt most képzeljétek el, hogy ezzel a kártyával a csaló vásárlásokat eszközölt, foglalásokat intézett, például nemzetközi szállás közvetítő weboldalakon. Tehát szállásokat vásárolt. Ilyet olyat. Én nem tudom, nektek mennyi az a pénz, ami ha eltűnne a számlátokról, havi szinten nem tűnne fel? Az mennyi az az összeg?
3: Nekem nincs olyan. Tehát, hogy én kb. Mindenről tudok.
0: Nekem is 10 000 forint költés felett SMS jön azonnal, tehát onnantól azt már látom, hogy ez talán ilyen 1-2 000 forintos, de ha rendszeres, azt is észreveszem.
1: Én nem vennék észre. Ha a kártyám nyilván az csipog. Igen, a kártya az csipog. Tehát az feltűnne. De hogyha a számláról valamilyen módon eltűnne pénz, én nagyon soká fedezném azt fel.
0: Én mikor levonják a számláról a csomagdíjat, és én még azt is felfedezem.
1: Jó, te azt felfedezed, de én például 10 vagy 100 000 forintokat én nem vennék észre.
2: És szerinted mikor jönnél rá? Hol jönnél rá?
1: Ez a nagy kérdés, hogy hol jönnék rá. És Johnny Deppnél ez pont így lehetett, hogy ő aztán tényleg nem nézte, hogy most hol meg mit. Valószínűleg nem is törődött ő, a könyvelője intézhette. Nem tudom, a banknak tűnt fel, nem Johnnynak. Érted? A banknak tűnt fel, hogy érdekes, hogy budapesti IP címről...
2: De még azt se nézi meg, akkor kérdezek valamit évente, hogy mennyi pénz, hogy bejött-e a nagy forgatásról jövő fizetésem. Azt se nézi meg éves szinte, mert akkor
0: lehet,
2: csak láthatott volna egy...
0: A nagy számot azt látja, hát tudod, a többi picit meg nem nézi.
1: Én ugyanez vagyok. Én Johnny vagyok ilyen téren. Nagy számot látom, a kicsiket nem nézem. Na jó, szóval tényleg, és akkor most még egy kérdés, hogy ez a Jordán fickó, akit hál' Istennek már letartóztattak, ebből hogy profitált? Tehát, hogy ő vásárolt szállásokat, mondjuk többek között, akkor abból neki hogy lett pénz, ez hol érte meg?
0: Nem hiszem, hogy egy ilyen világutazó lehetett ez a Jordán drug dealer, hogy havi ilyen 9 millióért utazgatott, meg wellness-elt.
1: Én sem hiszem, és ugye nekem volt egyszer egy kártya adatlopásom, ez Dél-Afrikában volt, és amikor hazajöttünk, akkor vettem észre, 500 000 forint értékben vásároltak, mind Nagy-Britanniában, és vonatjegyeket, tehát brit vonatjegyeket és szállásokat. És nekem a Visa visszatérítette ezt aztán, de hogy neki ebből mi volt a haszna, ez hasonló, mint ez, fogalmam sincs. Tehát ugye erre az egész kártya lopásra, amikor nincs is nálad fizikálisan a kártya, hogy ezt hogy tudják hasznosítani, ezt beszéljük meg, és itt van velünk Bor Olivér, kiberbiztonsági szakértő. Szia, Olivér, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, Olivér, mit gondolsz, hogy itt egy angyalföldön dekkoló, élő Jordán férfihoz hogy kerülhetett, milyen verziók vannak Johnny Depp bankkártyájának az adatai?
4: De először is szeretnék Johnny Depp lenni, Johnny Depp for president, tehát, hogy aki tényleg nem vesz észre ilyeneket, az valami, nem tudom milyen világban él, de szeretnék olyan világban élni én is.
1: De most, de miért, Olivér, te minden összeget, bocsánat, de te minden összeget észrevennél, hogyha eltűnne a számládról?
4: Valószínűleg igen, nekem is, meg Európa teljesen más amúgy, mindjárt kitérek erre jó. is, mert valószínűleg ez adja az eszenciáját az egésznek, hogy került hozzá a csalóhoz a kártya, ha és amennyiben a kártya hozzá került, ezt nem tudjuk. Ugye itt többfajta dolog szóba jött, tényleg vagy elvesztette emberünk a kártyáját és hozzákerült, vagy tényleg mondjuk egy kocsmatúrban hozzávágta a Jordán emberhez, hogy hozzá már még két sört, azt ott maradt, de sokkal valószínűbb, hogy inkább valamilyen vírust benyelhetett ez a jó ember, Johnny Depp, és akkor megfertőződhetett a valamelyik levelezőrendszere például, vagy akár a Darknet-en kiszivároghattak az ő bankkártya adatai, amiket bárhol máshol normális hétköznapi emberként, nem tudom én, AliExpressről rendelt valami Johnny Deppünk a következő filméhez, vagy az otthoni munkázáshoz, és akkor szépen ezek ki tudnak szivárogni. Tehát ezt nem tudjuk, hogy került hozzá, de hozzá került. És emberünk nem pénzt vett fel a jelenlegi információk szerint, hanem különféle szállásfoglalásokat intézett, utazott, interneten shoppingolt, tehát nem KP-t csinált belőle, hanem 220 milliót szépen a saját maga jókedvére és kényekedve szerint ő elköltött, lehet, hogy tovább értékesítette.
1: Na jó, azért gondolom, hogy ez túl sok, tehát én is azt gondolom, hogy havi durván 10 milliót elkölteni szállásra, meg mindenféle másra, az azért akkor tényleg elég nagy lábor élt, amit nem feltételezünk ettől a fickótól, és ugye én is elmondtam
4: 308
1: neked.
4: 308 darab utalásról van szó, az azért bitang.
1: Két év alatt?
4: 308 tranzakció, igen.
1: Két év alatt, akkor azt számoljunk átlagot, az mennyi lehet? Az egy évben 150, akkor az egy hónapban körülbelül, nem tudom, 10, 10...
4: Mondjuk egy 10-12, igen.
1: Utalás, igen. Aha. Jó, mert hogy ugye én meséltem az én sztorimat is, tehát hogy nekem is kártyalopás volt, Dél-Afrikában elvitték a kártyámat, tehát nem terminál jött hozzám, hanem ő vitt el a kártyámat, és aztán hazajöttem, és akkor voltak, mondom, ezek vonatjegyek voltak, és szállások. Tehát, hogy feltételezhető, hogy ezek a csalók valahogy tovább tudják értékesíteni.
4: Igen.
1: Ez hogy történik?
4: Igen, hát megveszed a szállást, és valamilyen, vagy haveroknak, vagy valamilyen akár darknetes portálokon keresztül, nyilván egy jó akcióval, hiszen ingyen jutottál hozzá a teli áras bármihoz, de neked, ha már féláron továbbadod, vagy 60%-ért, neked már pontosan annyival több a hasztod, mint a bekerülési költsége volt. Tehát ezt így kell igazából elképzelni, de azt se vegyük el emberünktől, hogy ő jól érezte magát ebből a pénzből, de ami fontosabb, hogy ez hogyan és miért tudott megtörténni. No. Szögezzük le, hogy ez Magyarországon nagy valószínűség szerint tökéletes biztonsági rendszer nincs, de nagy valószínűség szerint Magyarországon ez nem tud megtörténni, mert lényeges különbség van az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok szabályozása között, ami a pénzforgalmat jelenti. Az Európai Unió az egy túlszabályozott, nagyon merev pénzügyi struktúrában létezik, és van egy olyan úgynevezett PSD2 elnevezés Európai Uniós irányelv, ami az unió pénzforgalmi irányelve igazából, ennek az a lényege, hogy az EU megpróbálta biztonságosabbá tenni az online fizetéseket és a netbankolást. Ennek a legismertebb eleme, amiről biztos, hogy ti is hallottatok, meg a hallgatók is, az az erős ügyfélhitelesítés, vagyis a kétfaktoros azonosítást kötelezővé tették Európai Unión belül. Tehát, hogyha én netbankolok, vagy bármit vásárolok, akkor nagy esély van arra azért, hogy ahogy ti is beszéltetek erről, valamilyen újabb kódot fog kérni azon kívül, hogy adjam meg a bankkártyaszámomat, lejárati dátumomat, CVC kódomat, meg ilyeneket. Tehát még valamit fog tőlem kérni, például egy plusz kódot, egy plusz Face ID-t, egy új lenyomatot, vagy bármi ilyesmit. Ez Amerikában nincs így. Európában még van egy úgynevezett 3D Secure nevezetű eljárás, ami nem azt jelenti, hogy három dimenzióban csinálunk bármit is, hanem ez egy szintén egy biztonsági rendszer, amit a két legnevesebb kártyatársaság vezetett be, annak érdekében, hogy még biztonságosabban bankoljunk, és hogyha ilyen 3D Secure nevezetű mechanika, meg technológia van a tranzakciók között, akkor biztos ti is láttátok már, hogy egy vásárlás után átirányít még egy plusz oldalra, egy plusz fizetési oldalra, ami ez a két társasághoz tartozik, és itt kell szintén a valamilyen jóváhagyást eszközölnöm, általában a netbankomon keresztül. Tehát be kell lépnem egy push üzeneten keresztül mondjuk a netbankba, és így hagyom jóvá a tranzakciót. A 3D az azt jelenti, hogy benne van a három szereplő az egész tranzakcióban, és mind a három oldalról biztonságos lesz. Tehát a vásárló, a kereskedő és a bank is benne van, és ezzel tud meggyőződni a kártyatársaság is, és maga a szolgáltató, a bank is, hogy valóban a kártyatulajdonos akar-e fizetni. Az Amerikai Egyesült Államokban ez nem sok helyen van így, sokkal megengedőbbek, liberálisak ezek a pénzügyi szabályozások, és még mindig vannak olyan webshopok, szolgáltatók, kártyatársaságok, online rendszerek, ahol nincsen bevezetve ez az Európai Uniós irányelv, és nem kell ez a 3D Secure nevezetű technológiai azonosítás sem. És így fordulhat az elő, hogyha valaki megszerzi a kártyadataimat, akkor bizony nagyon könnyen tud tranzakciókat indítani, annak köszönhetően, hogy az, amit ő megszerzett, az egy amerikai kártyatársasághoz tartozik, és egy amerikai bankhoz, de itt 308 tranzakció után éber volt a bank, és mintegy két év után pikpak észrevette, hogy lehet a bankhoz.
1: A kiemelt ügyfélnél. Azért azt ne felejtsük
4: el. Hát valószínűleg Johnny Depp nagyon sokat költött amúgy is, ezért nem tűnhetett fel a banknak. Mert hogy voltak valószínűleg több ilyen apró tranzakciói emberünknek, és lehet, hogy ezért nem szólt hamarabb a bank, mert úgy volt fele, hogy ja, ez egy megszokott formája ehhez a számlaszámhoz tartozó embernek a shoppingolási formájához, ez teljes mértékben passzol.
1: Egyébként itt ugye a nyomozóiroda arra is hivatkozott, hogy a FBI-jal közösen az IP cím alapján tudták beazonosítani a helyszínt például. Hogy ez most hogy megy, hogyha egy nemzetközi szállodafoglalási vagy szállásfoglalási portálon, vagy éppenséggel a nem tudom, német vagy amerikai Amazonról rendelek valamit, az én kártya adataimmal. Ott ugye három adatsor a legfontosabb, az egyik a kártyaszám, ugye a név is nyilván, a lejárati dátum és ez a CVC kód. Hogyha ezek megvannak, akkor gyakorlatilag bármit tudok rendelni. Most rendelek a, nem tudom, a Trivágón vagy a Bookingon egy szállást, kifizetem, rendelek az amerikai Amazonról egy szamovárt, kifizetem. Az IP címem hogy kotorható ebből elő?
4: Ez önmagában az IP cím, ez egy azonosító az eszközömnek, minden eszköznek van egy ilyen azonosítója, és ez úgy kotorhető elő, hogy megkeressük a helyi internetszolgáltatót. Mindig ez az első lépés, hogy meg kell keresni a Magyarországon lévő internetszolgáltatókat, és megkérdezzük, hogy ez az IP cím abban az adott intervallumban, időintervallumban, tehát kell tudnom hozzá egy időpontot is, hogy ez mikor történt, ez kihez volt kioszva, nagyjából melyik városban, melyik negyedben, és akkor így tudunk eljutni oda, hogyha az internetszolgáltató rendelkezik információkkal, hogy ki az előfizető, mi a címe, és hol van.
1: Én értem, de én fordítva gondolom, bocsánat, tehát, hogy feltűnik a banknak, hogy a Amazonról rendeltet szamovárt, és a Bookingon bukkolt szállást, amit tudom én, Waldorf Astoriába sokat. Akkor ugye ezt a banknál ezt látja. Akkor a bank hogy tudja visszafejteni az Amazonon és a Bookingon keresztül az IP címig?
4: Ő sehogy. Ő sehogy, itt mindenféleképpen egy nyomozati hatóságot, egy nyomozati szervet kell bevonni, neki vannak erre jogosultságai, a bank nem tud ilyen jellegű nyomozati tevékenységet csinálni, persze bekérdezhet a szolgáltatónál, hát ez nem kér enni, ez ingyen van, ha jó fejek a szolgáltatók, akkor még lehet, hogy válaszolnak is, de azért ezek már banktitoknak minősülnek, még az Amerikai Egyesült Államokban is, ezért kell mindenféleképpen egy FBI, aztán egy nemzetközi együttműködés keretében így jutottak el a magyar nyomozó szervekhez.
1: Hú. Na jó, hát mire ügyeljünk? Ügyeljünk a CV kódunkra, aztán megvagyunk, nem? Vagy CVC kódunkra.
4: Ha találunk egy kártyát, akkor semmiképpen se kezdjünk el költeni róla. Én ezt,
1: igen, miért nem?
4: Ezt javaslom tékevének.
1: Miért nem?
4: Hát ez bűncselekmény azért.
1: Persze, jó, de ezen túl. Tehát, hogy...
0: Hogyan egy jobb élet?
1: De mennyire...
4: Nem olyan morális kérdések azért felmerülnek itt az emberben.
1: Igen, de hát itt mi is itt vagyunk ebben a szobában 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6-an 6 különböző moralitással. Tehát, hogy itt nyilvánvalóan, hogyha most ledobok egy kártyát a szőnyegre, és nem szólok, hidd el, az a kártya holnap már nem lesz itt, és valószínűleg egy héten belül költenek is róla. Nekem van egy gyanúm, hogy ki, de ez most mindegy. Megtaláltuk azt az embert, aki költene róla. Miért ne tenni, Olivér?
4: Én leginkább azt javaslom, hogy azért, hogyha már a morál az nem vesz rá arra, hogy ne költsek, úgy is el fognak kapni. Tehát ma már olyan modern a technológia, és gondolom Böribe nem szívesen akar menni, meg bírságokat fizetni senki sem, meg szankcióknak alávetni saját magamat, mert nem fogok tudni majd máshova elmenni dolgozni, ez belekerül az előéletembe, nem lesz erkölcsi bizonyítványom. Jó, persze, most nem biztos, hogy ez nagyon sok ember fel tudta fogni, amit mondtam. Bűncselekményt követtek el, igazából ez a lényeg. Bűncselekményt követtek el, és utol fognak érni, és rá fognak jönni. Nagyon-nagyon hamar. Ott tart már a nyomozati szervek is ott tartanak, hogy nagyon-nagyon jól képzett szakemberek dolgoznak Magyarországon is már ezeknél a kiberbiztonsági szerveknél és nyomozóhatóságoknál.
1: Na jó, én ki fogom próbálni, valamelyik kártyámat itt hagyom majd.
0: Akkor légy erős, Lacika, akkor.
1: Köszönjük szépen, Olivér, köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: Szia, Bor Olivér, kiberbiztonsági szakértő beszélgetett velünk erről.
2: Nagyon Na. érdekes, nem? Tehát, hogy... Én se gondoltam volna, hogy ez így működik.
1: Mert én is azt gondolom, hogyha én most a Bookingon veszek a Johnny Depp kártyájával egy szállást, az hogy derül ki, hogy én azt honnan vettem? Hát mondja, hogy ez már tényleg az FBI kell, tehát a Booking nem fogja tudni megmondani,
0: persze.
1: Hogy
0: ezt. Persze. Csak azt gondolnám, hogy ez nagyon pepecselős egy szélhámosnak vagy csalónak, hogy ezzel szórakozzon és így keressen pénzt, de lehet, hogy ráért.
1: Hát igen, és a Darkneten vagy hol tudja ezeket esetleg értékesíteni. Tehát lehet, hogy konkrét megrendelések érkeznek, hogy hello, Jordan, vagy hogy hívják Jordan fiút, biztos nem Jordan.
0: Jó, Jordan, logikus lenne.
1: Logikus lenne. Igen, a Waldorf Astoriába kéne három éjszaka, és az nem tudom, lenne 30 000 dollár, és akkor ő ezt eladja neki 2000-ért.
0: Aha, simán lehet. Simán lehet,
1: a Dark Webben
0: volt.
1: Megcsinálja a foglalást, átküldi a 2000-et, a foglalás érvényes, szuper, és... Na, értitek?
2: Persze, hogy értjük.
0: Lehet, hogy igen, ő egy Dark Webes utazási ügynök volt, és ennyi. Igen.
1: Jó, kérdezzük meg a biztos a hallgatóknak is volt ilyen, mert nekem is volt. Amikor észrevetted, hogy valaki csapolja a bankszámládat, milyen költés volt, honnan volt, kiderült-e a módszer, az is lehet, hogy családon belüli volt, az is lehet, hogy te is kidobtad a szőnyegre a kártyádat, mint én fogom.
2: Testként.
1: Én várom. Te már várod, igen.
0: Hopp, egyből pittyed az automat. Igen.
2: Nem fogok várni egy hetet.
1: Jó, hát majd csattan a bőrön, vagy a bilincs a kis olimpiai csuklódon.
2: Nem baj, vaskos ez is.
1: Tudom. Jó, hogyha volt ilyen, milyen módszerrel, hogy és ki volt az 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
14: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
15: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cartidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cartidol gél pont jó a fájdalomra.
16: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: A reklám után
5: hírek a Retro Rádióban.
18: Már csak Szabolcsban van tűzgyújtási tilalom, mi is tehetünk a szúnyogok ellen. A Dunántúlon ma napos, keleten esős idő valószínű. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak Szabolcs-Szatmár-Beregben van érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskunután Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonták az intézkedést, közölte a Nébi. Erre azért volt lehetőség, mert elegendő csapadék hullott, az erdei biomassza kellően átnedvesedett, így megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora száldogál. Most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, árult el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
19: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
18: Több mint 10 000-en mozdultak meg országszerte a futókörök napján. Szombaton a 25 helyszínen rendezett országos szabadidős sporteseményen közel 90 000 kilométert teljesítettek a futók. A változékony sokszor esős idő sem szegte kedvét a résztvevőknek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, csaknem 10 900 kilométerrel. Budapest 18. kerülete lett a második, Gyömrő pedig a harmadik. A folytatásban időjárás jelentés. Változékony idővel indul a hét a Dunántúlon, ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható. 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinformtól tudjuk, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi felől, valamint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, Mogyoród és Bak térségében. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mendek környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem jobb a helyzet. Az 5-ös főúton Dabasnál a 43-as és a 46-os kilométer között dolgoznak, a félútpályát elkerítették a forgalom elől délután 5 óráig.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt 2 perccel itt volt egy sértett ember, aki azt mondta, hogy én mit kérkedek azzal, hogy mennyi összeget nem veszek észre. Pontosan az arányításról volt itt szó. Tehát, hogyha Johnny Depp nem vesz észre 220 millió forintot, én nem veszek észre 10 vagy 100 ezeret, és mindenkinek megvan az az összeg, véletlenül a siránkozónak is az az összeg, amit ő nem vesz észre. Erről szólt ez a történet, és nem arról, hogy az ember elmondja, amúgy sem mondtam volna soha, hogy mennyi a pénz, ami nálam van. Tehát ez egy baromság. Na mindegy, kár, hogy nem értettük egymást. Valaki üzeni, hogy nekem 3 millió 20 ezer forintot nyúltak le egy Maldív-szigeteki szállodára bankkártyás fizetéssel. Vírussal feltörték a fiókomat, mindent a csaló engedélyezett, 20 percen belül észrevettem, a bank semmit nem tudott tenni, úgyhogy még 9 napig zárolásban láttam az összeget. Ezen kívül még volt 8 kis összegű vásárlás, amit csak másnap láttam a felületemen 150 ezer forint értékben. A bank totál elzárkózik a felelősségtől, úgyhogy még rendőrségi feljelentést is tettünk. Úgy tudom, hogy ez nem a bank felelőssége, hanem azt hiszem a kártya, a kiadó felelőssége, ami adott esetben Visa, vagy Amex, vagy Mastercard, vagy. Engem legalábbis a Visa kárt tanított annak idején. Anyukám bankkártyáján történt kb. 16 éve gyanús tranzakciót, követően hívta a bank, hogy merre van. Esetleg utazik-e? Los Angelesben fizettek a kártyával kis összeget, kb. 50 dollárt. Szerencsére a bank kártalanította, és kártyacserét javasolt, ismét remek a téma, imádás van. Szép napot, Erika!
2: De milyen érdekes, nem, hogy egy tranzakció után már hívnak téged, merre vagy?
1: Igen, hát én is azt gondolom, hogy ez az a hát igen, bank felelősség is. Abszolút. Mennyire biztonságos az egész rendszer, amikor éppenséggel gyanús tranzakciót végeznek.
3: Hát erről már beszéltünk is, mivel hogy ugye a bankok szoktatnak rá minket erre a netbank használatra, meg az online bankolásra, ezért az ő felelősségük is, hogy ez biztonságos legyen, és hogy minket ne érjen kár.
1: Így van. A kártya egy picit más, mint a netbank és az online, de ugyanakkor rokon is.
3: Így van.
1: Hiszen ugye az ő rendszerükön keresztül kapsz te vagy értesítést, vagy nem, vagy nekik van elég diszpécserük arra, hogy fölhívjanak téged egy gyanús tranzakciókon. Mert egy amerikai bank ezt megteszi.
2: Így van, de a kártyát se te választod, azt is adják hozzá. Tehát neked mindegy, hogy Visa vagy Master vagy bármi, mert hogy egy adott banknál
1: igen,
2: az van, amit ő tud adni.
1: Többféle is tud lenni, nálam többféle van.
2: Nálam még soha nem kérdezték meg, hogy miért kérdezik.
1: Hát lehet, hogy nem kérdezték meg, de lehet, hogy te kérhetsz a másik fajtából is.
2: Erről viszont például
1: kérdezz meg őket. Tehát én ugye egy banknál vagyok, most nem mondom melyiknél, nekem van Master is és Visa is. Attól a banktól.
2: Én még tényleg pedig régóta ugyanannál banknál vagyok, de még nem kérdeztek ilyet, de ez is érdekes.
1: Sziasztok, nekem egyszer Amex kártyámat próbálták használni New Yorkban. New Yorkban tankoltam, és hívott a bank, hogy melyik vagyok. Aki tankol, vagy aki Floridában tévét vesz éppen.
3: Oh.
1: A floridai tranzakciót tiltották egyből. Sziasztok, Csabi. Hát őt hívta a bank. Hello Istennek, hasznos volt nagyon a beszélgetés a banki infóról. Na, örülünk nagyon. Sziasztok. Ezek a Bookingon keresztül történő tranzakciós csalások fiktív szálláshelyek lefoglalásával történik, így már egyből a csalók számlájára érkezik a pénz. Nem kell újra értékesíteni a foglalásokat, Laci.
3: Aha. Oh.
1: Tehát gyakorlatilag fölraksz egy fiktív lakást.
3: Tehát, hogy te magad akár.
1: Igen, egy fiktív lakást, ahhoz megadod a bankszámlaszámod, a Booking ezt kezeli, az a lakás nem létezik, és akkor te egy lopott kártya adataival bebukkolod azt a lakást, nem tudom, ezért több ezer euróért, és akkor levonják a lopott kártyáról a pénzt, és átutalják neked a fiktív lakás hirdetőjének. Oh. Érted?
3: Aha, simán.
1: Ezt nem gondoltam volna. Na, a más is van, azt mondja, a Bookingnál foglalsz, kifizeted a számlást, pár nap múlva lemondod, kéred vissza a kifizetett összeget, de megírod, hogy nem a kártyára, hanem a saját bankszámládra.
3: Ez is valószínűleg logikus.
1: Igen. Ha ez működik a Bookingnál,
3: mennyivel
1: akkor igen.
3: Egyszerűbb megoldások ezek, mint a Dark Web-en csinálni egy fiktív utazási irodát, ugye, mint amiről beszéltünk.
1: Igen. Igen. Webáruházan van, látjuk a vásárló IP címét üzeni valaki, és sziasztok, foci EB idején vettem észre, hogy még este teljesen kerek a kártyalimitem, reggelre kevesebb lett. Felhívtam az OTP bankot, mondta a hölgy, hogy látja a tranzakciót, de kér egy kis türelmet. Pár perc múlva jelezte, hogy tudok-e arról, hogy 9 hónapja vonnak le a kártyámról kisebb összegeket. Ugyanaz a weboldal mindig. Egy új-zélandi hacker csoport volt, mindent visszakaptam a banktól, a német-francia foci meccs központ közben volt, mikor Schäfer gólt szerzett. Jó, oké. Okay. Jó. Ez is érdekes, kisebb összegeket csinálják állítólag, nem veszed észre, mint ahogy a felháborodott úr, aki írta, hogy én nem veszem észre a 10 vagy 100 ezret, sajnálom, de lehet, hogy 5 ezret ő se venne észre.
3: Igen, vagy csak elég képzeld el, hogy ilyen 5-600 forintokat vonogatlak le havi rendszerességgel, de több ezer ember.
1: 5-600 ember, pontosan lopott adataival 5-600 forintokat, és rengeteget. Bizony. Ilyen van. Na gyerekek, van még egy nagyon érdekes, itt van velünk a Pepsi Feri. Hello Pepsi Feri!
4: Hello, szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Ja.
1: Ferikén, drága, hogy nem vagy kokás?
4: Azért, mert én a Pepsi-nél kezdtem annak idején, és a kollégáim rám ragasztották ezt a nevet.
1: Értem, akkor minden logikus. Ferikén, na mesélj, itt írtál egy sztorit, hogy Olaszországban hogy megy ez a kártya adatlopás?
4: Igen, ez úgy működik, kérem szépen, hogy mi folyamatosan Németország, Olaszország között járunk, Hamburg és egész Dél-Olaszországig szól az útvonalunk. Mantovában, ez az A22-es autópályán van, Mantovában van egy nagyon kedvenc bevásárlóhelyünk, nagyon nagy, és ott, ha parkoltunk hátul, ez most már visszavezethető körülbelül egy-másfél évre is talán, nem volt semmi gond sokáig, viszont valamelyik kolléga egyszer észrevette, sáros lábbal át lett mászva a fülkén. Nem tűnt el semmi, se laptop, se navigáció, se csali telefon, se semmi, viszont rá egy pár hétre vagy hónapra valakik útdíjat, tehát kamionra útdíjat, illetve tankolásokat csináltak a kártyaadatokkal. Tehát csak a kártyákat lefényképezték.
1: Aha.
4: És megfúrták, tehát úgy jöttek be az autóba, hogy megfúrták, nagyon pici lukon keresztül megfúrták a zárat, tehát észre se lehetett venni, csak annyi, hogy lehet, hogy elfelejtettük bezárni az autót, és ez pont egy sáros időben volt, aki észrevette a kolléga, mert átmásztak, ugye, hát általában benti, vagy benti cipőbe, vagy mezitláv vezetünk, és sáros volt a fülke, tehát valaki átmászott rajta, és akkor kezdtünk rá figyelni, hogy ha lukat fúrtak a zár alá, a műanyagon észre lehetett venni, és innentől kezdve már csak úgy járunk be a boltba, hogy csak, ha ketten megyünk, tehát két autóval, az egyik bemegy vásárolni, addig a másik figyeli a kollégának az autóját, úgy tudunk bemenni vásárolni, mert egyébként egy ilyen bűnbandába dolgoztak.
1: Ja, és hát igen, abszolút elég egy kártyáról egy fénykép, egyik oldal, másik oldal, már innen tudsz rendelni bármit.
4: Így van, és ezáltal hát mi most jelen pillanatban itt a cégeink azok úgy védekeznek ezek ellen, hogy le vannak zárolva azóta a kártyák, tehát hogyha nekünk esetleg tankolni kell, vagy egyéb dolgokat kell fizetni, ne adj Isten a nálunk lévő kártyákkal, akkor telefonálunk, hogy nyissák föl a kártyát, ugye egy pár másodperc alatt ők otthon elintézik, és akkor tudjuk csinálni mi a tranzakciót, azután rögtön vissza le is van tiltva. Tehát, és úgy derült ki, végül is mondom a dolog, hogy nem ezen az, tehát nem ezen az útvonalon történtek vele a vásárlások, hanem máshol, ahol az autó az adott rendszer számok nem jár.
1: Nyilván. Oké, Feri, köszönjük szépen, és vigyázzatok magatokra.
4: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök mindenkinek további szép napot, jó napot kívánok.
1: Neked is, szia, köszönjük szépen. Ő volt Feri, valaki még üzenő, bocsival szemben fanyalgónak üzenem. A férjemmel közös a számlánk. Mindkettőnk millió feletti fizetése odaérkezik. Ő is arról költ, én is. Természetesen kapunk a költéseinkről push üzenetet, de ezeket én egyszerűen csak kihúzom a kijelzőről, és nézegetem, hogy a férjem mennyiért vett kávét a pékségben. Ahogyan ő is ugyanúgy jár el, akkor, amikor miattam csipog az app. Kb. Sosem nézi egyikünk sem, hogy éppen mennyi az aktuális egyenlegünk, hiszen mindig van pénz a számlán, mit nézegessünk rajta. Most sem tudom, hogy mennyi pénz van éppen a számlán, mármint nem tudom pontosan, hanem milliós összegig csak. Tehát pontosan nem tudja, csak milliós összegig. Mielőtt elkezdtem írni ezt az üzit, tettem egy próbát, 2 milliót tévedtem fejben, ennyivel több van a számlám, mint amit gondoltam. Bárki elvehetne havonta 100 000-eket is, akár éveken keresztül, nekünk ugyan nem tűnne fel. Hát még Johnnynak. Na, szóval hogy köszönöm, hogy megtámogattál ebben, igen, semmiféle szándék nem volt, hogy én irritáljak bárkit is, hanem hogy van, és ugye itt most egy másik magyar család írja ezt, nyilván szintén egy másfajta anyagi helyzettel, de kinek mennyie van ahhoz képest, nem feltétlenül veszi észre azokat a kisebb változásokat. Igen. Erről szólt az egész.
2: De az is nagyon nehéz, hogyha most bárki így belenézne, vagyis nem nézhetnénk bele a telefonba, és így meg kéne pontosan mondani, hogy mennyi van a számlán, nagy bajba lennénk. Tehát, hogy szerintem, de úgy nagyjából
1: pontosan mindenki... nagy bajba lennénk, nagyságrendileg tudnám. Igen.
2: Nagyságrendileg, tehát be lehet lőni, de pontosan Nem hiszem, hogy mindenki úgy kell fel reggel.
1: Te tudod pontosan, Gyuri?
3: Nem, most ezen gondolkodtam.
1: Fillére nem, te sem, nem. Ugye?
2: Nem, fillére nem.
1: Milyen nagyságrendig tudod? Milliós nagyságrend vagy?
2: Szerintem milliós nagyságrendig tudnám.
1: Aha.
5: Kb. Igen. De igen. Így pontosan tényleg nem.
1: Na, hát akkor egy cipőben vagyunk. Jó, jövünk vissza, gyerekek, és a vakcin jelentkezik, képzeljétek el, hogy az emberi alvással kapcsolatban fog ő most szakérteni nekünk, mert nyilvánvalóan az alvás megvonás az egy kínzási módszer, tehát ezt tudjuk. Ugyanakkor az alvás idő szintén megvan határozva, hogy mi az, ami egészséges, ami abszolút kell. Ezek az alvás idők például összeadódnak-e a darabonként? Például Cristiano, ugye napi 5-ször alszik 1,5 órát?
3: Igen, ezt igen. Mondják. De aztán sokan mondják, hogy ó, amit nem éjszaka alszol, hanem mit tudom én, délután, az nem adódik hozzá az alvás időthöz. Én szoktam kérdezni, hát akkor mihez adódik, hanem ahhoz. Tehát ezt is körüljárjuk egy picit.
1: Pontosan, mert ugye nekem is az a napi 8 óra, az nem egyben jön ki.
2: Tehát külön. De egybe ki, tehát hogyha összeadod, akkor...
1: Ha összeadod, kijön, de nem egyben alszom le. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés, meg hogy nem tudom, ezt tényleg nem értem, hogy miért akar ő sötétben zuhanyozni, ami egyrészt veszélyes, másrészt nem hiszem, hogy bármi... Mi?
3: Képzeljétek el, ezt is a tudomány mondja, hogy a jó alváshoz hozzájárul, de a János kipróbálta, úgyhogy elmeséli, hogy járt.
0: Ez a Bocskor, a retro

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, szeres bükki parasztkenyér, egyes Coca-Cola termékek és egyes Persil termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
5: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia. A motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbesztet. Több égi látványosság is vár minket a héten. Ma már többet látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbeszt szennyezés ügye egyébként már ma a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbeszt mentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó hold sarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati jégbolt, mondta a rádiónak a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
12: Itt a Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távolságokban vannak.
11: Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. A hazai országúti kerékpáros körverseny szerdán indult Békés Csabáról. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt tegnap Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. Változékony idővel indul a hét, a Dunántúlon ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható. 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az M0-as autóút déli szektorában a Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon munkavégzés kezdődött. A 16-os kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Egy autó és egy busz ütközött össze a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán. A 41-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Egy autó és egy kamion karambolozott a 81-es főúton Győrnél az M1-es autópálya csomópontjánál. A 77-es kilométernél félpályán halad a forgalom, adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra és 10 perc van most. Jó reggelt, szevasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Hello, jó Évi. Reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, itt a kártyákkal kapcsolatban annyi féle jön. Meg tudom erősíteni Olivért, kb. 15 éve, mikor Torontóban egy boltban kártyával vásároltam, és kaptam SMS-t, hogy lemondták az összeget, megnéztem a telón, jó volt az összeg, mondtam a boltosnak, hogy le is vonták. Nem akarta elhinni, hogy kaptam SMS-t a tranzakcióról. Elkérte a telóm, hogy megnézze. Igen, szóval nálunk ez tényleg egy nagyon jó dolog. És ez nem jellemző külföldi bankoknál, még egyszer meg tudom erősíteni. Sziasztok, a Telekom nevében vontak 4 hónapon keresztül 30 ezer forint körüli összeget, csak a 4. tranzakció után figyeltem fel erre, nem volt előfizetés az adott szolgáltatótól, de így sem figyeltem fel erre, mert nem követtem nyomon a számla történetet. A bank végül visszatérítette az összeget, ennek feltétele a bank részéről az volt, hogy nem hagytam jóvá ezeket a levonásokat az applikációkban. Igen. Ennyi, meg nagyon sokféle ilyen biztonsági rendszer van. Na jó, ennyit. A Szújó Zoli is írt neki, Brazíliában lopták el az adatait, és vásároltak vele ezt-azt, tehát, hogy ez tényleg sajnos előtt tud fordulni. Oké, jöjjön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Szia, Bokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt! Sziasztok!
1: Jó reggelt!
5: Szia! Szia, Évi! Hello! Szia mindenkinek! Ne kelljen már végig.
2: Szia, köszönjük. János!
3: Szia! Szia, jó reggelt!
5: Hello! Szia, Anett! Gyurka! Te is!
2: Mindenki itt van!
5: Na jó! Na, mi újság?
0: Emlékszel, Bokci, nem tudom, bankos sztorit most a pénzlevonásos mennyire kísértett figyelemmel, de emlékszel, amikor mi Dél-Afrikában átszálltunk?
5: Oly, de úgy átvertek, mint a rongy, te jó Isten,
0: az és
5: az a hanyag, az az elegancia, tudod, ültünk ott abban a homályos presszóban, és majd csak átadta a fizetésnél a kártyáját a pincérnek. Na, te nem vagy normális, az előbb akarták a bőröndüket elvenni.
0: Hát ez így volt, a bőröndüket is el akarták lopni, mindezt a Johannesburgi reptéren, de az a helyzet, hogy ott nem volt ilyen, hogy terminál, tehát hogy nem hoztak asztalhoz terminált.
5: Ja, tényleg, igazad
0: hanem elvitte, régen, ez nálunk is így volt, igen, a pincér elvitte igazad a kártyádat. Mert a terminál az ott volt valahol, nem tudom hol, és akkor jött vissza a számlával, meg minden. Tehát, hogy
5: igazad
0: nem
5: van,
0: volt ilyen.
5: Igazad van. A kezén húzogatta le, igen, a kártyát.
0: Igen, szóval ez volt az egyik, a másik meg valóban a bőrönlopós kísérlet, szintén ott a Johannesburgi reptéren, szóval jó volt a történet.
5: Igen.
0: Na jó, van, Vokcika. Igen?
5: Ja, ezért bocs. Szeretem, amikor te fizetsz, hogy mindenetet elviszik.
0: Teszem hozzá, ez egyszer volt, nem tudom hányban volt ez a Botswana, most már nem
5: igen,
0: emlékszem
5: az,
0: pontosan.
5: Igen, azon csodálkoztam. Hát igen, mert ott tulajdonképpen annyira biztonságban éreztünk magunkat, addig, amíg a repülőtérre belementünk, és ott ilyen hivatalosnak látszó személyek teljesen át akartak. Tehát annyira, de gyanakodtunk azért rendesen, odajött a fazon, tényleg kiszúrt.
0: Egyébként nagyon jó volt, nagyon jók voltunk, szerintem is.
5: Mutatta nyakbalkasztóját, és nagyon kedvesen közölte, hogy az összes bőröndünket ő majd elintézi. Hála Istennek nem hagytunk neki, hogy elintézze.
0: Tehát ez a bankkártya csalás mellett volt.
2: De jó.
0: Tehát, hogy mentünk átszállni az egyik terminálból a másikba, mentünk át, és egyszer csak oda jön egy öltönyös, teljesen ilyen reptéri dolgozónak kinéző ember, nyakában egy kártyával, egy laminált kártyával, fotó rajta, mit tudom én, és akkor mondja, hogy melyik izéről jött, mondom, arról jöttünk, és megyünk tovább, igen, hova mennek tovább, Maunba, Botswanába. Jó, hát a csomagjaikat ugye át kell vinni a mondom, hogy. És a lényeg az, hogy ő ezt intézi akkor, adjam oda a csomagcédulámat.
2: Aha, és a vogával 10-ből 7 ember azt mondta volna, hogy jó, köszi, intézze.
0: Mert várjál, nagyon furcsa volt ez az egész, mert én voltam már egy pár nemzetközi repülőtéren, és az nem én szoktam átcibálni, meg nem tudom, tehát nem szokott ilyen lenni. És azt láttam, hogy a csávó közben becsukja a zakóját, vagy valami, ez a igazolvány eltűnt.
2: Aha.
0: És mondom, hogy adja már ide még egyszer az igazolványát, hagyd nézzem meg, és nyúltam az igazolványért. És a csávó így összerántotta magát, és elment.
5: És hátraugrott először.
0: Így van. És elment, és akkor, tehát egyértelmű volt a dolog, és akkor mi figyelmeztettük ott reptéri személyzetet, hogy azt mondja, hogy tudnak róla, hogy vannak sajnos ilyenek, köszönjük, hogy szóltunk, nagyjából ennyi volt. Na, utána lopták le a kártyám adatait.
1: Ha a bőröndöt nem sikerült, akkor legyen.
5: Igen. Tulajdonképpen ez egy csapat volt, és ez egy elterelő hadművelet volt, de hát gyakorlatilag ugye, az éberségünket így lenyomták a padlóra.
2: Ha nem vagy elég éber az elején, akkor fél órán belül se bőröndöt, se kártyád.
0: Ez a kártyával ugye az volt a baj, hogy mi voltunk, mennyit, 10 napot voltunk Botswanában?
5: Hogy el akarták venni a bőröndünket. Látták, hogy már

0: a rendőröknek szóltunk, meg minden, szóval igen, mi már védve vagyunk.
1: Mi védve voltunk, de a kártya az egy másik sztori volt, és az egy bárban volt, szintén igen, a reptéren. És igen, elvitték a kártyát, mivel az adatokat, az ide, csak az volt a baj, hogy mi Botswanában voltunk a 10 napig. És nem volt térerőnk, tehát nem volt ugye a szolgáltatás ott az Okavango deltában, meg a Kalahariban, nem volt, hát műholdas telefonnal tudtunk hazaszólni. Ja. És amikor megérkeztem Budapestre, akkor kezdett el pittyegni a telefonom. 10 nap ez múlva. Szóval ilyen volt.
2: Na, egy komoly kaland.
1: Igen. Vokcik a drága szívem, na mesélj erről az alvásról.
0: Na, ez egy kísérlet volt, megnézték, hogy a 11 napig nem alszik valaki. Mint hogyha nem tudták volna, hogy mi fog történni, ugye, mert hát azért annak idején a koreai háborúban, meg a vietnámi háborúban, meg hát ugye a CIA is alkalmazta ezt az alvás megvonásos módszert, tehát tudták ők, hogy mi a helyzet, de hát mintegy csináltak egy ilyen kísérletet, hogy a nép is tudjon róla, mert ugye az ottani tudományos felfedezések a különböző táborokban ugye az nem publikus, és gyakorlatilag azt be is tiltották, mert ugye kínzásnak tekintik. De azért megnézték, hogy mi a fene van, tehát legálisan is. Egy olyan embert választotta ki erre, aki rettenetesen egészséges volt, tehát nehogy valami probléma legyen, és akkor nézték, hogy mi fog történni vele napokra lebontva. Hát én most így...
1: Ha, igen, hogy tartották így, ébren? Erről van valami infód?
0: Hát ő használt ilyen legális szereket, hogy úgy mondjam. Tehát, mit
1: tehát tudom, ja, értem.
0: Koffein, stb. Tehát ő próbálta mindenféleképpen stimulálni magát, a megengedhető módszerekkel természetesen. Na és akkor már második napon észrevették, hogy például a szemnél a fókuszálás nem megy. Tehát ez a, tudod, konvergálok, divergálok, közellátok, távollátok, uh-huh, ez már nem jött be. Aztán például azt vették észre, hogy a tárgyaknál a kéz által történő, tehát a tapintás alapján történő tárgyfelismerés már nem ment, tehát hogy kezébe fogotta, mint tudom, akármit, már nem tudta fölismerni azt a tárgyat. Aztán utána jöttek a rettenetes, ugye koncentráció hiány, ingerlékenység, egyensúlyvesztés, rövidtávú memória, eltűnése, megromlása, paranoia, halucináció és teljes összeomlás. Tehát ez a 11 napos eredmény ez lett. És akkor megnézték, hogy ezért csinálták ezt az egész dolgot, mert USA-ba felmérték, hogy ugye egy normális alvás ciklus, mit tudom én, a felnőtteknél ugye 7-8 óra, a tiniknél meg olyan 10 óra körül van, és hát a felnőttek 40%-a nem él ezzel a lehetőséggel, és a tiniknek meg a 65%-a nem alussza ki a 10 órát. Tehát emiatt ez komoly, hogy is mondjam, hatással van ugye a társadalomra, és hát megpróbálták, vagy próbálják népszerűsíteni, hogy úgy mondjam
1: az alvást.
0: Igen. Hát mint regeneráló, hogy is mondjam, a szerv regeneráló cuccot, ugye, mert hát ennek az a lényege, hogy ugye vannak a különböző alvási fázisok, és a mély alvásban ugye a szomatikus dolgok, tehát a testi dolgok regenerálódnak, a REM fázisban, ugye a gyors szemmozgásos fázisban, meg ugye amikor álmodunk, meg mit tudom, akkor meg ugye a tulajdonképpen az agyi regenerálódás történik. Tehát az érzelmi és a kognitív dolgok regenerálódnak. Ha ez nincs meg, akkor jön a pusztulás, a részleges pusztulás, és utána ugye utána nem tudjuk, hogy mi bajunk, vagy mitől kaptunk, mit tudom én, cukor, vagy betegséget, vagy magas vérnyomás, vagy a bérrendszerünk mitől nem működik. Szóval jó ki lehet csinálni magát az embernek a hülye alvás módszerekkel. Na most nálatok, ugye felmerült például nálad, bocsi, hogy mi van a szakaszos alvással, ugye? Hogy ez,
1: abszolút. Ez felmerül jövő. Egyébként nálam, hogyha idegen, tehát új társaságban vagyok, akkor biztos, hogy a társaságból, nem tudom, legalább hárman megkérdezik, hogy mikor kelek. Ja, és akkor mikor fekszel? És akkor ezeket mindig elmondom, meg azt is, hogy én közben ugye alszom egy ilyen, nem tudom, egy órát, néha másfelet otthon a napközbeni alvás. De valóban ez a 8 óra úgy van meg, hogy ez két szakaszban van, van egy 6,5 órás durván, és van egy 1,5 órás.
0: Na, most ezzel nincsen semmi baj.
1: Tényleg? Hát ez teljesen, ettől féltem, hogy ez nem adódik össze.
0: De összeadódik. És ennek az a lényege egyébként, hogy te csinálsz, és nagyon tökéletesen csinálod, népek csinálják ezt, ugye, a siesta például. Tehát ott valóban az ebéd után van ez a, nem is tudom, azt hiszem, Olaszország, amikor voltunk, akkor mindig volt, hogy bezártak a boltok például.
1: Ez Spanyolországban is, tehát ez a siesta az egy nagyon abszolút létező dolog.
0: Aha, tehát ott van az a délutáni pihenő, és ott igen, szoktak aludni.
1: Igen, csak az a baj, hogy bezár a bank, és úgy elképzeltem, hogy igen, tényleg szoktak aludni, és hova megy a konkrétan Spanyolországban. Hova megy aludni? Ott a bankfiókban alszik?
0: Nem.
1: De ez, szerintem ez már, ezek már rég nem alszanak, ezek a spanyolok meg olaszok.
0: Persze, hogy nem, hát ez egy ilyen tradíció.
1: De hát régen, amikor mondom, halászok ez... voltak, akkor hazajöttek délután kettőkor, aludtak, mit tudom, egy ilyen három órát, aztán még kimentek egy picit pikkelyezni, vagy nem tudom mi.
0: Igen, ez onnan volt, aztán, igen, de aztán mondták, hogy ez a meleg miatt is van, meg mit tudom én.
1: Így van. Ez,
0: de mindenképpen valamiféle pihenő.
1: De hol az én bankosom, aki az orrom előtt bezárja kettőkor a bankját, és nem látom.
0: Bocsi, ül a székbe, ráhúzza a fejére azt a hülye izét, szemtakaró izét, aztán hallgatja a relaxációs zenét, és ott izé,
1: igen.
0: Stb. Sőt, mikor odamész, akkor úgy is szolgál ki téged. Na, a lényeg az, hogy jó, tehát ez működik. Tehát te az, amit csinálsz, ez a 4-5 órás, vagy mit tudom én, igen, olyan 5 órás alvás éjszaka, plusz hozzá az a délutáni alvás, ez teljesen rendben van. Nem mindenkinél működik egyébként, de a nagy tömegben igen. Na most, amit ti meséltetek rólam, azért a Ronaldóról, hogy
1: napi 5-ször másfél.
0: Na, hát az már, az gázos. Tehát ott, ugyanis az a helyzet, hogy akármennyire is javasolták neki, hisznek neki, azért vannak ezek az alvási fázisok, érted? Ezek ugye a mély alvás, ez olyan 90 perc, 110 perc között mozog, a REM fázis az rövidebb. Na most az a lényeg, hogy ezek azért például, amikor lefekszel és másfél órát alszol, akkor ezek valamelyik megszakad, érted? Tehát azt nem tudod belőni, hogy melyikkel kezdtél, meg hogy megy, meg mit tudom, és a többi. És ezek a megszakítások, ezek viszont nem teszik teljessé az alvást. Tehát nincsenek meg ezek a fázisok.
1: De lehet, hogy pont ez a lényeg, nem? A Ronaldónál úgy értem.
0: Hát az, nézd, az is egy kínzásmódszer volt annak idején, hogy fölébresztgették őket. Tehát akkor, amikor te alsz, és valamit összezabálta, vagy összeittál, és akkor vagy felébresztgettek éjszaka, érted, balhé volt, vagy te felébredsz, vagy izé szorít, és kimész húgyantani, meg stb. Akkor ezek azért tönkrevágják az alvásodat, érted?
1: Igen, ugyanakkor meg én nálam, ugye én a 6,5 órás éjjel és másfél órás nappal, én ezzel beállítottam a szervezetemet erre, tehát vagy beállt magától. Tehát én akkor is, hogyha éppen nincsen munka, vagy nem, de én délután 2-kor már elkezdek álmosodni, és én alszom. Tehát akkor is, ha nyaralok külföldön, akkor is alszom délután másfél órát.
0: Ez nagyon jó, ez jó.
1: Tehát lehet, hogy Krisztiánónál is, ez mit tudom, másfél óránként elálmosodik.
0: Ezt, ha meg tudják nála csinálni.
2: Sok minden nem tudott elintézni igen. Akkor az életedben.
0: Ez, végül is ez egy, hogy is mondjam, ez egy 90 perces foci szakaszban, vagy meccsen, az elég kínos. A vége fele elvágódni, a kezdőkörben átra elvágódni, sajnos most jön a másfél óra, nagyon sajnálom. De mindegy, hát igen, azt nem tudom, hogy hozzák össze. Na, aztán amiről még akartam beszélni, nagyon röviden erről ennyi, és amiről még akartam beszélni, hogy az például az ásítás, ugye ez is ide tartozik valamelyest, ugye, mert az alvásnál mindenféle anyagok halmozódnak fel az agyban, és tulajdonképpen ezeket próbáljuk éjszaka lebontogatni. Ugye itt ilyenekről beszélnek, nem érdekes, adenozin meg a melatonin, ilyen ezek az anyagok, amelyek tulajdonképpen előkészítik az alvást. És ezeket rosszul alvóknak is szokták felirogatni. A lényeg az, hogy az ásításnál ugye az a legfélreérthetőbb ilyen testreflexünk egyébként, mert mikor ásít valaki, akkor mindig azt hiszük, hogy unja a dolgot. Hát tulajdonképpen valami olyasmi történik, hogy unja, és termelődik benne a melatonin, meg a többi anyag, csak ő az ásítással, amit te gyakorlatilag tiszteletlenségnek tartasz, azzal ő ezt próbálja korrigálni. ugyanis az ásítás következtében ez egy nyújtó mozdulat megpróbálja az agynak a vérrel ellátását serkenteni ösztönösen az ember tudat alatt, és ezzel gyakorlatilag figyelni rád, érted? Tehát, hogy ezzel azt küszöbölik ki, hogy hogy rohadt unalmas állat vagy, utálom a műsorodat, és az izém tele van veled, de most ásítok egyet, és hoppá, visszazökkenek abba a helyzetbe, hogy tovább tudjam hallgatni. Tehát gyakorlatilag nem, ez nem tiszteletlenség, hanem ez egy védekező reflex, hogy nehogy az legyen, hogy.
1: Én emlékszem, amikor egyszer nagyon régen a Bumerangban meghívtuk Frey Tamást vendégnek, és ugye olyankor a Bors egyik újságíró nője állandóan ott ült, amikor ilyen nagy vendéget hívtunk, és akkor ő ebből csinált egy cikket. És ott ült a stúdióban, és ő nem ásított, ő elaludt. Tehát ott voltál, Vokci, te, én, a Frey Tomi, és nem nevezem nevén őt, a hölgyet, de elaludt a székben, és mondtam, hogy nagyon unatkozik.
2: Így szerényen megszólítottad?
1: Igen.
0: Igen, igen, de ő, na, ezt már nem lehet kimagyarázni.
1: Így van, semmi ásítás nem előzte meg. Tehát nem küzdött, nem küzdött az ében létér, hanem egyszer belealudt úgy, ahogy van.
0: Ezt mondhatnánk, hogy ez tiszteletlenség valami szinten, igen.
1: Te? Csak néztük.
0: De viszont érdekes módon, egyébként most kutatgatják, és ez érdekes elméletek vannak, hogy mi az ásításnak az evolúciós előnye. Képzeljétek azt, vették észre, hogy először is minden gerinces állat ásít, még a halak is ásítanak, képzeld, ugye? Tehát mondjuk, amikor tátognak, az nem mindig ásítás, tehát ott másról van szó. Tehát ott a vizet áramoltatják a kopatjon keresztül.
1: De hogy egyfajta ilyen feszítő mozgást csinálnak, hogy az agyban a vérkeringést serkentsék?
0: Egyébként a kutyatól, én annak idején észrevettem, hogy a kutyámon is,
1: macska is.
0: Hogy az, igen, amikor oda mész hozzá, és valamit piszkosul, a hülye kutyatulajdonos mondja, mit mondtam neked, hogy mit nem szabad csinálni, te idióta? Megbeszéltük, nem? És ilyenkor a kutya, hogy maradjod, ásít. Ezzel ő tulajdonképpen a kompenzált téged, tehát azt csinálja, hogy édes Istenem, ez a baromit pofázik, úgy se értem, te hülye kutyául mondjad, és ő ásít, mert megpróbál az agyába vért ömleszteni, hogy üzé, hogy megértse, hogy mi az Istent akarsz tőle, érted? Olyankor szoktak, ugye, először azt szokta csinálni, hogy ásít egyet, aztán utána amit tud, mindent megcsinál. Tudod, lefekszik, fölállít, fölül, nem tudja, hogy mi az, amit tanítottál neki, és mi az, ami nem tetszik. Na nem is ez a lényeg. Az ásítás gyakorlatilag az, amikor az emberek, ugye miért ragályos ez? Egyik ember ásít, akkor a másik is ásít. Tehát mindenki elkezd ásítani, hogy nézik egymást, és tódul a vér az agyukba. Ez egy olyan reflex, amivel gyakorlatilag a közösség egyszerre tud mozdulni, érted? Tehát ha valami probléma van annak idején, ugye az evolúciós egy kezdetén, vagy mi az Isten, az emberiség kialakulásán kezdeni, valami akció volt, mit tudom én, medvetámadás, Isten tudja, akármi, kardfogúték is, akármi, akkor egyszerre tudtak, érted, vért pumpálni az agyukba az ásítás átadásával, és ezáltal ez egy ilyen evolúciós, hogy is mondjam, védekező reflex volt annak idején. Azt is észrevették, hogy az egymáshoz közel álló emberek, tehát már úgy értem, hogy rokonok, testvérek, stb., sokkal könnyebben veszik át egymástól az ásítás reflexét, mint hogyha idegen ember ásít.
1: De ez a látványból fakad, nem? Tehát látom a széttorzult arcát, és az váltja ki belőlem is a reflexet, nem?
0: Nem, ez meg a társaság, hogy tudod, az összetartozás szintén ilyen evolúciós örökség, tehát, hogy annak érdekében, hogy is mondjam, tódul a vér az agyamban, aki a legközelebb áll hozzám, érted? Tehát ha valaki távolod társít, mert szintén ugye utalnék a medvetámadásra, és ott hát akkor nem ásítok, hát Istenem, megyek az enyémekkel, elhúzok a francba, akkor inkább. Tehát ilyen,
1: Vokcika, be kell fejeznünk
0: a sötétben zuhanyzásról még nem.
1: Hát nem, de most azt mondod szerdán?
0: Soha többet nem csinálom, de ez a lényeg.
3: Na, hát akkor számolj be róla.
1: Jó, de akkor szerdán mondd el, hogy miért próbáltad ki, milyen hülye cikket olvastál, aminek hatására kipróbáltad, és hogy törted össze magad, mert minden érdekel. Volt egy jó része, tehát, hogy mit nem találtál meg sötétben zuhanyzás közben? Hogy sötítetted be a fürdőszobádat? Mert nálam például ablak van.
0: Hát nagyon egyszerű, becsukom az ajtót.
1: Ja, hogy neked igen, neked egyszerű. Igen. Jó, Vokcika, a szerdán találkozunk, jó?
0: Oké,
1: cső. Cső kutya, szia. Ami Vokcink. Jó, van egy közlekedésünk. Baleset az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Paksi pihenő előtt kb. 1 kilométerre. Mentők, rendőrség, tűzoltóság a helyszínen, pályazár van.
2: Köszönjük szépen.
1: Más is írja ugyanezt. Oké, köszönjük szépen. Évi, mi volt ma?
2: Találtunk egy nagyon cuki történetet, mégpedig egy amerikai tanárnőről, akiről kiderült, hogy Durán-Durán rajongó, és a diákjainak nagyon sokat mesélt róluk, majd az egyik diákja Angliába ment téli szünetre, és azt üzente nekik, keresd meg a Durán-Duránt.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
13: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: A gyerekek, 8:50 is. Az a baj, nem a baj, hát végülis örülünk, hogy ugye Évinek a talán múlt heti álma, amikor hozta a hírt, hogy miskolci kukások óvodákba járnak, és egy kis mesekönyvvel népszerűsítik a szelektív szemét, mit tudom én, szétválasztás, meg szállítás, meg minden. És akkor valahogy ők is, meg mi is nagyon lelkesek voltunk, hogy Évi nagyon szeretne kukázni.
2: Igen, ők bejelentkeztek, és mondták, hogy tárgykarokkal várnak Évit, amire mi persze kaptunk.
1: És a héten, szerdán te Miskolcon leszel, és kukás autóval rendbe rakod Miskolcot.
3: Abszolút, hát kellett a munkaerő, te ugye elengedtél.
1: Így van.
3: És megyek, és megváltom a
1: És be is jelentkezik Évi, és most ezt dumáltuk. Évi azt mondta, hogy ő megpörgeti rendesen azt a kukát, de hát elmondtuk, hogy ez már nincs az a kerek kuka, ami Gangsta Zoli és az én gyerekkoromban volt.
2: De tudod, milyen az Évi? A szögleteset is úgy megpörgeti.
3: Igen, nagyon érdekes lesz. Egyébként nagyon izgatott vagyok, és hozzáteszem, nagyon sok hallgató kérdezi tőlem, hogy mikor megyünk. Tehát, hogy valóban megyünk-e kukára.
1: Valóban mentek, és szerdán mentek.
3: És úgy néz ki, hogy szerdán reggel onnan kezdem a bejelentkezést, és hát kíváncsi vagyok, hogy ez a szörfözés milyen.
1: Tehát, szörfin Miskolc?
3: Én már úgy hívom, hogy szörfözés, ugye a kukás autó.
1: Igen, Beach Boys dalokat hallgassál, mert az teljesen az a zene.
3: Nem az ízlésem,
2: az az
3: de
2: életérzés,
3: mehet.
1: A szörfözésnek a Beach Boys a zenéját, itt nincs mese.
3: Jó. Hangosan szóljon a kukás autón, vagy elég, ha csak a kocsiban?
1: Elég, ha ráhangolódsz, mi itt a rádióban adunk majd Beach Boys.
3: Örülök, hogy ti jól érzitek majd magatokat.
2: Nagyon. Holnap beszámolunk még a részletekről, persze, hogy hogy alakul ez a szerda, és akkor szépen be fog jelentkezni az Évi, nem is egyszer egyébként
1: szerda. Már le a miskolci kukásoktól azt az útvonalat, ahol Évi megy.
2: Az is lesz.
1: Jó, azt szeretném már holnap közzétenni, hogy honnan indul Évi, merre mennek, mely ízék, tehát hogy azért ott legyen integetés.
2: Lehessen neki integetni, persze.
1: Így van.
2: Évi, ezt
3: egy
2: a csoki papírt.
3: Fogom, másikkal integetem.
2: Elviszik neked a csoki papírjukat, hogy a te szemet esetbe dobhassák, meg ilyenek.
3: De jó lesz. Várom, de nem, nyilván.
1: Jó, vicces nem lesz, jó lesz ez. Ember. Jó lesz ez. Na jó, szóval erről beszélgettünk az előbb, csak úgy elmondtuk, meg számítsatok erre szerdán. Drága miskolciak, főleg ti. Évi, mi volt a mai nap legjobb pillanata?
3: Találtunk egy nagyon érdekes történetet, mégpedig egy kislány valóra váltotta a tanára álmát, mert kiderült, hogy durán-durán rajongó a tanárnő, és beszélgettünk, hogy ki miért rajongott és kiért.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, rajongás. Ez lesz most a fő témánk. Én különböző rajongási fokozatokat nézek ki belőletek. Gyuriból nullát.
2: Nem sok van már, igen.
1: Nem sok van már. Anettből talán egy ilyen tínédzserkori maradvány, tehát az valószínűleg valamelyik fiúbanda, ilyen boygroup, az be tudna még most is indítani, igen, hormonálisan, pedig ugye már azért kifelé jársz a...
4: Hát ha te mondod.
1: A hormonőrületből, ugye?
4: Abszolút. De azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát, hogy még így meg tudnám mozgatni a fantáziámat.
2: Hip-hop boys, vagy valami.
1: Nem, külföldiek.
4: Külföldiek. Csak is.
1: NSYNC, Boys to Boys, vagy mi?
4: New Kids on the Block, Max to Boys.
2: Van egy nagy Boys to Boys rajongó.
4: Na, azok megmozgatják.
1: A Boys to Boys, igen. Neked nyilván sportolók, biztos vagy benne.
3: Így van, nekem.
1: Szóval,
2: neked meg rockstárok, gondolom.
1: Nekem mindig rockstárok, ja. Rockstárok, így van. Na jó, szóval a lényeg az, hogy elmondok egy történetet. Jó, itt van a Texas állambeli Dallas. Mindenki ismeri ezt a várost, mert ugye volt egy ilyen szép sorozat, de ott azért valós emberek is élnek, és ott van egy középkorú tanárnő, a White Rock általános iskola egyik negyedik osztályosait tanítja, meg más osztályokat is tanít, és ő, ez a nő, ez a középkorú nő évtizedek óta rajong a Durán-Duránért. Úgy hívják, hogy Miriam Osborn, és olyannyira rajong, hogy a zenekar tagjainak a babái is, a bábok ki vannak rakva az osztályteremben. Tehát ez mindig ott legyen körülötte. Sőt, van nála egy régi telefon, egy régi típusú telefon, és az csak azért van nála, az egyébként senkinek nem adja meg a számot, csak azért van nála, hogy hát ha egyszer Simon Le Bon, a Duran Duran énekese felhívná őt.
2: Ennyire jó fejtanár lehet. Nagyon.
1: Valószínűleg elküldött valamilyen régi címre még egy telefonszám, hogy Simon, hívjál fel, nagy rajongód vagyok, és ez az egy telefonszám, az egy telefonnal, az csak Simon Le Bonnak van fenntartva.
3: Csodálatos.
1: Aranyos, nagyon cuki. Na, egyébként imádják a gyerekek is a tanárnőt, és egyébként még, hát nyilvánvalóan a 10 éveseknek fogalmuk sincs, hogy ki ez a Duran Duran.
3: Hát fogalmuk sincsen, de valószínűleg megtanítja nekik.
1: Igen, biztos játszik dalokat, meg minden, tehát ugye mit érdekli egy tizenévest. A lényeg az, hogy itt nincs vége a sztorinak, mert karácsony előtt az egyik diákja, Éva, elindult az Egyesült Királyságba. Tehát karácsonyi szünet volt, és akkor mondta, hogy ő egyébként a családdal Angliába megy. És amikor elbúcsúztak ugye az utolsó nap a suliban, akkor a tanárnő Miriam azt mondta neki búcsúzóul, hogy találd meg a Durán Durant. Ennyi. Jó. Oké. És akkor Évaik elmentek Londonba, ugye a 10 éves kislány elmentek Londonba, rokonokhoz, és egy Putney nevű negyedben laktak. Nem ismerem a negyedet, de van ilyen. És amikor megérkeztek, akkor elkezdtek keresgélni, ugye a Google-on, hogy mit lehet megnézni a környéken. És a Google nagy megdöbbenésükre kidobta, hogy ott abban a kerületben lakik Simon Le Bon, a Durán Durán énekese. Wow,
2: mint látványosság.
1: Mint látványosság, hogy egyébként itt lakik, igen. Na, és akkor picit kutattak, nem volt nehéz, és megtalálták a lakcímét. És akkor Éva egyik délután az egyik rokonával, gondolom angliai rokonával, 83 éves Nickkel sétálgattak, és gondolták, hogy na, ha már erre vagyunk Putneyban, akkor nézzük meg, hogy hol lakik ez a Simon Le Bon. És azt gondolták, hogy jó, itt vagyunk a ház előtt, akkor most már kopogjunk be, biztos úgy sincsenek itthon, hisz karácsony van. Hát igen. Biztos elutaztak ők is. Hát erre kinyílt az ajtó, és Simon Le Bon veje nyitott ajtót, aztán kijött Simon Le Bon felesége, megkérdezték, hogy mit akarnak, mondták, hogy hát szeretnénk Simon Le Bon, és nyilvánvalóan ez egy nagyon furcsa helyzet, főleg karácsony, amikor bekopognak hozzá idegenek, jó, a rajongáshoz hozzászoktak, de mégis az ez kellemetlen, nem illik. De miután és mivel karácsony van, Simon Le Bon gondolta, hogy kijön és haverkodik Évával.
2: Hát ez mennyire jó felség.
1: Erről van egy fotó is. És igen, abszolút. Kijött a kislányhoz, közvetlen volt vele, átölelte, fotót készített, és, ugye, és elmondta a kislány a történetet, hogy ott van Dallasban az ő tanárnője, a legnagyobb rajongója a zenekarnak.
2: Akitől azt a házi feladatot kaptam a szünetre.
3: És én teljesítettem egy 5-ös ér. Igen.
1: Ez milyen cuki, nem?
3: Nagyon.
1: És hát aztán nyilvánvalóan a tanárnője ezt megtudta, és nagyon büszke volt a diákjára, és egyébként elmondta, hogy bebizonyosodott, hogy a zene az összehozza az embereket. Tehát szép az egész történet, tök cuki a fotó is, ahogy ott a Simon Le Bonnak a lépcsőjén ülnek a kislányjal együtt, mosolyogva, háttérben Simon Le Bon családja.
2: De mennyire jó fej ez a fickó egyébként,
3: igen,
2: nem?
3: Hogy én is ugye, nekem is ez jutott eszembe, hogy nem csak a kislány, hanem a fickó és a családja, mindenki, hogy kijöttek, oda guggolt mellé, és nem elküldte a 10 éves gyereket, amit általában szoktak az emberek.
1: Hát szoktak az emberek a saját házuknál, az már igen, az már kellemetlen tud lenni. De először azt nézzük meg, hogy ebben a sztoriban ki az igazi hős. Tehát a tanárnő, aki évtizedeken keresztül képes rajongani valakiért, vagy a kislány, aki teljesíti így úgy a tanárnő vágyát, vagy Simon Le Bon, aki tényleg karácsonykor világsztárként kijön, és egy ilyen kislánnyal fotózkodik, dumálgat vele, meg mitől, és teljesíti így átételesen a tanárnő álmát.
2: Szerintem a kislány csak sodródott. Tehát őt egyszerűen oda-oda sodorta az élet.
4: Ne gondold ezt szerintem. Én pont őre gondolok, hogy ő az igazi hős, mert ennyi erővel ő elutazott, és nem is kellett volna neki keresnie, oda se kellett volna mennie, de ő akarta a tanárnőjének, tehát hogy teljesíteni a kívánságát.
1: De hát az esélytelenek nyugalmával, hát vélhetően nem gondolta 10 évesen sem azt, hogy egy világsztár tényleg ott van, kinyílik az ajtó, oda megy hozzá, átöleli, fotóval, tehát ez szinte kizárt.
3: Oké, de mi veszteni való? Valója lett volna a gyereknek. És végül is a tanárnő álmát akarta megvalósítani.
2: Hát a tanárnő ezzel nem nyert sokat egyébként, szegény. Lehet, hogy még szívta is a fogát otthon, utána nézte a képeket.
1: Igen, igen.
2: Én vágyom erre egész életemben, itt tartok egy rohadt lejárt Nokiát, amiben már aksi sincs. Hát a felhív ez a
1: sárga. És erre ez a kis rohadék, Éva, mindig gyűlöltem egyébként. Soha nem tudott helyesen írni, tolbamondás az mindig egyes. Ez a rohadék, ez meg itt felkutatja életem szerelmét Simon Le Bont, és még arra is képtelen volt, hogy megadja neki az új számom.
2: Tényleg, még ennyit se. Ebből nem lesz érettségi.
1: Ebből nem lesz érettségi. Nem, tehát tényleg az, tehát hogy gondolj bele, én nagyon rajongok Stingér, de hogyha mondjuk a Gyuri Kapolcson összefutna vele, mert máshova nem jut el Gyuri, és összefutna vele véletlenül, és egész este vele innen, olyan féltékeny lennék, mert tudom, hogy a Gyuri szarik rá, lenézi, ezért semmire nem tartja, csak az, hogy kifizeti a fröccsöt, igen.
2: Kapod a fotókat, hogy a tényleg hív meg a fröccsökre.
1: Megölném.
2: Szkandározunk ott a Kapolcson. Csak kocsmapulton, meg ilyenek.
1: Igen, meg megőrülnék. Nem teljesíti a Gyuri az álmomat, hanem egyszerűen kinyírom. De ilyen nincs. Most beleéltem magam ebbe a rohadék sztoriba.
2: Azért ne bánts. Szerintem is egyébként ez a Simon Le Bon, ez a király. Tehát aki tényleg karácsonykor kimegy, és nyilván sokan megpróbálták már ezt, meg biztosan ki lehet minden a rajongókkal, és ennyire jó fej volt nekem, ő az ikon ebben a sztoriban.
1: De gondolj bele, hogy ott a kapuban, vagy az ajtódban, mert ez ilyen sorház Londonban. Látod hátulról, mert ugye a vejed már ott van, meg a feleséged ott van, hogy ott áll egy cuki kislány, és egy öreg ember.
2: Igen.
1: És ott állnak, és karácsony van. És hallod így félfüllel, hogy izé.
2: És az első gondolatod az, hogy valószínűleg a szegény cuki kislányt ide rángatta az öreg ember az ajtóba, mert az öreg ember akar látni téged.
1: Igen.
2: Nem az, hogy a kislány. Hát ez nagyon cuki.
1: Na mindegy. Szóval én is azt gondolom, Simon Le Bon tök jó fej. A kislány, szerintem ő igen, ő csinálta, hogy a tanárnő azt mondta volna neki, hogy itt én szarjál a Hyde Parkba, azt is megcsináltam.
3: Nem hiszem el.
2: És arról is csinált van a képet. Talán én megcsináltam.
1: Igen, ez szervilis ez a kislány, szerintem se. Szervilis Simon Le Bon volt itt a hős. Most, ahogy végig gondolom.
2: Igen. Lehetett volna kreatívabb a tanárnő is, hogy mit kér.
3: Nem engednélek titek egy gyerekek közelé.
1: De igen, ez a fajta rajongás, én ezt tökre megértem. Nektek volt-e olyan, hogy is mondjam, rajongtatok-e annyira valakiért, hogyha találkoztatok volna vele, akkor biztos, hogy mit tudom én, valamit kezdtetek volna a helyzettel.
2: Hát egy gyerekkoromban nekem volt, ha visszagondolok. Ilyen volt a Kokó például.
1: Kokó
2: nagyon. Hát minden meccsét néztem. Én úgy szurkoltam a Kokónak, mint hogyha a testvérem lett volna. Érted? Én nagyon. Meg a, mit tudom, hát még a Polkviscsák Mónika volt ilyen.
1: Akkor se tudtad kimondani a nevét?
2: Nem, azóta sem tudom.
4: De el is érzékenyült a hangja is.
2: Rohadt életben pedig gyakoroltam.
1: Polkviscsák Mónika? De ő neked az ébredező serdülő hormonjaidnak volt a rajongási tárgya?
2: Aha.
1: Nem a Kokó, a Mónika. Vagy egyszerűen szeretted azt a műsort, hogy menni vagy nem menni, vagy nem tudom, hogy
2: meri vagy nem meri,
1: ja, menni, meri vagy nem.
2: Menni vagy nem menni. Be is telefonáltam, emlékszem, játszani akartam, és tudtam egyből, hogy én azt fogom mondani, hogy menni.
1: Nem, most
2: olyan jó cuccokat lehetett nála nyerni. Emlékszem egy nyári szünetre, amikor Csillagok háborújás dolgok voltak, még lézerkard is megjelenik, és egyfolytában hívtam, hogy játszhassak.
1: Aha.
2: Tehát én nekem, mivel hogy egész nyáron őt néztem nyerni, akartam egy ilyen bábát.
1: De még nem volt benned szexuális. Hány éves voltál?
2: Hát mit tudom én, 14-5, már volt bennem mondjuk, de nem irányba.
1: De nem Mónika irány.
2: Nem. Aha. Nem.
1: Érdekes, te vagy az egyetlen, aki nem. Tehát, hogy szerintem az egész ország... Na mindegy, nem mondom.
2: Lézerkard lekötött.
1: Akkor az egész ország lézerkardjával küszködött. Amikor látta Mónikát. Jó, Gyuri, tegyük fel, 14 éves vagy. Próbálj visszagondolni erre az időszakra. És mondjuk, ez tényleg minden rajongó álma, egyik reggel megjelenik nálad, autóval érted jön Kokó és Pokrivcsák Mónika.
2: Együtt
1: jönnek, így van, és jöttünk Gyuriért, becsengetnek, jöttünk Gyuriért. Mi lenne, hogy töltenéd velük az álomnapodat?
2: Így, mert úgy jönnek meg, hogy felébredek, kinyitom a szemem, és így néznek rám ketten.
1: Anyukát szól, hogy már éppen reggeliztél, megreggeliztél, és így is anyukát szól, hogy te Gyuri, itt van Kokó és Pokrivcsák Mónika.
2: Gyuri, megjöttek a barátok, hogy Kokó és Pokimóni, megjöttek.
1: És azt mondják, hogy elviszük a Gyurit egy napra, és azt csináljunk, amit szeretne a Gyuri.
2: De király.
1: Na, mi lenne az? Hogy néz neki a napod?
2: Hát,
1: Kokóval és Pokrivcsák Mónival.
2: Hát nyilván először elmennénk kajálni, hát mégiscsak elindul a napot, kezd helyen. Elmennénk
1: de ezt mondaná neki, Kokó, Móni.
2: És Móni, menjünk-e kajálni? Hát menjünk el reggelizni.
1: Most reggeliztél, de mindegy, oké.
2: Jó, menjünk el a Tony Giroshoz, menjünk el, az Keszthelyen, az volt a legkirályabb
1: hely. Tehát kisebb mozdulnánk Keszthelyről.
2: Utána mennénk fel hozzájuk. Először azt csináljuk, amit én akarok, és aztán amit ők.
1: Oké.
2: És aztán eszünk a Tony Girosznál, és aztán menjünk el a Kokóval edzeni egyet, kesztyűzni Pokimónival. Fel a kezed, Móni, pam-pam!
1: Tehát te ütnéd a Mónit?
2: Hát én mindenkivel bunyóznék, mindenkivel. Mm-hmm. Hát nyilván vele is. Pöm-pöm, balról, jobbról.
1: Igen?
2: Aztán meg mennénk a meri vagy nem meribe.
1: Ja, ott akarsz lenni a kulisszák mögött, látni, hogy hogy készül ez a műsor.
2: Vagy hát beleállni mellé, ha úgy van.
1: Uh-huh. Tehát, hogy rendesen, amiben ők nagyok, ezeket, hogy végig akarod élni.
2: Igen, ha már egy napra barátok vagyunk, akkor ez így nagyon király lett volna. És én is elvittem a kedvenc helyemre őket, ők is elvisznek az edzőterembe.
1: Meg a RTL-hez, igen.
2: Igen. És aztán ez lenne így a
1: nap. Amíg Móni műsort vezette, keresnéd hátul a raktárban a lézerkarni?
2: Igen, majd nem, hogy összetudsz. Az biztos, hogy ez összeset. És aztán nem is tudom, hát mit lehetne? Még este bulizunk valahol a Kokóval?
1: Hát 14 éves vagy, nem tudom, nem kéne hazamenni kezd helyre téged?
2: Ja, de lehet, hogy akkor mondanám, hogy bulizunk, és mondanák, hogy nem megyünk haza. És így ennyi.
1: Okay.
2: De ez nagyon jó lenne Kokótól tanulni egy kicsit, egy pár horgot, ilyeneket. Zatom lett volna.
1: És neked megjelent volna a Boy to Boy zenekara, izé?
4: Hát én vittem volna az iskolába mutogatni, dicsekedtem volna velük, hogy itt vannak a fiúk. A fiúk.
1: És mi van, ha az egyik csókolozni akarod, és 13 vagy?
4: Hát figyelj, ha nagyon rajongok, akkor szerintem én biztos, hogy még csókoloztam is volna vele.
1: Ez a lényeg. Jó.
2: Hol vannak az erkölcsök? Nem mondtad volna, hogy állj hátrébb, Boy to Boy, ez így nem fog menni.
4: Nincs.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 5 perc múlva. Na, jött mindenféle, de mindenki csak a Hyde Parkra emlékszik.
2: Igen, ezt mi is most szívesen visszahallgattuk.
1: Igen. Jó reggelt, kb. 20 éve volt lehetőség a slágerben talizni veled, bocsi. Mi is a rajongásról beszélgettünk, mikor bevittél a belvárosba adás után, Puszi Dorottya. Hú! Ez erre nem emlékszem. Azt mondom, hogy a Mónit vittem sokszor a belvárosba, és hát ugye Budaörsön voltunk, meg egyszer a Rocker Zsoltit. Rocker Zsoltinak mondtam, ezt mindig emleget ilyen anekdótaként, hogy beült, mert bocsi, beviszel a városba. És mondom, jó. És beült mellém, elindítottam a motort, és azt mondtam, hogy de nem néztem rá, csak a kormányt fogtam, és azt mondtam, bocsi, ma nem beszélget. És ezt azóta emlegeti. Imádta.
2: Hát van ilyen, ez jól kifejezni, ez is művészet.
1: Igen, jó kifejezni, művészet, meg nem volt kedvem végigizélni, locsogni az utat Budaörsről a belvárosig. És ezt tisztáztam a Zsoltival.
3: De ez így általános, vagy csak akkor ott?
1: Akkor ott, meg van, amikor nincs. Jó. És akkor én az vagyok, aki kimondja, ti meg nem, hát ennyi a
2: különbség. Nekem is van erre fordulatom, én azt szoktam mondani, hogy már elfogytak a szavaim. Tehát, hogy ezt tudja mindenki.
1: Mondta
2: hogy...
1: az Ikaruszon a 8N.
2: Baráti társaságban is mondom én. Sofőrnek is. Ne haragudjon, mára nincs több szavam magához. Tegyen ki, legyen kedves.
1: Helyes. Na jól van, jön, azt mondja, nem kértem, hogy vigyél, te ajánlottad fel. De biztos tetszettél nekem, vagy valami ilyesmi lehetett, nem?
2: Akkor beszélgetett a bocsi, mi?
1: Akkor,
3: hát, igen. Akkor mondta, érted.
1: Lokár Zsoltinak azt mondtam, hogy bocsi, ma nem beszélget.
2: Ki beszélgette magát Dorottyával?
1: Igen, hát bármi lehet, nem emlékszem már rá. Na jó,
3: jön. Jön Vágó Piros.
1: Igen?
3: Vágó Piros. És? Jön. Itt van. És képzeljétek, összeöltöztünk ma is a gardróbból, ugyanazt a színt vettük ki. Ez a milyen? Mustár?
1: Mustársárgás bőrcse ki van rajta.
3: Igen. Színekben jött.
2: Őrület.
1: Oké.
3: Okay. Egyforma a gardróbunk.
2: Addig az is.
3: Az is. Képzeljétek el.
2: Cserebejrejetek, Rucit.
1: Azt mondja az illető, hogy cuki voltál, Dorottya. De Dorottya, nem tudom, most az a baj, hogy már bármit írsz, már a Piros kapja meg.
2: és nem menj bele tovább a részletekbe, mert a Piros felolvassa.
1: Igen. Na jól van. Akkor évezzétek Pirost.
2: Dorottya, te is.
1: Találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
7: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
9: Én a műzlibe kérem, anya.
10: Itt a narancslevem, drágám.
11: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
9: Igen.
11: Akkor a tejemmel iszom meg.
10: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
8: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motor 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
16: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
17: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbesztet, ne bántsuk a rovarokat, kérik a szakemberek. Ma már többet látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Az azbeszt szennyezés ügye egyébként már ma a kormány elé kerülhet. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbeszt mentesítés nem tűr halasztást és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása vagy bármilyen más használható módszer. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak is. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
20: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A törös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül ártalmasak is, tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
19: Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely. Véget ért a Tour de Hongrie. A hazai országúti kerékpáros körverseny szerdán indult Békéscsabáról. Az utolsó 147 kilométeres szakaszt tegnap Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. Változékony időben indul a hét, a Dunántúlon ma már több órára kisüt a nap, az ország keleti részén azonban még felhősebb, esősebb idő valószínű. Az élénk szél mellett 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Most úgy látszik, hogy szerdán már sok napsütés várható. 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Új hét, új lehetőségek. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a hétfő délelőttön, és remélem, hogy mindenki kipihente magát. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát, amit indítok már is George Harrison lendületes dalával, a Got My Mind Set On You-val.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mondhatnánk, hogy fagyos szentekhez méltó volt a hétvégén az időjárás, a rendkívül hideg széllel, sőt, ugye nagyon sok helyre nem csak simán zápor vagy eső érkezett, hanem jég is. Na, azt kihagytuk volna, de legalább egy picit fellélegezhettünk. Most újra zöld a természet, egy kicsit harsogóbb lett, harsányabb. Remélhetőleg a folytatás egy kicsit kiegyensúlyozottabb lesz majd az időjárás tekintetében. A Get Lucky-val is folytatjuk, az első emelettel nézelődünk, jön a házi buli betétdala, a Reality, most pedig már is a Vanilla Ice-t halljuk.

ezer idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, és valóban egy nagy sikerrel folytatjuk már, ami a megjelenése után 25 országban vezette a sláger listákat, amivel pedig a zenekar legnagyobb slágerévé vált. Igen, már lehet hallani, a Europe The Final Countdown-járól van szó. A svéd rock együttes 1986-ban jelentette meg ezt a felvételt, és eredetileg csak olyan koncertnyitó számnak szánták, nem gondolták, hogy az albumuk vezető kislemeze lesz. A speciális hangzást pedig kétféle szintetizátor hangjának egymásra rétegezésével hozták létre. Ettől is volt ennyire izgalmas ez a felvétel. Ezt halljuk most a Retro Rádióban, The Final Countdown.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió hallgatóinktól közlekedési infókat is kaptunk. Az M7-esen Budapest felé a Lepsényi pihenőhely előtt történt baleset a 87-es kilométernél. Itt csak a belső sáv járható, úgyhogy errefelé óvatosan. Ahogy az M6-oson is, ahol a Budapest felé vezető oldalon a Paksi elkerülő szakaszon két baleset is történt. Itt a rendőrség a 114-es csomópontban letereli a forgalmat. Köszönjük szépen az infókat, a 06-20-22-22-122-re kaptuk őket, amivel pedig folytatom Diana King, I Say a Little Prayer, illetve Joe Cocker és az Unchain My Heart dobja fel már is a hétfő délelőttünket.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, kell valami, amit dúdolhatunk ezen a hétfő délelőttön, hogy belendüljünk a hétre. Például a repülőkkel a Nem adom fel. Vagy a Hot and Juicy felvételét, a Hornet. Ezekkel is érkezem majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
8: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Sabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt, a cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsuszamlások akadályozták. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit nagyon sok szeretettel, 11 óra múlt 5 perccel, Vágó Piros vagyok. A fővárosban már derült kék ég és napsütése jellemző, erre számíthatunk, na meg rengeteg slágerre nálunk, Laura Branigennel kezdünk.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Sofőr Krisztián beszámolt róla, hogy Egerben szürke lehangoló idő van, tipikus őszi, a hőmérséklet 14 fok mindössze. Ilyenkor rengeteg a baleset, ezért figyelmesebben közlekedjünk. Köszönöm szépen a figyelmeztetést és a beszámolót, és valóban még mindig tart a helyszínelés az M6-oson, Paks elkerülő szakaszán, ahol korábban két baleset is történt. A 114-es csomópontnál le is tereli a rendőrség a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek, folytatjuk Shakirával, a Hip Hop Boys-szal, a hegyekben, most pedig már Scatman John slágere szól. Scatman!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Különleges világnapokból nincs hiány, a mai is egy ilyen, látogasd meg egy rokonodat. Ennek kapcsán, ha nem is feltétlenül csak arra buzdítjuk hallgatóinkat, hogy akár egy hirtelen ötlettől vezérelve látogassák meg valamelyik rokonukat, de még inkább arra, hogy írják meg, hogy melyik rokonuknak olyan vagy volt olyan az élete, hogy arról akár könyvet is lehetne írni. Most egyelőre műfaji meghatározást nem írunk, hogy kalandregény, vagy valamilyen szerelmi történet, netán krimi, de az biztos, hogy meséljenek nekünk a különleges rokonokról. Mi pedig folytatjuk mellé a Groovehouse Vándor című slágerével, és Sabrina is érkezik a Boys Boys Boysban, a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki az a rokon, akinek az életéből könyvet, filmet lehetne készíteni? Ez a mai kérdésünk a hallgatóinkhoz. Katalin pedig ezt írta, az édesapám ugyanis meglehetősen rejtélyes körülmények között született. Már felnőtt volt, amikor a keresztanyja mesélt néhány furcsaságot, ami teljesen másként történt, mint ahogy azt a család addig tudta. Mindezt egy levélben részletesen le is írta, de a levél sajnos a keresztmama halála után nyomtalanul eltűnt. A titok tehát titok maradt. Ó, hát szerintem nagyon sok családban vannak ilyen rejtélyes körülmények, amikről, ahogy a generációk egymásnak átadják a történeteket, lehet, hogy kicsit itt-ott elferdülnek, lehet, hogy aztán már teljesen máshogy hangzanak mostanra. Minden esetre az biztos, hogy ezek izgalmas pontok. Meséljenek nekünk a továbbiakban is, én pedig egy nagyon jó dalcsokorral folytatom. A Los Lobos-szal, Maggie Reilly-vel, Belinda Carlisle pedig nyitja a sort a Circle in the Sand-del.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Délután érkezik majd a kis hölgy a nagy hanggal. Összesen 157 centi, így már szerintem értjük, viszont a hangja az zseniális. Anesthésiának, aki jelenleg is a Not That Kind, vagyis a bemutatkozó albumának 25. vagyis most már inkább a 26. évfordulóját ünnepli, és ezért tavaly még turnéra indult, világkörüli turnéra, amit pedig idén is folytat Európában, ezek után pedig újra stúdióba vonul, hogy új lemezt készítsen. Rajta kívül meghallgatjuk majd a Salt and Pepper duót is. Velük pedig a Let's Talk About Sex érkezik tehát délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Új stílus a nyárra. Tér be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Hírek a Retro Rádióban.
16: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, földrengés követelt áldozatokat Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte Antonio Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanács elnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzen a magyar kisebbség jogainak rendezése. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Felkészült a rohamra a NAV. Hosszabb nyitva tartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitva tartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határideje május 20-a. Ma van a múzeumok nemzetközi napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. Több eltűntet keresnek, egy 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Érkeznek hallgatóink történetei a kalandor rokonokról, majd mesélek nem sokára. Köszöntöm Önöket, Vágó Piros vagyok, délmúlt 4 perccel, töltsük együtt délután 2-ig az időnket. Érkezik majd Ákos, a Salt-N-Pepa, most pedig indulunk már is az I Love Rock'n'Roll-al.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es években. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mai kérdésünk úgy szólt hallgatóinkhoz, hogy ki az a rokon, akinek az életéből könyvet, filmet lehetne készíteni, és Henny például a következőt írta nekünk. Szia Piros, anyukám és a tesói életének történetét meg lehetne írni. 11-en voltak testvérek. Náluk játszott az utca összes gyereke. Ott aztán voltak események. Jó hallgatni, mikor sztoriznak. E felől nincsen kétségem. Valószínűleg a 11 gyerek mindenféle kort lefedett, mint az orgona sípok jöttek. A legnagyobbaknak már lehet, hogy randi gondjai voltak, míg a kisebbek még a leesett, elesett, csatát vívtak a nem tudom én kivel, szóval ez tényleg nagyon izgalmas lehet, úgyhogy Henny, köszönöm szépen, hogy te is megírtad. A kalandozások mellé akkor hozzuk már is a kalandorzenéket, például a Vénusszal a régi nyarat, Richard Marx-szól meghallgatjuk a Right Here Waiting-et, elsőként pedig szóljon a Love and Devotion.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nem olyan régen még azt mondtam, hogy kék-ég napsütés, ez jellemző a főváros időjárására, módosítok, abszolút beborult időközben, de hát ez teljesen természetes. Az a front, ami ugye a hétvégén alakította az időjárásunkat, csak szép lassan hagyja el az országot, elsősorban kelet felé húzódva, úgyhogy ott még a mai nap folyamán simán tényleg ilyen koratavaszias az időjárás, esővel, széllel. Másút viszont már egyre több a napsütés, és ahogy haladunk előre majd a hétben, ez lesz a jellemző. Amennyire nem lehetett szabadtéri programokat tervezni a hétvégére, annyira lehet majd a pünkösdire, mert hogy már simán 25-27 fokot is elhaladhatjuk majd szombat-vasárnap, sőt pünköst hétfőn is, úgyhogy május vége felére igazán visszaáll majd a rend, bár azért a csapadéknak szerintem mindenki nagyon-nagyon örült. Addig azonban előttünk áll még ez a munkahét, most még hétfő délutánban járunk, fél egy múlt 8 perccel, mi pedig már is folytatjuk majd a By Alex és a Schleppel, most pedig jöjjön a Genesis slágere, a Land of Confusion.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, a lendület pedig már is érkezik. A Kiss-től az I Was Made For Loving You slágerben, miközben ugye olvasom hallgatóink történeteit, kinek, melyik rokonának az életéből lehetne könyvet vagy akár filmet készíteni. Petyko például ezt írta, szia Piros, a nagyapám tengerész volt az osztrák-magyar monarchiában és részt vett a kínai boxerlázadásban is. Az volt a hobbija, hogy összehasonlította Vernet tengerész könyveit az ő élményeivel, utazásaival. Hát ti meg gyerekként akkor valószínűleg tátott szájjal hallgattátok. Jöjjön a Kiss az I Was Made For Loving You-val!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában is ezekkel várom hallgatóinkat. Lesz köztük igazán romantikus is. A Roxette-től, és olyan is, ami szerintem nagyon jól jön hétfő délután, egy kis ébresztő az AC/DC-vel. Ezekre is készülhetnek majd egy óra után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshMap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: A Retro Rádióban.
13: Még pár nap van az eszia bevallásra. Hantavírus fertőzést azonosítottak Romániában. Napos, változóan felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szerdán jár le az eszia bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala 18-19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az eszia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az asztály és a jégkármérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírus fertőzést igazoltak egy romániai férfinál. 8 kontakt személy került karanténba. A férfinál pénteken mutatott pozitív eredményt a teszt. Annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
14: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
13: A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Javában már a hétfő délutánban 1 óra után 4 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt ezt a 60 percet, amiben majd szól Korda György reptere, az AC/DC, a Szelavi a Várránk anyárral, most pedig szól már is a Rocky Betét dala.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hazai kedvenc után pedig folytatjuk egy igazi rádiós kedvenccel, mert ha létezik olyan, hogy rádióban legtöbbet játszó sláger, akkor biztos, hogy a következő dal bekerül a top 10-be. Ez pedig Natalie Imbruglia, egy ausztrál-brit énekesnő Torn slágere, ami egyébként a bemutatkozó albumán szerepelt. Idén szeptemberre várható a legújabb albumának, az Algorithmnek a megjelenése, addig pedig több helyen is találkozhatunk vele, Európában, Skandináviában, Angliában, Skóciában, ezeken a fesztivál helyszíneken lép majd föl. És akkor jöjjön az előbb említett sláger, a Torn Natalie Imbruglia-val itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Friss közlekedési információval is folytatjuk, mert hogy sajnos a kettesen Rétság térségében történt baleset az 54-es kilométernél. A Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, és még mindig helyszínelnek az M6-oson Budapest felé a Paksi elkerülő szakaszon, ahol két baleset is történt, és itt leterelik a forgalmat az M6-osról. Jó utat kívánok mindenkinek! Folytatjuk a Milli Vanillivel, Girl.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A múlt héten szerdán kezdődött, és aztán a hétvégén fejeződött be a hazai kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie. Ezzel egy időben a Giro d'Italia résztvevőinek lehetett szurkolni, vagy egész egyszerűen csak követni az eseményeket televízión keresztül, ami ugye részben amellett, hogy a befutók hihetetlenül izgalmasak, még ugye gyönyörű látvány is tárul egy csomószor a szemünk elé, hiszen általában helikopterről is mutatják folyamatosan a mezőnyt, ilyenkor pedig ténylegesen egy nagyobb látképet kapunk az adott tájról, és itt számtalan olyan képsort lehetett látni, ahogy piroslanak a pipacsmezők. Ez esetben viszont már nem csak piroslanak azok a bizonyos mezők, mert hogy van, ahol lilállanak, tehát lilán virágzik a mák, vagy éppenséggel a búzavirág kékjével találkozunk, szóval kiszínesedett a természet. Ilyen szempontból a május szerencsére hozza a szokott formáját. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokan a közelgő hosszú hétvégén, a pünkösdi hosszú hétvégén rengeteg gyönyörű virág és tájfotót is készítenek majd. Addig azonban ez még most a hétfő délután, abban is viszont egy remek slágerrel folytatjuk. Az Earth, Wind & Fire és a September szól már a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ezzel a jó lendületes slágerrel adom át a mikrofont Dénes Tamásnak, akivel majd a következő 4 órát tölthetik a Retro Rádió hallgatói. Én pedig köszönöm a figyelmet, és nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
5: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
6: Én a műzlibe kérem, anya.
7: Itt a narancslevend, drágám.
8: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
6: Igen.
8: Akkor a tejemmel iszom meg.
7: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
5: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Erős honvédelmi törvényt ígért az új miniszter. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Sztrájkolnak az olaszok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős honvédelmi törvénnyel kell védeni a magyar katonákat. Erről a honvédelmi miniszter beszélt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus emellett a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg, hogy ne lehessen indoklás nélkül elbocsátani a katonákat. A változásokat már jövő év elejétől bevezetnék. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Pénteken teszt mutatta ki a pozitív eredményt, most pedig laboratóriumi vizsgálat igazolta annak a vírustörzsnek a jelenlétét, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil, 8 kontakt szemét helyeztek karanténba. A román egészségügyi minisztérium közölte, a fertőzésnek nincs köze a luxus óceánjáron észlelt gózhoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
16: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
15: Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, újabb májusi hetet kezdtünk, és ezen a délután

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Balázs.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél három a mikrofonnál Dénes Tamás. Én azt gondolom, hogy minden ember változik az évek alatt. Én most néztem régi fotóimat, hát jó alaposat változtam. Én is nyilván nem csak a hajszínem változott, hanem az egész fazon, meg a súlyom, de hát ez egy másik kérdés. De amit most a 72 éves John Travolta művelt, na az merőben furcsa, vagy merőben szokatlan, mert ugye én azt hiszem, hogy jó néhány korszakát végignéztük, amikor a Szombatesti Lázban Mr. Laza volt, a diszkó király, láttuk a Grease-ben, amikor szerintem állati jó rock'n'roll pali volt. Néztük a különböző filmekben, leginkább a Ponyva regény jut eszembe, hosszú zsíros hajjal, az is elég kemény volt, és aztán volt már kopasz is. Most viszont a Cannes Film Fesztiválon GM Cannes Karma című filmjének premierjén vett részt, és hát nem is tudom, hogy leírni ezt az egészet, ugyanis nagyon-nagyon meg volt vágva a szakálla, nagyon furcsára, mindehhez öltönyt viselt, és egy fehér svájci sapkát. Ez a kép bejárta egyébként a világsajtót, senki nem tudja hova tenni, minden esetre a designer szemüveggel kiegészítve egészen furcsa John Travoltát kaptunk, már megint egy másikat. Na jó, mindenre a Modern Talking és Charlie előtt a Depeche Mode ad választ, jön az Enjoy the Silence, az Élvezd a csendet, itt a Red

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Chris Normannel és Suzy Quattroval, vagy éppen Bobby McFerrinnel folytatom, most viszont közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:43. Erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán, Biatorbágynál, főleg a külső sávban, a kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-ásra, itt is a külső sávon arra szólnak a járművek. Egyes főút, szintén Biatorbágynál, az M1-es M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya kiborult a burkolatra, emiatt a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárásra, torlódásra készüljenek. Még egy hírem van, 7-es főút Diósdátkelési szakaszán egy műszakhibás autóbusz veszteg el a 14-es kilométernél, itt félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 4 perccel járunk, 3:43 után a folytatásban egy csodálatos duett következzék, a két előadó Suzy Quatro és Chris Norman jön a Stumbling In, amelynek érdekessége, hogy az amerikai Suzy Quatro ugye basszusgitározott, de akkor már elsősorban szólóban volt sikeres, míg Chris Norman a Smokey nélkül soha életében nem lépett föl, itt volt az első kislemez lehetőség, ez pedig rögtön number one lett. Már is játszom a Stumbling In-t, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben még egy hír az Útinformtól. A 86-os főúton Csorna térségében egy furgon és egy személyautó karambolozott a 149-es kilométernél. A 86-oson a félútpálya le van zárva. Menjünk tovább a következő órában is. Nagy sztárok, nagy slágerek, jön majd az Ergo. Vagy a 90-es évek egyik legmeghatározó felvételével a Labus. És még sok sláger a folytatásban is majd, ezen a hétfői délutánon itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Bálint Antónia. A 90-es évek elején volt szépségkirálynő, aztán műsorvezető lett, de láthattuk őt színházban is, újabban pedig énekelni kezdett. Bálint Antónia ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Sabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt. A cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Ukrajnában elfogott szexuális bűnözőt adtak ki Magyarországnak. A férfi nevelése alatt álló 12 évesnél fiatalabb gyermek sérelmére követett el erőszakot. 7 évre ítélték, de mielőtt megkezdte volna büntetése letöltését, elérhetetlenné vált. Nemzetközi elfogató parancs alapján még januárban kapták el Ukrajnában, most pedig megtörtént a kiadatása. Ma van a múzeumok nemzetközi napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás, legalább 13 épület összeomlott. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Itt a stúdió környéken egyelőre olyan idő van, hogy valamivel több a felhő, kevesebb a napsütés, de azért látszik a nap, és ahogy hallották Esztertől, egyre jobb idő lesz. A mikrofonnál Dénest.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. A hétvégén nagyon sok helyen lezárultak a futballbajnokságok, és megvannak a bajnokok, a kiesők. Egy-két helyen még bizonytalan, még drukkolunk a Tottenhamnek is, hogy bemaradjon. De ami a legfontosabb, hogy nagy ünnepségek voltak ott, ahol bajnokságot nyertek. Például Németországban, ahol a Bayern München már megint megnyerte a bajnokságot, ezúttal egy, azt hiszem, mindenek felett álló csapattal, de tényleg zseniális csapattal, és a Bayern München bajnoki fiesztáján fél München részt vesz, hangsúlyozom a fele, mert a másik fele ugye a másik müncheni csapatnak, az Aktien Zestignek szurkol, de akik ott voltak, ők sem vették először észre, hogy micsoda baki történt, ugyanis a Bayern bajnoki fiesztáján egy óriási zászlóval a fejük felett kifeszítve ünnepeltek a bayernesek, mint később kiderült, a városi rivális Aktien Zestig München fanatikusai csináltattak egy drapériát, amin egyébként hibátlanul ott van a Bayern München címere, csak hogy a felirat más volt. Ugyanis nem az volt beleírva, hogy FC Bayern München, hanem szépen lefordítva talán ezt lehet mondani, FC Parasztok Kurafiak. Szóval a városi rivális alaposan megfúrta az egész bulit, és ezt bizony elsőre senki nem vette észre a nagy ünneplésben. Ez alatt ünnepeltek, óriási söröket ittak hozzá. Hát így történt. Mindenre hamarosan Joe Paul Younggal és a Ladányben a 27-tel megyünk tovább, előtt a doktorában és a Let the Beat Go On itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Lima, vagy éppen a Fun Factory érkezik itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 15 óra 38 perc van. Erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-ásra, itt is a külső sávon arra szólnak csak a járművek. A 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszakhívás autóbusz veszteg el a 14-es kilométernél, itt is félpályán halad a forgalom. 86-os főút Csorna térségében egy furgon és egy személyautó karambolozott a 149-es kilométernél, itt a félútpályát zárták le.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3/4-4 van. A folytatásban Nick Kershaw és 1984-es mindez létező slágerlistán lista vezető dala. A Riddle, a talány érkezik, aminek az érdekessége, anyukó kérdezték, hogy miről szól ez a dal, nem értjük a szöveget, akkor azt mondta, hogy hát csak úgy összerakta a szavakat, hülyeség az egész, de így jött ki jól. Na, hallgassuk meg a dalt itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Retro Rádió.
2: Egy újabb sláger a 90-es évekből.
3: Check it out, check it out.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, azt írja, hogy te hallgató nekem SMS-ben, hogy olyan lehangoló idő van, valami nagyon vidám zene legyen hamarosan. Hát akkor hamarosan jön majd a Ne otthon és a nyár van. És remélem vidám zenének számít majd a Queen-től az I Want to Break Free. Meg remélem az összes többi, amit hozni fogok a következő órában majd itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gombacsom magja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Új Omoda 7 SHS, különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia, 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseink omodahungary.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Még néhány nap és lejár a bevallási határidő. Romániai férfinél azonosítottak hantavírust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte Antonio Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanácselnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzön a magyar kisebbség jogainak rendezése. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala 18:19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkár mérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt személynél az európai vírustörzset mutatták ki. A páciens állapota stabil. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget 3 hétre karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a korábban az Atlanti-óceánon közlekedő Hondius nevű óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a megbetegedéseket. A szomszédos országban az utóbbi években 15 hantavírus fertőzést igazoltak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Épp most olvastam Anna SMS-ét, aki arra hívja fel a figyelmemet, hogy túl vagyunk május felén, és milyen gyorsan elszaladt, és ebben tökéletes

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. A hétvégén hát esős esküvőt csináltunk, de azt hiszem azért a pár boldog. De hát ennél azért jobb időnek kellene lennie májusban, így május közepén, és lesz is. Amilyen hűvös van most, hiszen mindössze 17 fokot mutat a hőmérő, kapaszkodjanak, vasárnap már 27 fokot mutat majd inkább napközben a hőmérő. Szóval elég gyorsan és elég intenzíven fog emelkedni a hőmérő higanyszála, és bizony az eső is elvonul. Hát mondjuk nem ártott volna még néhány esős nap, hogy ne csak a felső 10 centibe kerüljön némi csapadék, némi víz, hanem az alatta levő 20-25 centibe is, de erre még azt hiszem várnunk kell. Minden esetre még egy-egy zápor, egy-egy rövidkez ivatar is előfordulhat, aztán egyre szárazabb idő lesz, a hétvégén pedig, ahogy hallhatták, koranyarat fogunk majd kapni, úgyhogy lassan elő lehet venni, hölgyeim, a kis miniszoknyákat, a dekoltázsos pólókat, uraim, a lazacipőt, sokaknál akár a rövid nadrágot is, mert jön a nyár, vagy legalábbis közeleg nagyon, mi pedig mindezt a Ricky Martinnal ünnepeljük itt a La Copa della Vida a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Mindjárt Stevie Wonder és Paul McCartney duettjével folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45 a 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán. Egy műszakhibás autóbusz vesztegel a 14-es kilométernél, itt a 7-esen félpályán halad a forgalom, időnként lassulás, sőt dugó is tapasztalható. 37-es főút Onga térségében történt baleset, méghozzá a Felső Zsolca felé vezető oldalon a 4-es kilométernél, itt a 37-esen is csak egyetlen sáv járható. Végül 86-os főút Csorna térségében egy furgon és egy személyautó karambolozott a 149-es kilométernél, a 86-oson szintén a félútpálya le van zárva.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. 3 perccel járunk most már délután, 3:45 után. A folytatásban érkezik a Queen és a The Works című album egyik legnagyobb sikeres sorrendben a második kislemez a Radio Gaga után. Ez az I Want to Break Free az emlékezetes videoklippel és a még emlékezetesebb hanggal Freddie Mercury-val itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben a sofőr Krisztián írt egy SMS-t, miszerint a 2511-es úton Mezőkövesd és Bogás között egy kis teherautó árokba hajtott, méghozzá a 3-as kilométernél, itt félpályán halad most a forgalom. Krisztián, köszönöm, és mindenkinek, aki a 0620-22-22-122-re információt küld. Megyünk is tovább, hiszen a következő órában is nagy zenék, nagy slágerek érkeznek, többek között egy jó kis diszkódal, még a 80-as évekből Zoltán Erikával. Vagy Brian Adams, aki a 69 nyaráról énekel, hogy kinek mi a 69, dönts el!
1: Műsorajánló. Az Abaházi Presszó vendége ma este
2: Bálint Antónia, a 90-es évek elején volt szépségkirálynő, aztán műsorvezető lett, de láthattuk őt színházban is, újabban pedig énekelni kezdett. Bálint Antónia ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
1: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lor kávékapszulák, az 1 kg-os 20%-os magyar tejföl és egyes Varta Long Life elemek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Micsoda aroma!
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Hírek a Retro Rádióban.
15: Szerdáig lehet benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást. A lehűlés miatt kevesebb a pollen a levegőben. Megsérült az aranylabdás, lehet, hogy nem játszhat a BL döntőn Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Közeleg az ESZIA bevallás végső határideje, szerdáig lehet benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást és rendezni az esetleges befizetéseket. A NAV ezért meghosszabbított ügyfélfogadással segíti az adózókat. A 18-19-es NAV infóvonal szerdán este 8 óráig elérhető. A leggyorsabb megoldás továbbra is az online ügyintézés az ESZIA felületén. A hivatalhoz eddig már több mint 2,2 millió bevallás futott be. Kijev felé is világos üzenet érkezett Brüsszelből. A kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezése nélkül nincs tovább lépés. Ebben a témában egyeztetett Magyar Péter Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök közlése szerint a magyar kormány már technikai szintű tárgyalásokat indított Ukrajnával annak érdekében, hogy törvényben garantálják a magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogait. Az Európai Tanács elnöke jelezte, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számára is egyértelművé tette, hogy bármilyen további előrelépés alapfeltétele a magyar közösség jogainak maradéktalan tiszteletben tartása. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Ma van a múzeumok napja. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Lehet, hogy nem játszhat Osman Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, zápor eső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső, illetve zivatar is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: A 86-os főúton Csorna térségében egy furgon és egy személyautó összeütközött. A 149-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az M1-es autópályán Budapest irányába a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet ugyancsak az M1-esen a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták. A forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Tudósít mindezekről az Utinforma.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc múlt délután 5 óra, és természetesen még mindig van a tarsolyomban sok nagy sláger, amit szeretnék önöknek egészen a 6 órától kezdődő 2 órás élő retro kívánság műsorig lejátszani a mikrofonnál. Dénes Tamás, ja majd John Legend, épp úgy, mint a Bonanza Banzája nyit.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Állítólag Hollywoodban azt rebesgetik, hogy Pamela Anderson, aki nagyon komoly színészkedésre adta a fejét, és egyre jobb filmekben játszik, egyre jobb szerepeket, szóval egyre másra újabb és újabb skalpokat gyűjt. De azt adja, hogy így volt nagyjából 20 vagy 30 éve, ugye Tommy Lee még a férje is volt, a Mötley Crüe dobosa, meg hát sokan mások is megfordultak körülötte, de most úgy tűnik, hogy komolyabb fickókkal kezd, ugye a Csupasz pisztoly forgatásán összejött színésztársával, Liam Neeson-nel, állítólag ez a kapcsolat már nem tart, de ahogy Neeson fogalmazott, mindig megmarad valamiféle kötelék közöttünk. Hát nem tudom, hogy mit fog szólni mindehez Tom Cruise, aki állítólag most ott legyeskedik Pamela Anderson körül. Új hollywoodi álompár készülődik? A kérdés jó, mert hogy az amerikai magazinok ezt a kérdést tették fel. Nem tudok válaszolni, de szerelmes dalunk azért van hozzá. Jön a Cardigans és a Love Fool itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Mike Oldfield vagy Michael Jackson érkezik, most röviden közlekedjünk 17 óra 39 perckor a mikrofonnál Dénes Tamás. Az 5-ös főúton Városföld térségében 4 személyautó ütközött össze a 97-es kilométernél. Először zárás volt, most az utolsó információ az, hogy az 5-ös főúton Városföldnél félpályán megindult a forgalom. 7-es főút Diósdátkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel a 14-es kilométernél, továbbra is itt a 7-es főúton csak félpályán halad a forgalom, megtorpanás tapasztalható többször is. Végül 37-es főút Onga térségében történt baleset a Felsőzsolca felé vezető oldalon, a 4-es kilométernél csak egy sáv járható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, Rádió 3 perccel járunk 3:46 után. Ne felejtsék, ma este 8 órától Abba házi presszó. Csabi ma esti vendége Bálint Antónia lesz, majd rég hallottunk róla, hát most sok minden újdonság lesz. Este 8 órától itt a Retro Rádióban. Ez már a Rockset sikere a folytatásban jön. A Listen to your Heart, hol másról szólna mindez, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a folytatásban Nyerges Iza érkezik, és vele együtt a két órás élő retro kívánság műsor, amely a Joy nagy sikerével, a Valerivel indul. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénás Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban. Aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A nap felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyjövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határi ideje május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők. Néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Ért észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Tudósít az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: A Valeri című slágerrel indul a kívánság műsor, ezt hallgatjuk meg elsőként közösen, úgyhogy ha van Vali nevű ismerősök, akkor akár neki is üzenhetnek néhány kedves gondolatot itt a kívánság műsorban. Már is kezdünk, engem Nyerges Izabellának hívnak. 8-ig várom önöket.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió. Retro Rádió.

Köszöntöm Önöket egy újabb kívánság műsorban, engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok segíteni, hogyha egész héten csörögnek, telefonálnak este 6 és 8 között, akkor tudnak üzenni a szeretteiknek. Néhány kedves gondolatot kell csak megfogalmazni, és aztán én játszom hozzá ráadásként még egy ajándékslágert is. SMS-ezni is szabad természetesen, hogyha nem érnek rá. Zozó például azt írja, hogy ő éppen főzőcskézik. Rozmaringos fehérboros sülcsirke készül, amivel a feleségét szeretné meglepni. Neki, Mariettának szeretne egy slágert küldeni azzal az üzenettel, hogy nagyon szereti, vigyázzon hazafelé, és nagyon várja haza ezzel a meglepetés vacsorával. A Last Ketchup és a The Ketchup Song következik a Retro Rádióban, még ha ketchup a fehérboros csirkéhez annyira nem is illik, de zenében azért ez nagyon rendben van. Én szeretettel várom Önöket, 8-ig vagyok itt, és addig vagyok elérhető. Az Abaházi Presszóig hívható a kívánságműsor.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: Agrorádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió.

0: 2 órás esti kívánság műsora. Jó hír az az, hogy neked is sikerült bejutnod.
1: Jó napot! Anyukámnak meg apukámnak szeretnék kérni egy számot. Csengének hívnak.
0: És honnan telefonálsz nekünk?
1: Innen előszállásra.
0: Rendben van. Mi az, amit édesanyádnak és apukádnak üzennél? Néhány mondatban fejtsd ki, légy szíves.
1: Azt, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Jó, mentek valahová majd nyáron közösen nyaralni, pihenni?
1: Azt még nem tudom pontosan, de remélem.
0: Szoktatok menni közösen nyaralni?
1: Igen, szoktunk.
0: És
1: szoktunk.
0: Ezen kívül élnek a nagyszülők, szoktál menni a mamiékhoz is pihenni?
1: Persze.
0: Jaj, de jó, és hány éves vagy? Mesélj nekünk egy picit.
1: 12 éves leszek most októberben.
0: 12, jól van. Telefonálj mindenképpen majd a szülinapodon is, és akkor játszunk neked egy szuper jó zenét, jó?
1: Oké. Okay.
0: Addig viszont a szüleidé a főszerep, úgyhogy ők kapják az ajándékot. Köszönöm, hogy hívtál.
1: Köszönöm szépen.
0: Kim Wilde énekel a családodnak, ez a You Came a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: beszélgetünk egy jót, önök pedig üzennek a szeretteiknek. Haló, haló!
1: Jó estét kívánok! Rada Zsuzsi vagyok Gyömrőről, szerintem tegeződhetünk, és a egyik kedves barátnőmet szeretném megköszönteni, ma van a születésnapja.
0: Jó, mutasd be nekem, légy szíves, a barátnődet is!
1: A barátnőm a Szarka Györgyike, és Jászent Andrásról lakik, és ma van neki a születésnapja, és nagyon sok szeretettel meg szeretném őt köszönteni Rada Zsuzsi néni Gyömrőről.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnál, amit neki üzennél?
1: Nagyon szerettem őt, és nagyon régóta ismerem, és minden jót kívánok neki az élete során, és a családjának is.
0: Jó, nagyon kedves tőled, és lesz lehetőségetek arra, hogy találkozzatok személyesen is, és hát, együtt ünnepeljetek?
1: Igen, tegnap talán.

0: kérni, ha lehetne.
1: Nagyon kedves vagy, és akkor neked meg annyit üzenek, hogy gyógyulj meg mielőbb, jó teljes felépülést kívánok.
0: Köszönöm, drága Izabella, köszönöm szépen, és minden jót az egész tárnak.
1: Egy igazi születésnapi bulihoz illő sláger lesz az ajándék, jön a meglepetés, amiről Gloria Estefan gondoskodik. Isten éltesse az ünnepet.

0: jó szeretettel várom Önöket a kívánság műsorban. Van néhány SMS-ezőm. Szia Iza, szeretnék kérni szép számot egy úriembernek, akivel a gyógyfürdőben találkoztam. Nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, csak sajnos elfelejtettünk számot cserélni. Köszönöm, ha beolvasod. Hello Izabella, kolléganőimet szeretném meglepni, Szandrának, Andinak és ma ügyelő orvosunknak, Tündinek szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Azt üzenem nekik, hogy legyen jó a mai ügyeletünk a baleseti ambulancián. Üdvözlöm őket, az aláírás Évi. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Csókolom, Belebaj Zoltán vagyok, Pándor.
0: Üdvözlöm Zoli, kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: Én megmondom őszintén, van itt a faluban egy kis bolt, négy hölgy dolgozik ott. Négy nagyon kedves hölgy. Azoknak szeretnék küldeni egy, ha mód is lehetőség van rá, egy...
0: Egy jó számot, segítek kicsit. Mondhatja nyugodtan, hogy mit üzenne a hölgyeknek.
1: Nagyon szeretem őket, mert kedvesek, kiszolgálásként, meg amúgy is, mint emberileg. Szóval eszméletlenek, egy csodálatos hölgyek.
0: Jó, akkor megérdemelnek egy szuper jó dalt. Köszönöm, kaphatja rajtuk kívül bárki más is a következő slágert.
1: Én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki, aki szereti a zenét.
0: Jó, hogy itt volt velünk Ön is. Jön a meglepetés sláger, ez a Pointer Sisters és az I'm So

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Sor, jó estét kívánok, jöhet is a bemutatkozás.
1: Attila vagyok, szia.
0: Hello Attila, honnan telefonálsz nekünk?
1: Hát most éppen Sávolynál vagyunk, Balaton mellett fogunk menni nem soká, hát ilyen nagy utazásba vagyunk.
0: Igen, és munkával kapcsolatos, vagy pihenés?
1: Pihenés.
0: Hál' Istennek, mentek nyaralni esetleg, kikapcsolódni?
1: Nem, üzleti úton voltunk a párommal, de lehet, hogy meg fogunk állni valahol pihenni.
0: Jól van, jól teszitek. Szeretném megtudni, hogy kinek szeretnél számot küldeni.
1: Hát a feleségemnek, ő a sofőr, és a nagy fáradtságára valamilyen számot szeretnék kérni.
0: Jó, hogy hívják őt?
1: Margit.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát, hogy nagyon szeretem.
0: A kedves gondolatok mellé ráadásként nektek is jár az ajándéksláger, amiről ezúttal a Midnight Oil gondoskodik. Jön a Bad Sub Burnin' a hírek után. A 0620-22-22-122-es szám pedig este 8-ig az Abbaházi Presszóig él. Várom szeretettel önöket hét után is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Skoda.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Hogy kutyának a közös játék felhőt lemaradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 000, új céges számlával akár 60 000 forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye. Ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rákcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazó államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a múzeumok napja. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, záporeső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, illetve zivatar is lehet.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az M1-es autópályán Budapest irányába a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet ugyancsak az M1-esen a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták. A forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Ért észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diós Ért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Tudósít az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy édesanyja a következő, aki megkereste a kívánság műsort, azt írja nekem, hogy félrehúzódott, hogy írhasson SMS-t. A fiammal tartunk haza a vívásról, és szeretnénk egy nagyon pörgős számot kérni. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és büszke vagyok rá.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: Ennek azoknak, akikre ma sokat gondoltak, a 0620-22-22-122-es számot hívják. Ez az egyetlen egy dolog van, amit érdemes megjegyezni. Minden mást elmagyarázok, hogyha itt lesznek velem a vonalban. Jó estét, szia!
1: Jó estét kívánok! Én Király Helmetről telefonálok, és szeretnék küldeni egy zenét a kedves barátaimnak.
0: Semmi akadálya. Mutatkozz be nekünk, légy szíves, kivel beszélek, és mondd el, hogy kik a barátaid.
1: Jó, én Jaro vagyok. Christopher és Kornéliának küldöm Király Helmetre.
0: Jó, és akkor fogalmazd meg a nekik szánt kedves gondolataidat is, kérlek.
1: Az én gondolataim az lennének hozzájuk, hogy nagyon köszönöm, hogy vannak, és remélem, hogy befotoljuk majd az elmaradott bulikat, és remélem, hogy majd egy jót bulizunk, ha majd találkozunk.
0: Csinálok nektek egy kis hangulatot, jó így előre ezekhez a szuper jó bulikhoz, amikor együtt mulattok. Két Ryan fog nektek énekelni, ez a Désenchanté.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: A kívánság műsorunk egy üzenő műsor. Sokszor előfordul, hogy valaki csak magát szeretné feldobni egy szuper jó retro slágerrel. Ez most Rinyu Marianna Margit esetében is így van. Ő nem szeretne üzenni, egyszerűen csak szeretné, hogyha elhangozna a neve a kívánság műsorban. Szeretettel köszöntünk téged is itt ebben a kis csipe csapatban, ebben a családban. Tina Turner zenél, van velem valaki a vonalban is. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Laci vagyok, szeretnék kérni egy számot a kolléganőmnek küldeném.
0: Igen, mutasd be nekünk, hogy tegeződjünk nyugodtan, hogy hívják a hölgyet?
1: Diának küldeném, a Oroszlányba, a Borostyán vendéglőbe. Jó munkát, meg jó pihenést.
0: Jó, és mi az apropó, ami miatt pont ő rá gondoltál ma sokat?
1: Hát, mert sokat vagyunk együttek.
0: Egy műszakban dolgoztok ma?
1: Igen.
0: És ő a kedvenced, ő a liblinged?
1: 16 éve ismerik egymást.
0: Oké, és még így a végére néhány kedves mondatot szállj neki, légy szíves itt a kívánság műsorban, hiszen ez egy üzenőműsor.
1: Ne dolgozzon sokat.
0: Jó, örülök, hogy jó kedvű vagy, hallom, hogy folyamatosan kuncogsz, úgyhogy akkor kitartás nektek a mai műszakhoz. Mikor mehettek haza, annyit árulj még el?
1: Hát az még messze van, hogy éjfélek környékén.
0: Oké, és kitartás, és sok vendéget azért, hiszen belülük éltek. Hello! Az ajándék slágerről Tina Turner gondoskodik, ez a What's Love Got to Do With It a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önt is a kívánság műsorban, ami a Retro Rádió üzenőműsora.
1: Üdvözlöm, Nemes László vagyok, és köszönetet szeretnék mondani a Dunai Városi Szent Pantheneum vagy Pant Kórház 5. emeleti sebészeti osztályának. Kivették a lépemet, megműtöttek, nagyon jól gyógyulok, és a sebészorvosoknak is az ottani nővérkéknek, asszisztenciának szeretném megköszönni a jóságukat, vagy a hozzám való viszonyukat. Ugyan még varratom megvan, majd megyek vissza varrat kiszedésre, de én úgy érzem, hogy ennyivel tartozok nekik.
0: Ez nagyon kedves Öntől, akkor nekik egy nagy köszönöm, és Önnek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánok.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Szeretne még így a végére bárkinek bármit üzenni?
1: Hát igen, azt szeretném, hogy akik barátok, meglátogattak, családtagok, nekik is köszönöm.
0: Hálája jeléül jön a Pet Shop Boys és a Suburbia a kívánság műsorban.

0: egy kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szeretettel köszöntöm a kívánság műsorban, jöhet a bemutatkozás.
1: Pollád Mária Győr.
0: Mária, kit szeretne meglepni?
1: Édesanyámat.
0: Őt hogy hívják?
1: Szalai Mária.
0: Igen, mik azok a kedvességek, amit neki üzenne?
1: Hát, éljen sokáig, meg nagyon szeretem. Ott volt a sötétsapot kívánok, és nagyon szeretem.
0: Rendben van, továbbadom a lehetőséget. Haló, haló.
2: Jó esély kívánok, Szene Arnold vagyok, szeretnék kérni egy jó számot.
0: Igen, kinek küldeni el, Arnold?
2: Édesanyám, édesapám, húgom, nagyanyám, a jó szomszédok.
0: Mik azok a kedvességek, amit a családtagoknak üzenne?
2: Hát, szeretem őket. Van egy 86 éves nagymamám is.
0: Akkor remélem, hogy ő is nagyon hegyezi most a fülét, mert hogy a Kauma és a Lambada neki is szól. Ez az én meglepetésem, a családtag.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Rei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a kívánság műsorban, de természetesen holnap este megint folytatjuk. Halló, halló, önnek miben segíthetünk?
1: Szia, Sofi vagyok, és egy számot szeretnék kérni a barátaimnak.
0: Jó, mondd el kérlek, hogy kikről van szó, vagy ahhoz túl sokan vannak, hogy bemutasd őket név szerint?
1: Nem, kettő barátnőm, Rozina és Hanna.
0: Mi az, amit üzennél nekik, mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát, hogy legyen szép napjuk.
0: Jó, és
1: nekik.
0: Oké, és miért pont rájuk gondoltál ma? Miről jutott a keszedbe?
1: Sajnos ma nem tudtunk találkozni, már mind a hárman dolgozunk, de eszembe jutnak még így is, hogy külön vagyunk.
0: Nagyon fognak örülni a meglepetésednek, ebben biztos vagyok, már csak azért is, mert hogy annyira szerencsés voltál, hogy te még így gyorsan a kívánság műsor végére becsúsztál. Az ajándéksláger, a Desperado és a Gyere és álmodj is, ez egyben már az Abba házi presszó nyitóslágere is. Jó volt önökkel ma is, úgyhogy holnap folytatjuk. Most pedig indul az Abba házi presszó a Desperádóval a hírek után. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Átfogó állami átvilágítás következik. Fellélegezhetnek az allergiások egy picit. Az aranylabdás megsérült. Lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tabaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Ousmane Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam már gyerekkorában szerepelt videoklipekben, reklámfilmekben, 22 évesen pedig szépségkirálynő lett. Bálint Antónia a mai vendég, töltöm az italt, indítom a zenét és kezdem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Bálint Antónia. Hello, szia! Sokszor érzem azt, hogy a hallgatóknak megérdemelnék, meg persze a vendég is, hogy mondjunk titulust, de szerintem nincs ember, aki téged ne ismerne, meg ráadásul, amennyire tudom, neked most éppen változik a titulusod.
2: Hát igen, meg ha elkezdenéd felsorolni, akkor már valószínű, hogy mire a végére érnék, addigra az adásnak is vége lenne. Igen, most egy ilyen teljesen más pályára léptem, néha lépegettem már, úgy régebben, hát nem, igazából nem, de előfordult, hogy énekeltem, de nem mertem igazán soha. Valahogy úgy hozta az élet, hogy fölkértek erre, arra, voltam például egy meglepetés produkció az RTL-ben, fölhívtak, hogy énekeljem el a Diamonds című dalt, amit a Nicole Kidman énekelt az egyik filmben. Mi sem volt ennél természetes, de aztán nagyon...
1: De te tanultál korábban énekelni?
2: Igen, meg most már visszamentem az énektanáromhoz már ősszel, úgyhogy azóta is így gőzerővel, de nem volt hozzá igazából merszem, vagy bátorságom, nem tudom, mitől féltem.
1: Ez annyira érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy a modellek, akik képesek magukat megmutatni, meg te voltál színpadon, színházban is, hát hogy pont, hogy a bátorság az megvan benned.
2: Hát modell, meg színpad, színház, hát és 30 év, 25 év volt a műsorvezető, tehát egész életemben mikrofonnal a kezemben, hát tehát nekem ez dominált az életem, a műsorvezetőség. És valahogy, tehát...
1: De az énekléshez több bátorság kell, mint
2: nekem. Nekem. Tehát a például a műsorvezetésnél, hogyha mondjuk színpadra lépek, vagy kamera, én mondjuk a jaj, kamera, jaj, úristen, így izgulok, így remegek, de nem látszik semmi, soha. Mindig mondják, hogy jaj, de izgultam. Ne hülyeskedj, mert te, meg már hova, de igen. És most, ha kezem remeg... Nem.
1: De azt mondják, hogy van az a fajta izgalom, ami hozzá tesz a produkcióhoz.
2: Ez nem az.
1: Ez nem az?
2: Szóval nekem a műsorvezetésben mindig levett, tehát ez izgalom, és akkor így mostanában, ugye már, hogy így elkezdtem ezt az éneklést, nagyon kíváncsi voltam arra, mikor először volt az első olyan próba, hogy fölálltam egy színpadra, és ott próbáltam. És mondom, most nagyon sok minden el fog dőlni, hogy én mit fog érezni, ha oda fölállok, akkor megint, mert hát elszorult a rokkal, és egy teljesen másfajta. Na, ott jó.
1: És az izgalom nincs?
2: Kisebb. Nem tudom miért, ezt így nem tudom megmagyarázni.
1: De ez azért van, mert most visszamentél az énektanárhoz, és akkor megtanultad, tehát a tudásodban vagy biztos, vagy mitől más ez most?
2: Nagyon szeretem. Nem, mint a műsort vezetni, ne szerettem volna.
1: Ezt akartam mondani.
2: De valahogy ez úgy más, tehát valószínűleg azért, mert egy kicsit ezt így elnyomtam magamban, ugye 1823 óta körülbelül, és akkor valószínűleg ez most így egy ilyen sokkal felszabadítóbb dolog, meg már eleve az, hogy én ezt most megmerem tenni, és hű, és akkor sőt, hát hogy már így várom, hogy jaj, már mikor már, meg hogy...
1: Na de ez most honnan jött ez az éneklés neked?
2: Hát nézd, az éneklés az ugye régről, tehát azért régi nagy szerelem.
1: Hogy akkor most...
2: Igen, tehát így az elmúlt két évem, valamivel több, mint két évem, az merőben másképp telt, mint az az előttiek. Hát voltak így az életemben váratlan események, amik senkinek sem esnek jól. Nekem decemberben volt két év, hogy anyukám elhunyt, és akkor az így, tehát az nagyon-nagyon megütött. Aztán eltelt pár hónap, apukámmal 56 évig voltak együtt, tehát 17 éves koruk óta.
1: Az de szép.
2: Igen, és akkor eltelt pár hónap, akkor apukám infarktus kapott, hála Istennek ő megvan, jól van, a sportember világ életében sportolt, úgyhogy hála Istennek ezt túl tudta élni, de hát azért nem volt az sem jó. Aztán jöttem én, így részletezni nem nagyon szeretném, de így, hát ahogy olvastam egy címlapon, hogy így farkas szemet néztem a halállal.
1: Ezt írták rólad?
2: Igen, és ez igaz, tehát mert tudnék, mert én nyilatkoztam, ezt az egy mondatot nem egészen így mondtam, mert nem volt betegség tudatom, de hát rezgett a léc. És
1: tehát akkor ez nem egy baleset volt, hanem valami betegségből fakadó.
2: Így van. És hát nem, mondom, nem szeretném részletezni, de ez egy olyan betegség, ami bármikor is vissza jöhet.
1: Tehát, hogy ez ott van veled?
2: Hát ezzel most jelen élsz? Pillanatban jó vagyok, tehát szoros emberfogásban vagyok, tehát folyamatosan vizsgálnak, minden oké, minden oké. De mondták, hogy jaj, ne izguljak, ez bármikor is, mint köszi, de aranyosak vagytok, tényleg. Na, úgyhogy ez is, de nem volt betegségtudatom, meg nem félelem, nem volt bennem, az volt bennem, hogy amikor még ilyen vizsgátok előtt voltam, hogy megvizsgálják azt, hogy most akkor van-e olyan, amitől azt mondják, hogy viszontlátásra, vagy nincs. És azt nem szeretném a gyerekemet újra úgy látni. Mert én elmondtam
1: neki. Ja, mert
2: neki,
1: nyilván ő megtudott erről.
2: Én nem tudtam anyukámról. Tehát,
1: ja, az... anyukád betegségéről nem tudtál?
2: Nem, képzeld el.
1: Tehát ettől meg akartak kímélni?
2: Nem tudom. A mai napig nem derült ki. Az történt, hogy egy keddi napon, december 5-én, fölhívott apukám 10 órakor. Baj van anyuval. Na, Jézusom, mi baj van bele? Hát de tüdőrák. Na, akkor én így egy irányba futottam, és segítsek infúzióra tenni, hogy keressek valamit, valakit, ahova el lehet őt vinni, és akkor elkezdtem így keresni, telefonálgatni, hogy hova lehetne őt vinni, mert nagyon gyenge, meg... És akkor 2-kor felhívott, és mondta, hogy hát szerintem meghalt.
1: Ja.
2: Na. Tehát 4 órát volt egy tüdőbeteg anyukám.
1: De apukát tudta, meg anyukát tudta korábban, csak...
2: Tudták. Én a mai napig
1: nem járt kezelésekre semmi? Vagy...
2: Nem járt, ez úgy volt, hogy nagyon jó. Én annyit vettem észre, hogy fogyott. Uh-huh. És mondom apunak, hogy ma nagyon olyan vék, hogy le van fogyva, mi az megy össze. Mondom, jó, hát most akkor és megy össze, jó. Tehát annyira viccesen mondta, hogy jó. Tudták ők ezt már, de nem járt még kezelésre, és pont akkor azon a hétvégén még állítólag nagyon jó volt, jött mentés, és nem azt mondja, nem volt semmi gond, de nem volt olyan nagy tragédia, és akkor hétfőn mentek el reggel még egy vizsgálatra, lefelé már ment, még ment a anyu, és akkor fölfele, már mondtam, hogy fölfele szinte alig.
1: Mármint a lakásba vissza, igen, fölfele a lépcsőn,
2: gondolom. És onnantól kezdve lefeküdt, és nem mozdult, nem evett, nem ivott, és kedden azt mondta délután 2-kor, hogy akkor visszalátásra, és akkor
1: tartsunk itt most egy rövid szünetet, mert ez végig kell gondolni, és van néhány gondolatom ezzel kapcsolatban, de folytatjuk innen Bálint Antóniával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Házi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bálint Antóniával beszélgetünk. Azért gondoltam, hogy tartsunk itt egy ilyen rövid szünetet, mert közben, ahogy azt mondtad, hogy nem tudtál édesanyád betegségéről, sosem tudom, hogy melyik a jobb. Hogy tudni, aggódni érte, várni, hogy mikor következik be a legrosszabb, vagy az, hogy egyszer csak megtörténik, de addig viszont boldogan éltetek, vagy nem aggódtál érte, vagy teljesen más fajta kapcsolatotok volt. És hát nyilván ezt csak te tudod.
2: Nyilván.
1: Meg hát ez a mi lett volna, ha azt meg nem tudod te sem, mert így történt, ahogy.
2: Szoktam foglalkozni. Igazából ők nem... Tehát nem akarták elhinni szerintem, hogy ez ilyen végleges lehet.
1: De meg és azt gondolták nyilván, hogy meggyógyul.
2: Kis időgyulladást, és akkor majd túlélem. És tényleg akkor, amikor apu fölhívott azzal, hogy infúzió, tehát akkor gondolta azt, hogy most már baj van, mert akkor már összegén nem nagyon mozgott. De én azt mondtam neki, na megpróbálom összeszedni magam, tehát mert én rögtön hazarohantam. És akkor azon gondolkoztam, hogy föl is hívtam egy-két ismerősömet, hogy most nekem jó oda menni, és hogy akkor ugye...
1: Azt mondják, hogy igen.
2: Ő ott van, vagy ne. És akkor volt, aki azt mondta, hogy ne, hát így akarod látni utoljára, ne menjél. De én közben csak úgy mentem. És akkor volt, aki meg azt mondta, hogy menj oda, mert menj oda, és akkor...
1: Hát igen, nem mentél volna, azt nagyon bánnád valószínűleg.
2: Igen, és nagyon örülök, hogy mentem. Szóval, hát gondolhatod... Nem kell szerintem részletezni, hogy borzasztó volt.
1: Hány éves volt anyukád, azt megkérdezhetem?
2: 70, mi van most 26, 25, 24, 76. 76.
1: Hát végül is az egy szép élet, de benne lett volna még a...
2: Hál' Istennek nem volt benne jó néhány év szenvedés, mert ugye azt még, ja, ezt majd most jön, ugye, ami miatt ezt elkezdtem elmesélni, és akkor el tudtam tőle köszönni, megöleltem, megpusztígattam kezét, minden, és én is megbocsátok, te is bocsáss meg, jaj, de jó, hogy most nyugodt vagy, szóval, és akkor annyit mondtam neki, hogy okosasszony voltál egész életedben, és meghalni is okosan tudtál. Mert most jött volna a szenvedés. Tehát neki a legjobb volt az, hogy 76 évesen nem az következett, hogy szegényt kemóra, meg nem tudom, minden, és akkor még jobban, akkor lerobban, akkor az immunrendszere teljesen tönkre megy.
1: Hát nyilván az ember, amikor ilyen kezelésekre készül, akkor nem erre készül, hogy leépül, hanem abban bízik, hogy az majd meggyógyítja.
2: Nem úgy értve, hanem a kemó azért leépíti az immunrendszeredet. Igen, tehát így mondom, hogy úgy leépül, aztán abból, ha szerencsé van, akkor talán vissza tud jönni, de hát anyukám nem volt sajnos olyan sportember, mint apukám, és én szerintem azért alakulhatott ez így, ahogy neki a legjobb, mert gyenge volt a szervezete, tehát nem bírta a szíve.
1: De csak apukád most azt mondod, hogy 56 év után ő most egyedül van, egyedül él, vagy összeköltöztetek?
2: Nem költöztünk össze. Hát ugye azóta eltelt 2,5 év, hát apunak nagyon-nagyon nehéz volt. De igazából van neki valami kis társa, mert én szerintem egyedül borzasztó volt, tehát ugye jött hozzánk, és akkor vasárnapi ebéd, de hát ugye az kevés, hogy akkor most hogy én hozzám nem tud költözni, mert nincs úgy hely, ő hozzá mi költözhettünk volna, de ezt ő se akarta volna, igen, meg nekem ott a gyerek, és akkor ott mozgatni, tudod, szóval nem volt egyszerű, de hál' Istennek az idő.
1: Sajnos nem ismerem édesapádot, de a férfiak általában olyanok, azt viszont itt tapasztalatból tudom, hogy nagyon-nagyon támaszkodnak a társukra, hogy ő el tudta magát egyedül látni, vagy azért ott segítséget kért?
2: Amikor láttam mosni, akkor csodálkoztam, mondtam neki, hogy hát apu, hát az a vissza, hogy is így többet teszi, és akkor jön.
1: Hát akkor
2: és
1: ő gyakorlatilag.
2: Aztán gyanús volt nekem, mert egyszer mondott egy olyat, apu mindig elment reggel, ő 223-szoros magyar válogatott jégkorongozó egyébként. Halhatatlan. Tehát ő már nem fog meghalni, az biztos. Tehát benn van a halhatatlanok csarnokában. És akkor mindig megreggelizett, ebédre hazaszaladt, majd visszaszaladt. Tehát aktív korában, mondjuk nem pontosan tudom, hogy volt, de most már, amikor már edző volt, aztán utána ilyen, hogy hívják őket, menedzser, tehát aki a szereléseket intézi. És akkor estére meg hazamehet vacsorázni. És hát mindig elé lett téve az ennivaló, de nem azért, mert most akkor szolgálják, ő porszívózott, ő mosogatott, ő csak hát főzni azt így nem annyira. És akkor egyszer egy ilyet így mondott, hogy már egy pár hónapja így ez nincs, hogy ő etetve van. Tehát célzott arra, hogy ezt már lehet, hogy anyu már így abba hagyta valamiért. Tehát azért volt nyilván otthon valami mentális jelennek.
1: És akkor megtanult főzni.
2: Hát az túlzás. De hogy úgy egyed, igen, szóval, hogy éreztem rajta azt, hogy most nem a pánik, hogy úristen, most anyád itt volt, nem tudom. Ők nagyon önállóak volt. Már olyan értelemben, hogy egymásra persze mindig is számíthattak, de ők külön-külön is nagyon önállóak tudtak volna szerintem lenni, illetve tapu, most már látom, hogy de biztos viszi tovább, tudod.
1: Neked van tesód?
2: Nekem, hát most már megtanultam úgy mondani, hogy volt három, kettő, bocsánat, hárman voltunk testvérek, hát mi csak karácsony előtt tudunk halni, nekem a bátyám meg december, hogy volt, másodikán hunyt el, de régebben, tehát nem most, hanem ő már sajnos nagyon régen, 32 éves korában, és van még egy öcsém, úgy 19 évesek voltak a szüleim, amikor a bátyám született, 21 évesek voltak, amikor én, és akkor 11 évvel később jött az öcsém. Hát a bátyám sajnos már nem él, de az öcsém még vígan, vidáman van.
1: Tartunk itt egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk a beszélgetést Bálint Antóniával.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bálint Antónia a vendég. Az előző körben családi veszteségről meséltél. Érdekes ez, hogy... Nagyon-nagyon sokan ezeket a történeteket féltik, megőrzik maguknak, te meg annyira könnyedén beszélsz róla, és nekem ez tetszik. Mert valószínűleg nem te vagy az egyedüli, aki ebben a cipőben jár. És lehet, hogy erőt adsz azoknak, akiknek szintén ki kellene mondani bizonyos mondatokat.
2: Hát 10 év volt körülbelül, ha jól számoltam, még akkor tájt, mire... Nem azt mondtam, hogy hárman vagyunk testvérek, hanem hogy hárman voltunk. Tehát azért nem tudtam erről mindig ilyen könnyen beszélni. Úgyhogy azért ez nem volt annyira egyszerű, de azért figyelj, a fájdalom az nyilván nem fog elmúlni. Ahogy múlik az idő, az tud csökkenni. Tehát a bátyám, ő már 99-ben meghalt, hát mai napig nem jó látni, mikor kimegyek a sírhoz, és akkor ugye mi együtt nőttünk fel. Hát anyu az ugye egy nagyobb közelebbi fájdalom, de ezt a történetet, amit én most elmondtam, ahogy elbúcsúztam tőle, ezt azért már egyszer-kétszer így átrágtam ismerősök, barátok, elmondtam egy párszor ahhoz, hogy így megtanultam, tudod, így inkább felszívom magam, hogy, és akkor így el tudom mondani, nem tudtam sokáig így elmesélni, most már el tudom. De hát ezt el kell sajnos fogadni, tehát nagyon rossz, és
1: tudod,
2: a fura,
1: te is, hogy
2: nincs.
1: A veszteségről tök nehezen beszélnek az emberek, meg magának a gyásznak is egyfajta kultúrája van itt Közép-Európában, Magyarországon, és sokan azzal nem tudnak mit kezdeni.
2: Igen, nekem, ha jól tudom, akkor a gyásznak az első szakasz, hogy tagadás?
1: Igen.
2: Talán, és akkor van...
1: Meg felelősöket keresel,
2: igen, hibásokat. Meg támad, meg őt hibáztatod, meg mit tudom én, meg külön is mi haltál, meg nyilván nem így, de... És aztán jön az elfogadás. És úgy emlékszem, hogy anyunak a húgával nagyon-nagyon sokat beszélgettem utána, és így kifejezetten haragudtam rá, tehát hogy majdnem, hogy, és apukám is, tehát ő úgy tudtam mondani, hogy most miért kell anyádnak ezt csinálni, mondom, de apu nem csinálta, hát meghalt, tehát hogy érted, hogy így ilyen tagadásba voltunk mi, és akkor hát ezt el kell fogadni, tehát nem tudsz igazából mit csinálni, és ez az életrendje valahol, nyilván a bátyám nem volt az, persze. Az nagyon rég volt. De hát anyu, oké, 74 éves volt, azért, tehát azért jókor, de még élhetett volna egy jó pár évig, szerintem a sport az kellett volna neki így az életében, de az elfogadás az fontos, mert talán attól te is kicsit megnyugszol, most azt nem mondom, hogy ő is ezt szeretném, most, hogy ő mit szeretne, azt akkor se tudtuk nagyjából, mikor ér.
1: Jó, de így...
2: Nem, hogy most.
1: Tehát, hogy ez az életrendje, hogy ez vele jár a halál.
2: Igen.
1: És az meg mindenkinek az egyéni felelőssége, hogy ez hogy dolgozza fel, vagy hogy fogadja be.
2: Így van. Azért azt még hagyj menjek vissza egy olyan 10 perccel ezelőtti mondatodhoz, ugye, hogy az, hogy így halt meg hogy nem tudtam róla, hogy az milyen, meg hogy rossz-e.
1: Igen.
2: Amiket én hallok történeteket, hogy egy évig, meg két évig nézik végig azt, hogy a szüleik tulajdonképpen elmúlnak szépen, lassan, az valami borzasztó lehet, amikor ezt te így látod.
1: Igen, de abban az egy-két évben, értem, amit mondasz, de ők biztos, hogy bizakodnak abban, hogy ez változni fog, hogy meg fog gyógyulni.
2: Van
1: hogy ez a helyzet, ez csak átmeneti.
2: Igen, csak azért biztos, hogy ott van már a vége, tehát van barátnél
1: hát biztos,
2: is,
1: hogy egy idő után
2: a...
1: van az, hogy ez megváltás, hogy eljön maga a halál.
2: Tehát mondjuk van egy apukád, egész életében volt 100-110 kiló, és azt látod, hogy 30.
1: Jó.
2: Tehát ott érted, reménykedhetsz, de hogy azt látni, és persze, hogy bízol benne, de az szörnyű, tehát, hogy...
1: Na csináljuk azt, hogy ezen most túllépünk, én örülök, hogy ezt elmesélted, vagy köszönöm, hogy ezt elmesélted, és aztán megyünk tovább vidámabb dolgokkal, jó? Bálint Antónia a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bánint Antóniával beszélgetünk. Kicsit mennyire mehetünk vissza a múltba? Engem érdekel a gyerekkorod.
2: Parancsolj.
1: Mert hogy... Ugye te akkor váltál ismerté, amikor már hát a felnőtt kor küszöbén, de akkor te szépségkirálynőként, modellként. De te minek készültél? Tehát gyerekkorodban mi volt a te elképzelésed, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Mit szerettél volna lenni, vagy a szülők mit szerettek volna, aha, hogy mi legyél?
2: Hát, hogy számodra váltam akkor is, mert na jó, ez egy kicsit most túlzás. Hát én 8 éves koromban álltam először kamera előtt. Uh-huh. Egy LGT nevű zenekar, gondolom, mond neked valamit.
1: Soha életemben nem hallottam. Jó zenekar volt.
2: Igen, és van egy Annyi mindent nem szerettem még című száma, ez meg van. Te láttad annak a videóklipjét?
1: Képzeld el, hogy nem.
2: Tényleg?
1: De most ezt komolyan mondom.
2: Na majd most meg fogod nézni.
1: Na ezt most megnézem, igen. Abban te szerepeltél?
2: Életemben először akkor álltam kamera előtt.
1: Wow.
2: És egy mennyasszony voltam, hát egy kicsit olyan fura, mert ugye
1: 8 évesen?
2: Igen.
1: Az jó.
2: Mert ugye annyi mindent nem szerettem még, és akkor mutatnak hátulról egy mennyasszonyt, és megfordul, és akkor egy kislány. Na hát ezt most már nem lehetne eljátszani.
1: Igen.
2: Na mindegy, de akkor voltam először kisminkelve, ilyen kis budgyosúly ruhám volt, ugyanis mennyasszonyi ruhát nem találtak rá, csak valami balerina ruhát. Aha. És ha jól emlékszem, nem volt még a szoknyát is, tehát nem nagyon tudtak rám találni, és azt hiszem talán ez egyik asszisztens, mert kivett el a szoknyáját, hogy valami ilyesmire emlékszem, de ez lehet, hogy ez csak én álmodtam. Na mindegy, és akkor arra emlékszem, hogy akkor voltam kisminkább, nagy vastag piros rúzsó volt, egy kis lázrózsák voltak az arcomon, nagyon édes vagyok, majd nézd meg, és akkor így összerúzsoztam a ruhámat, és annyira, na ott féltem, tehát akkor nagyon féltem, hogy le fognak színni, igen.
1: De várj, hogy kerültél te az LGT zenekar, vagy a klipkészítő stáb közelébe?
2: Apukámnak a Somló Tomi nagyon jó barátja volt, és én a Tomit imádtam kicsi koromban. Ő volt az egyetlen a földkerekséget. Nálunk nagyon nagy szigor volt. Uh-huh. Tehát este 8-kor, villanyoltás, alvás. És a Tomi volt az egyetlen, aki ha feljött este 8 után, akkor beengedték a szobába. Úgyhogy mindig imádtam, amikor jött, és úgy emlékszem, ilyen emeletes ágyunk volt, én voltam fölül. Még arra is emlékszem, hogy piros pöttyös. Ilyen mizében voltam, mi az, pizsoma vagy hálóruhában. És hogy megjelent, még annyira előttem van, hogy ott áll az emeletes ágy előtt, és ugrottam föntről a nyakába, mert annyira nagyon imádtam a Tomit. És akkor így, volt egy-két zene, a Benkő is például nagyon jó barátja volt, családi fotókon ott van, így még régen. És akkor hát nyilván így jött ez, hogy én menjek oda, és akkor utána elvittek engem még egy jó néhány reklámfilmre, tehát gondolom a Florián nevű üzletközpont megvan Óbudán, és akkor, hát nem tudom,
1: még a dallama is.
2: Florián! Na, azt ott énekeltük a mozgó lépcsőn, így felállt egy ilyen tömeg, és ott énekeltük azt, hogy Florián, na jó, az csak beugrott, de volt sok ilyen, és akkor valóban teltek múltak az évek, és akkor jött a 85, Molnár Csilla, ugye szépségverseny, azt mondom, ami 1932 óta nem volt szépségverseny Magyarországon, és akkor hát ez egy nagy magyar királyi televízió, egy szépségverseny, hát ugye mindenki azon lógott még bőven a rendszerváltás előtt.
1: Igen.
2: És azt, hogy itt a lányok fürdőruhába fognak tipegni. Na mindegy, a lényeg az, hogy én akkor még azért picike voltam, és azért picike, hát na, kisebb, és akkor kérdezik, nem akarsz azon indulni? Nem.
1: De ki az, aki ezt megkérdezte tőle?
2: Hülyesége le, ismerős, nem tudom. De ezt mindig utána megkérdezték, de ugye 86-ban a Csilla sajnos ugye kicsekkolt, nem bírt ezt a nyomást, és akkor 89-ben volt legközelebb, és akkor is kérdez, nem akarsz menni? Nem megyek ilyen hülyeségekre, és akkor 90-ben megint volt, nem mész, nem megyek. A 91, és mondta, külföldi zsűri lesz, és majd itt aztán mindenki is be fog futni. Hát én akkor már ugye reklámfilmeket, igen, meg ahogy mondtad, ugye így modellkedtem tulajdonképpen, meg statisztáltam, meg minden ilyet csináltam, ami így a televízióhoz köthető, és akkor mondták ezt a külföld is, milyen jó lesz majd itt aztán tényleg mindenkinek, akkor mondták, hogy hát jó, akkor menjünk. És akkor így elkezdtük, de hát Én az esélytelenek nyugalmával mentem oda, mert 164 centi vagyok, tehát nagyon picike.
1: És volt valami kritérium,
2: hát
1: ugye
2: nem,
1: minimum
2: de hát
1: magasság?
2: Én azt gondoltam, elvárás? Hogy nem, azért egy, tehát egy szépségkirálynő az legyen magas, érted? Tehát a Cucor Kinga, akitől én megkaptam a koronát, mikor megállt mellettem még koronában, és így felé fordultam, akkor így kitekeredem majdnem a nyakam, mert így néztem
1: ja, fölöldőből,
2: ráadásul ilyen nagyon magas volt. Na jó, hát azért vettünk ilyen nagy magas sarkú cipőt. Nagyon gyakran előfordult, hogy találkoztam valakivel, akivel még nem találkoztam így életemben, és akkor megkérdezte, hogy te ilyen pici vagy. Ilyen.
1: Igen, mert így a tévében az nem látszott.
2: Igen,
1: hogy...
2: igen.
1: És de akkor... egyébként egy ilyenre, hogy készül fel az ember? Tehát, hogy oké, okay, hogy te modellként valószínűleg törődtél azzal, hogy... Hogy úgy néz ki, ahogy kinéztél, de hogy arra külön fel kellett készülni, hogy a szépségversenyre nem tudom, extrán lefogyni, extrán nem tudom milyenné válni, vagy az olyan teljesen természetes, hogy az ember bemegy úgy, ahogy van, és akkor vagy tetszik, vagy nem.
2: Én nagyon szerencsém volt, mert én tornász voltam, kicsi koromban, kisebb koromban, szertornász, olimpiai reménység, meg minden. Tehát én nekem nagyon komoly napjaim voltak, napi 4,5 óra edzés, tehát kicsi, kis vékony voltam, cicim se volt semmi, de a fenekem az a körzőbe rajzolták, olyamot. És akkor hetedikbe hagytam abba, akkor így lázadoztam már, és akkor nagyon, tényleg, tehát kicsit elkezdtem formásodni, de nagyon vékony voltam. Nekem ilyen eszembe se jutott, hogy nekem most itt miért kéne tenni? El voltam, hogy hát azért úgy voltam a reklámfilmekben, akkor nem lett a koncsúnya, és így eszembe se jutott nekem miért, hogy én most akkor erre rágyúrjak, rádolgozzak.
1: Hát hetedikes korodban, már hány éves az ember hetedikes korodban? 13. Abba hagyod a versenysportot, és aztán nem is volt mozgás az életedben, nem sportoltál, bár akkor a tömegsport még annyira nem volt divat, mint most.
2: Persze, hát akkor azért teljet reklámoztuk a tévében, mint család, tehát ilyen is volt. De egy másik sportot választottam, sportlövőnek elmentem. Azt egyébként nem csináltam sokáig, de imádtam, de a mai napig imádok lőni.
1: Nem az formálja a hátsót, ha jól tudom.
2: Igen, de azért olyan volt, hogy akkor azért még annyi idősen az ember azért még úgy egybe van, nem? Aha. Tehát nem mozog semmit.
1: Hát, persze,
2: nem,
1: igen.
2: Nem, akkor én nekem elég volt a mozgás, úgyhogy igazából semmi. Nem.
1: Főleg édesapád, aki korábban sokszoros válogatott volt, mit szólt ahhoz, hogy te abba hagyod 13 évesen a versenysportot?
2: Hát igazából onnantól kezdve, hogy én nem korcsolyáztam, nem nagyon érdekeltem, mert akkor nyilván műkorcsolyázóként kezdtem, tehát ő oda tett műkorcsolyázónak, de valamilyen nem fogott meg, és akkor voltak a fejesikrek a tévében a esti torna, mi volt a címe?
1: Esti torna.
2: Az volt?
1: Igen.
2: De mindegy, és akkor őket is tudtam, hogy torna ilyen kicsi kis vékony lánykák voltak, mint a Csisztó, annak is kín volt, az erre olyan pici kis vékony volt, plusz volt egy Molnár Imre nevű bajnok tornászunk, és őt is nagyon, plusz a szerelmem, akivel egy házba laktunk, Magyar Zoltán.
1: Wow.
2: Ő nekem ilyen kicsikori szerelme volt. Na, ez már elég volt ahhoz, hogy én tornász legyek. Úgyhogy elmentem, és akkor azt csináltam. És igazából, amikor én abba hagytam, én nem is emlékszem. Tehát igen, nekem senki nem mondta azt, hogy ne hagyd abba, miért hagyod abba. Hát csak úgy...
1: Tehát tudomásul vették ez a döntésed.
2: Igen.
1: Tehát nem marasztaltak se az edzők, se a szülők nem akartak rávenni, hogy te mindenképpen menj. Pedig hát azt mondod, hogy reménység voltál, azt gondoltam, hogy egy tehetséget azért, hogy jobban fognak.
2: Nem, vagy nem emlékszem, nem tudom. Nincs ez így nekem meg, mert az lehet, hogy akkor sokkal erősebb volt, hogy én abba akartam hagyni, aztán mondhattak, amit akartak, tehát így nem is...
1: Na de akkor jöttek a középiskolás évek, te mit tanultál, vagy hova mentél, vagy mi volt akkor az elképzelés?
2: Az eredeti normál szakma, nekem anyukám varonő volt egész életében, és nyilván, hogy azt akarta, hogy én is az legyek, úgyhogy egy ruhaipari szakközépiskolába kellett mennem, akkor Kuli Gyula volt ma valami jelki, nem tudom, mindegy, és én férfi szabóként végeztem, az a legnehezebb szak egyébként, mert van a fehér nemű, van angolos, meg van a férfi szabó, és akkor a férfi szabó, már ha már lúd, akkor legyen kövér, tehát elvileg én mindent meg tudok varni, ami zakó, nadrág, kabát, minden. De hát ez nekem így nem annyira jött be, tehát nagy kinkeservel ugye leérettségiztem, és mondtam...
1: Ja, de már külsúli közben tudtad, hogy te nem leszel férfi szabó.
2: Kiütéses voltam az iskolától, de szó szerint nagy piros kiütésén voltak, és később tudtam, hogy ez egy igaz mondás, hogy az ember kiütéses az iskolától, mert aztán a jövőben akkor lettem kiütés, és még nagyon stresszes voltam, meg nagyon izgultam, és akkor jöttek így ki rajtam a kiütések. Na, szóval férfi szabóként végeztem, és akkor befejeztem, és így bele a mindennapokba, és onnantól kezdve meg az lett az életem.
1: De addigra fiatal meg voltam, már nyilván meg volt a modellkedés.
2: Fiatal voltam, igen. Kellett a pénzt, tudod. Tehát az...
1: Mennyire, nem, ezt majd a következőben, a mennyire kezdetű kérdéssel a jövőben fogunk foglalkozni. Folytatjuk rövidesen Bálint Antóniával itt a Retro Rádióban, az Avanzi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicske ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta a rádiumnak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
5: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Bálint Antónia, aki szépségkirálynő volt 22 évesen, aztán műsorvezető lett, mostanában pedig énekelni kezdett. Néhány perc és folytatjuk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bálint Antóniával beszélgetünk, úgy kezdődik a kérdés, hogy mennyire. Tehát miután neked megvolt az, hogy te már 8 évesen szerepeltél, meg modellkedtél, meg reklámfilmekben voltál, tehát az arcod már ismert lehetett, de mennyire változtatta meg az életed az, hogy aztán beneveztél a szépségversenyre, és ráadásul ott sikert értél el. Tehát ez, az mennyire változtatja meg egy ember életét?
2: Tudatok, ezben úgy néztek rá, mint egy szellemre, vagy nem is tudom, mire, mert ez olyan, hogy azért jó, voltam reklámokban, meg előfordult, hogy te nem te voltál, de az nem volt olyan mértékű. Viszont most kezded el, neked nehéz elképzelni. Szoktam a modelliskolában mondani, ahol oktatok egy ilyen modelliskolában, hogy most kezdjétek el, hogy hát kimész az utcára, anyukádon barátnőiden kívül a kutya nem ismer, nem? Így vonulgatsz, és kezdve, hogy kilépsz holnap, és mindenki, te vagy az a, te vagy az a, te vagy az a, és ez ment egyfolytában, te vagy, te vagy, te vagy. De ültem egy taxiba, és úgy előttem, hogy rám nézett a taxis, te vagy a Bálintat, vagy, te voltál az orosz szép, igen, én voltam, és akkor szóval az nagyon
1: tehát
2: megváltoztattam.
1: Nyilván annyira nem tudott megváltozni az életet, hogy ugyanott laktál, ugyanazokra a helyekre mentél, ugyanaz a baráti társaság volt, csak minden megváltozott körülötted mégis.
2: Igen, tehát én nem, egyszer a Sharon Stone mondta azt, hogy amikor ő ugye világsztár lett, nem ő változott meg, hanem az emberek
1: igen.
2: Hozzá viszonyulása, vagy nem tudom, hogy mondjam, magyarul.
1: Tehát például... ugyanaz az ember maradtál te is, csak az emberek másképp néztek rá.
2: Csak hát nyilván, mert igen. Akkor hát ő jött a dobozba, ott volt benne, és akkor hát akkor már atya úristen.
1: De az mit hoz? Tehát, hogy hoz plusz a feladatokat, munkákat, ha már a reklámfilmek, akkor abból a szempontból van-e úgy, tehát, hogy hogy változik meg az életed azon kívül, hogy mindenki megismer, és mindenki szeretne a közeledben
2: jó,
1: lenni?
2: Jó, hát azért az én helyzetem elég speciális volt. Nem tudom, hogy te akkor hány éves voltál, vagy
1: 91-ben?
2: Mennyire emlész? Igen, hány a születésű vagy inkább?
1: Én akkor 21 voltam, én 70-es vagyok.
2: Aha, jó, hát almost same. Jó napot kívánok. De szóval ugye nálam egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet, mert egy pár nap múlva engem megfosztottak a koronámtól, és megpróbálom rövidre fogni.
1: Erről is szerettem volna kérdezni, de nyilván annyit mondasz el róla, amennyit szerettem, vagy amit szeretnél.
2: Mit szeretnék?
1: Nem, mert hogy én emlékszem a sztorira 91-ből, de hogy... ez nem biztos, hogy annyira jelen van még a történet a rádió hallgatóknak.
2: Ja, azt nem tudom, hogy ők mit tudnak, vagy mit nem tudnak. Az biztos, hogy így világszinten, ugye a Miss World miatt nagyon sokat foglalkozott velem a nemzetközi sajtó is, már Miss Bálint, a Beauty Gizé Queen, és akkor ott probléma van a királynővel. Hát mert, hogy én ugye, én előtte nem csak Magyarországon modellkedtem, hanem külföldön is, és nem csak ruhában, hanem anélkül is.
1: És akkor... és ez egy kritérium volt, hogy akinek volt már megjelent fotója ruha nélkül, az nem indulhat el a szépségversenyen.
2: Na itt van a kutya elásva, nagyon jó a kérdés. Amikor elindultunk, akkor azt mondták, hogy a buszon adják oda a szerződést. Aha. Hát akkor ez föl se tűnt. Hát azért most már így azt mondanám, hogy te esetleg egy-két nappal előtte arra elnézhetnénk. És akkor nem voltam annyira hülye már akkor se, és akkor így mondtam, hogy jó, hát elolvasom a szerződést, és ha benne van az, hogy nem lettek ilyen fotók, akkor fölállok, lejövök a buszra, és akkor visszalátásra. De annak a szerződésnek volt egy ilyen speciális C pontja, ami kifejezetten erre vonatkozott. Nem kell hozzá jogásznak lenni, hogy ezt bárki megértse. A versenyző vállalja, hogy akt, felvételek és videó készítését nem engedi. Eddig jó. És az esetleg korábban készült ilyen jellegű felvételek megjelenését a szervezőkkel együtt megpróbálja letiltani. Tehát tök egyértelmű volt, hogy lehettek ilyen fotók, csak azt nekünk ugye le kell tiltani. Na mindegy, és akkor ugye addig én nem voltam érdekes, mint nem volt korona a fejemen. Na de abban a pillanatban, hogy megkoronáztak, hopp, ott egy-két embernek ugye, aki tudta ezt, mert ott nem az volt, hogy kiment, hogy senki nem tudott róla.
1: De bocsánat, egy zárójelet tegyünk, ugye ezek azt mondtad, hogy külföldön készült képek. Ezek Magyarországon nem is jelentek meg, tehát a 1900... magyar közönség előtt, tehát a szépségverseny előtt nem is láthatta rólad ezeket a képeket?
2: 1989-90-ben a rendszerváltás.
1: Na hát ezért mondom, tehát hogy...
2: Hol jött be a Playboy ide? Hát itt nem volt kóla, nem volt McDonald's, itt nem volt semmi, hát igen. Emlékszel rá.
1: Hát a Donald Drágó se. Együtt, igen. A Donald Drágó volt egyébként a foci
2: meccseken. Apukám, mikor hazahozta, persze, mert hozták kintről haza, tudom, apukám még is, mert nagyon sokat utazott ugye a jégkoronggal.
1: Tehát akkor te a Nyuszis magazinban voltál, de külföldön, melyik országban?
2: De én ezt Olaszország, a Playboy címlapon Olaszországban jelentem meg először, de én ezt nem tudtam. Én kimentem 3 napra fotózni. Most nem mesélem a részletesen. Nagyon szégyenlős voltam, nagyon gátlásos voltam, úgyhogy ez nekem egy olyan volt, hogy hát ezt jó fizettek. Mondjuk azért nem csak meg mindent, vagy nem csináltam meg akkor sem mindent. Hogy hívják ezt? Ilyen művészi aktokra voltam hajlandó. Mondtam, hogy jó, akkor azért kimegyek. 3 napig tényleg össze-vissza fotóztak, majd hazajöttem, és ennyiben maradtam.
1: Ja, de azt nyilván arról nem volt infót, hogy ezeket a képeket ők hol és mire fogják felhasználni.
2: Nem, fogalmam se volt. Tehát számomra is ez akkor derült ki, amikor elkezdtek ott csiparogni a madarak, hogy valami gond van a királynővel, mert hát ennek itt ilyen
1: miután
2: fotok.
1: Ismerté váltál, miután te lettél a szépség királynő, egyből utána néztek.
2: Igen, tehát ott nem
1: a jó akaróid.
2: Így van, 89-ben még nem lehetett azt tudni, hogy ide be fog jönni egy Playboy. Hát mondja, én nem ismertem volna csinálni, hát mert apám nagyon ver, ha megtudja. Na, hát ott elkezdtem vakarózni, hát nem mertem hazamenni, hogy Jézus Mária, hát én most mit fogok, össze-vissza fog tényleg verni. És akkor előre küldtem a páromat, hogy derítsem már fel a terepet, hogy most hazamerjek menni, vagy nem merjek hazamenni. És nekem az volt a szerencsém, tehát azért nem lettem ripityomra verve, mert volt a 85, 86, ugye? Amikor a Molnár Csilla öngyilkos lett. És ezt ugye tudták, meg egy ország gyászolta akkor éveken keresztül azért nem volt szépségverseny, és tudták, hogy az a teher, meg az a nyomás, ami rajta volt a Csillán, annak lett ez a következménye, és gondolom én, gondolta Stirlitz, hogy ez volt a fejükben, amikor nem az volt, hogy ők is elkezdtek engem így pusolni, hanem hát akkor így összezárta.
1: Nyilván kitámogassa a gyereket, ha nem a szülő?
2: Hát oké. Az apám nem támogatott volna nagy különösebben a más körülmények között derül ki. És akkor nem ez volt a legnehezebb, hanem én tudtam, hogy igazam van. Én ilyen nagy igazságharcosa vagyok. Nagyon.
1: Ott volt a szerződés a kezedben.
2: Ott volt a szerződés, és tudtam, hogy igazam van. És akkor ugye rögtön oda... Ja, és akkor elkezdtek olyanokat irogatni, hogy és a lányok, és milyen ízik, és átverték az egész országot, és minek indultak.
1: Ráadásul nem egyedül voltál hasonló helyzetben. Voltak mások is. Igen. De addigra már voltak bulvárújságok, nem? Tehát, hogy akkor nem
2: persze,
1: csak
2: mondom, címlap volt, hogy miért már mi, és akkor mi átvett mindenkit, és akkor a kis szenyófejért, és
1: nyilván nagyon akkor azokkal a fotókkal ezt jól lehetett adni, ezeket az újságokat, hogy itt van a bizonyíték.
2: És akkor volt magyar Playboy, és akkor rögtön oda beszerintottam, és akkor ott voltam érted, és Jézus Mária. Na mindegy, és akkor 2 ügyvéd rögtön mellém csapódott, ugye? Akkor mindig divat, mert akkor ott a nők nagyon, akkor a híradóban, a minden műsorban 168 óra címlap, tehát mindenféle fajta újságnak tehát a címlapján.
1: Ott voltál.
2: A királynő könnyei, meg úgy emlékszem ezek a headline-okra. És akkor lenyilatkozták a híradóban, a 2 ügyvéd lenyilatkozta, ezt elmondta, ezt a speciális C pontot, hogy ez hogy volt. Másnap, a mi királynőnk Antónia, miért nem hagyják a lányokat békén, és akkor elrontották, akkor, és ők lettek a szemetek. Hála jó Istennek, mert ez ugye így volt. Na jó, de aztán engem, azt mondták, hogy adjam vissza a koronámat, és mondtam, hogy hát én nem adnám ezt vissza, hiszen én kaptam. És akkor mondták, hogy de elmondják, hogy nem tehetek semmiről. Mondom, hogy álljak ki egy országért, tegyem ide a homlokomra, hogy hülye vagyok. Mert ha nem tehetek semmiről, akkor miért adom vissza a koronámat?
1: Hát igen.
2: Tehát, hogy na. És akkor fenyegettek, hogy majd a filmjeimet előszedik. Mondom, milyen film? Mert ha azt csináltak, akkor biztos mást is csináltam. Mondom, akkor keresgéljetek. Sok sikert hozzá, persze, hogy nem tehetek. Na mindegy, végül is megfosztottak, és mivel nem adtam a koronámat vissza, a következő évben hogy is volt? Kérték a koronát, mert nálam volt a korona, és kérték.
1: Mert hogy nyilván az ex, vagy az egyik királynő adja a következő királynőnek a...
2: Igen, és akkor kérték tőlem kérték a koronát, és mondtam, hogy megyek nagyon szívesen, és akkor fölteszem a következő királynőnek a fejére, hiszen ezt én kaptam, én adom tovább. Jó. Az nekik nem nagyon volt jó. védőháló nélkül szabadon csináltam egy sajtótájékoztatót. Egymagam, figyelj, hatalmas volt a tere, a csilláról.
1: Nem voltál még akkor 20 éves sem, és már ilyen.
2: Voltam, 22.
1: Már 22.
2: Nem, akkor már 23, igen.
1: Ezekkel kellett foglalkoznom.
2: Igen, igen, igen. Nem baj, én nagyon élveztem, és akkor kiraktam a koronámat, és mondtam, itt a korona. Adom. Másnapi cég, ja, nem tudtam, hogy ők is csináltak egy sajtótájékoztatót ugyanazon a napon, és ők meg azt nyilatkozták, hogy én nem vagyok hajlandó adni a koronámat, mert én kaptam. Másnapi címlapok, Antonia.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bálint Antónia, a mai beszélgetőtársam. Úgy emlékszem, hogy annak idején azzal, hogy a magyarországi versenyt megnyeri valaki, jogot kap arra is, hogy elinduljon a nemzetközi versenyen. Ettől is megfosztottak a nemzetközi versenytől?
2: Hát ugye ezért volt velem tele akkor a nemzetközi sajtó, és akkor emlékszem... Isten nyugodt, hogy Albert Györgyi csinált nagyon sok nála voltam a királynőválasztás után reggel 6-kor rádióinterjún, és akkor nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, és akkor az Eric Morley, aki a Miss World Etikai Bizottságának volt akkor az elnöke, ha jól tudom, akkor már elhunyt. És hát ő is ugye nyilatkozott, hogy ki kell vizsgálni ezt a helyzetet, hogy a lányokat átverték-e, becsapták-e, kiskorúak voltak, amikor készült róla a fotó, a nem tudom én micsoda, de hát, hogy ugye nem, és akkor a legrosszabb variáció, hát csak úgy fotózták őket, hát akkor sajnos nem. Na, és akkor ugye ilyenkor azt szokott lenni, hogy akkor a második helyezett lesz a királynő, és ő megy, de ő is ugyanebben a cipőben volt, úgyhogy nagyon elkezdett egyre érdekesebb lenni a dolog, és akkor mondta az Eric Morley, hogy jó, akkor írjanak ki új versenyt Magyarországon, mert a harmadik helyezetre senki nem kíváncsi, mert mindenhol az első helyezett megy. Hát jó, magyar módra kiírtak egy versenyt, persze nem csináltak versenyt, hanem utolsó pár előre, fuss, a harmadik lett az első. De azt mondták, hogy csináltak új versenyt.
1: Szóval
2: nem mehettem, így van. Én gondolkoztam azon is, hogy ezt beleveszem esetleg
1: anyagilag is megérintett ez? Tehát, hogy ennek volt pénznyereménye?
2: Nem érintett meg, mert most mondom, hogy annyira nem érdekelt, de én például ott nyertem. Volt pénzjutalom is, azt megkaptam.
1: És akkor, azt nem kellett visszaszolgáltatni.
2: Akkor volt átlagfizetés ilyen 20 000 forint, azt hiszem, aha, és kaptam 300 000 forintot. Azzal nem messzire elszaladtam egyébként. Viszont nyertem egy autót, az akkori év autóját, aha, 91-ben Renault Clio volt az, amit nem kaptam meg, mert ugye az épség királynő személye, mert elvette be, nem a Bálint Antony, és akkor nem is kapja meg, bla bla bla. Na, hát az érdekesség ott kezdődött, hogy én, mint igazságharcosa, én nem hagytam magam. Tudtam, hogy igazam van, itt van a szerződés, a két ügyvéd, bepereltem őket. De vagy akkor küzdjünk, oké. És akkor eltelt egy, onnan kezdtem ezt egyébként, hogy mondtad, hogy utána itt milyen nagy siker, meg akkor szépség királynő, ide viszik oda. Aha, én is ezt gondoltam, hát engem is van az egész ország, hát majd jönnek itt a reklámfilmek, meg a mi. Figyelj, semmi, addig folyamatosan dolgoztam, onnantól kezdve egy darab megveszekedett munkám nem volt. A szüleimnek volt egy ilyen nagyon kicsi kávéte ajándék édességboltja, és ott ültem benne egy ilyen létrán 12 órát.
1: Emlékszem, a szépség királynő.
2: Néha bejött egy újságíró, és akkor írtak ilyen cikket, hogy az volt a headline, hogy pralinét árul a királynő. És akkor egy 3 évig ültem, és főztem a kávét, meg emlékszem a Bajor Imivel, őt is Isten nyugosztalja. Egyszer bejött, mert így jártak be hozzám azért azok az emberek, akik így már akkor ismertem, és akkor öröltem a kávét, és akkor gyere őröl, ez szükségem van, de úgy, nem tudom, hogy üvöltötte melletted valaha a Bajor Imi.
1: Sajnos nem.
2: De mondtam meg, hogy igen, csak egy kicsit csöndesebben, mert hát így lejönnek az emberek. Na nem, mint hogyha nagyon meglettek volna sértődve a Bajor Imire, hát nagyon nagy sztár volt akkor. Na mindegy, úgyhogy itt telt 3 évem, és akkor... Hányba járunk, várjál, 91, 92, 94, igen. Egész életem egyébként nagyjából azt csináltam, amitől rettegtem. Tehát én amikor forgattam a reklámfilmeket, akkor kikötöttem, hogy nem hívhatnak olyan reklámfilmbe, ahol beszélni kell, mert én nem tudok beszélni. És ez végül is így is lehet, nem nagyon hívtak.
1: Nekem most nem úgy tűnik.
2: Nagyon azóta fejlődtem egy kicsit, igen, és egyszer volt, hogy mégiscsak elhívtak, aha, és akkor valamilyen mosogatószer reklámat, és akkor hogy ezzel mosogatok, és akkor milyen jó a kezem, az valahogy úgy hangzott, hogy barátnőm ütvem szembe a kamerát, nézd, ezzel mosogatok, és akkor ilyen szép marad a kezem, tehát valahogy így hangozhatod, azt hiszem szinkronizálták, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És ez azért érdekes, mert akkor 93-ban nyilván emlékszel az A3,
1: igen,
2: de dolgoztál benne?
1: Nem.
2: Ott nem.
1: Nem. Én akkor rockstar voltam, engem szerepeltettek az A3-ban.
2: Jó, Tamásod, ja. De nálam nem voltál. Na, majd nem akarok előre rohanni.
1: Jó, oké.
2: Azt hiszem. Na, és akkor valami kis csatorna indul, és akkor műsorvezetőket keresnek. Hmm. Hát mi sem természetesen bennél, itt vagyok én, aki nem tud beszélni, és elmentem. Beültem, beszéltem, és akkor elindultam már haza, és utánam szóltak, hogy hova megyek, hát ma moba mennék haza, hát majd pont én kell legi, de persze. Kicsit mindig alul értékeltem magam egyébként, és mondták, hogy nem, hát akkor én jó napot kívánok, akkor én leszek az egyik műsorvezető. Na, és akkor onnantól kezdve reggel 6-tól én vezetem, így remektem. A Pachman Peti volt az egyik párom, a másik meg a Kasszás Géza. Mm. És na, ott kellett hírolvasás, ott minden. Tehát én ott tanultam meg tulajdonképpen beszélni. Én nem így beszéltem. Tehát nekem volt egy olyan S betűm, hogyha nekem most olyan lenne az S betűm, akkor így a fületek így izé, mert megpróbálom visszarendezni így az S betűmet. Valami ilyesmi S betűm volt.
1: Tehát sipoltál mindig az
2: S-sel. Sipoltam, és akkor így beszéltem, és akkor tudtam, hogy hát azért ez kellemetlen. Reggeli műsorban.
1: És akkor jártam beszéltechnikatanárhoz,
2: jártam nagyon sokat, és akkor betettük a helyére az S betűmet, és akkor utána már
1: és nem. És akkor helyre is került. Ha?
2: Néha kibillent, tehát azt mondom, hogy néha. Néhány pillanatig, és mondom a beszéltechnikatanárnak, hogy nézzük már ezt meg, és akkor mindig visszapörgetett ott, hogy mi történik, és akkor mondta, hogy ha valami nagyon megérint lelkileg, akkor visszamegy rögtön. De ez már elmúlt. Tehát most már annyira természetes. És akkor jött az EMSZAT.
1: Itt most tartunk egy rövid szünetet, és aztán innen folytatjuk Bálint Antóniával a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mánit Antóniával beszélgetünk, és most már a történet mesélésben ott tartunk, hogy te elkezdtél műsort vezetni. Milyen érdekes, hogy a magyarországi szépség királynő választások történetében az első időszakban milyen... Az első ugye öngyilkos lett, aztán jött a 90-es évek elején...
2: Jött a botrányos.
1: Jött a botrányos, tehát hogy... Nem lett jó reklámja ez a magyarországi szépség királynő választásoknak. De onnantól, tehát valaha te rehabilitálva lettél ebből a szempontból?
2: Hát majdnem átugrottam. Hát én mondtam, hogy bepereltem őket.
1: Igen.
2: 6 évig ment a per, és 97-ben ennyi. Én azt megnyertem.
1: Hoppá!
2: Tehát az autó akkori értékét, a 91-es értékét, plusz a kamatokat.
1: Megkaptad 97-ben.
2: Nem volt egy 6 éves rozzant autóm.
1: Aha.
2: Megkaptam valami 2.600.000 forintot akkor 97-be, plusz újra koronáztak.
1: Wow.
2: Úgyhogy abszolút, tehát én vagyok hivatalosan is a Miss Hungary 91. Sütő Enikő, nagy, akkor is a Csilláról rógtak, és akkor újra koronáztak. Tehát így nem sok...
1: De nyilván az már onnantól kezdve neked újabb munkákat nem hozott, hiszen addigra te már nem modellként működtél, vagy dolgoztál, hanem sokkal inkább műsorvezetőként, nem?
2: Így van, és aztán ugye mivel 97-ben járunk, mi volt 97 októberében?
1: Na, 97 októberében.
2: És médiatörténelem.
1: 97. október. Hát.
2: Nem tudod?
1: Nem.
2: Hát elkezdték azt így mondogatni, így a fű alatt, hogy jönnek ide ilyen kereskedelmi televízió.
1: Akkor jöttek a kereskedelmi tévék.
2: RTL, meg tévéket. Micsoda? Tudod, így nem értettük, hogy ez hogy hát ez a picike tévét már megszoktuk. De igen. Ugye, nagyok. Na, és akkor elindultak a kereskedelmi tévék, és akkor ott él az RTL-be. Megint minden este. Bele így mindenkinek a fejébe. Úgyhogy így beleégtem ugye a királynőválasztáskor is, meg az RTL-es éveim alatt, aztán a TV2-es éveim alatt, tehát így lógrásban, aztán az M1-es, mert lottósót is vezettem. Igen. 2 évig egyedül. Úgyhogy az ott az élő adásokat nagyon szeretem, mert az, ahogy esik, úgy puffan. Abba szocializálódtam.
1: Tudod, mi ebben az érdekes, hogy ahogy ezt így összefoglalod, így zanzásítva az életedet olyan, mint hogyha ez egy ilyen tök egyértelmű, egymásból következő dolgok lennének. De ahogy ezeket a buktatókat meséled mellé, nem lennénk a helyedben.
2: Nézd, én azt szoktam mondani a modelliskolában, aki elkezdek magamról beszélni, hogy azért beszélek magamról hosszabban, mert én körülbelül 5 embernek az életét éltem meg ennyi idő alatt, amit én eltöltöttem a médiában. De hát volt sok nehéz. De hát van is. Meg de tudod,
1: és egyébként téged hogy fogadtak a médiában? Tehát oké, hogy ezek a kisebb tévék, tehát az M-Szalt, meg az A3, ott emlékszem, hogy pont olyan műsorvezetőket kerestek, aki nem a műsorvezetésből éltek korábban, mit tudom én, a zenészek, énekesek, szépségkirálynő. De nem, tehát hogy pont attól vált ez érdekes, hogy császerelőd, a László M. Miksa, tehát hogy tényleg olyan emberek, Márton Csaba,
2: tényleg László M. Miksa.
1: Olyanok tűntek fel, akik aztán kiderült, hogy ebben is nagyon-nagyon jók. Uh-huh. De aztán bekerülni egy kereskedelmi tévébe, ahol már voltak olyanok, akik tanulták ezt a szakmát mondjuk iskolában, ők hogy fogadtak téged?
2: Teljesen jól. Hát a Szellő Pisti, a nőcsábász, imádtam a Pistit egyébként, nagyon-nagyon szeretem. Semmi, aranyos volt, kedves volt, Erős Antóni akkor jött fel ugye Pécsről, mert ő pécsi, ő már dolgozott médiában, tehát én nagyon-nagyon ügyes volt. Én nekem nem volt semmi.
1: Tehát nem volt az hátrány, hogy te szépségkirálynő voltál korábban, tehát abból az irányból jössz, nem a média világából feltétlenül, bár dolgoztál korábban is.
2: A média munkásoknál volt olyan.
1: Aha.
2: Egyszer följött, hogy nagyon jó indulatú volt az újságíró, és akkor azt mondta, hogy először én egyedül csináltam az időjárást csak, de aztán már hárman lettünk. És felhívott, és akkor ilyen, de egy nagyon kis pikért volt, tudod, hogy hát én nem gondolom azt, hogy én csak azért csinálhatom ezt az időjárás jelentést, mert szépségkirálynő voltam. Hát mondom, nézd, hárman csináljuk ezt a műsor, ezt a szépség, pápesztek össze-vissza, hárman csináljuk az időjárás bemondást. Úgyhogy egy harmad rész biztos. A többit megtalált ki. Nem.
1: Hát jó, csak hát ez így... Én azt gondolom, hogy ez nem segít a te munkádon. Tehát, hogy ezeket a dolgokat feldolgozni jön az emberre a kiütés. Tehát, hogy stresszel.
2: Hát volt sok. Tehát például nekem azt ígérték, hogy rögtön hárman leszünk. Én 3:30-re jártam dolgozni, tehát nem akkor keltem, hogy jaj, de korán van, nem, akkor már kellett bennem, nem?
1: Tehát hajnali 3:30-ről beszélünk, tehát nem
2: jaj,
1: délután.
2: Nem, az egy másik időszakom volt. Nem, tehát 3:30-re jártam dolgozni, 6-ra már kész a szövegem, mit fogok mondani, ruha, smink, haj, izé, mind, és 6 órakor, mint aki a legjobban van délután 2-kor, már el kellett mondani, ugye mosolyogva az időjárás, tehát azért nem volt olyan egyszerű, és akkor egy olyan, és hétvégén is én voltam, azt hiszem 3 hónap után teljesen kiborultam. Tehát ott azt mondom, hogy nem bírom, nem. Kretz Tibor, meg úgy emlékszem, ő volt a hírigazgató, azt mondom, hogy rácsaptam az ajtót, és mondtam, hogy ha nem hozol ide nekem valakit, mert arról volt szó, akkor én nem tudom, mit csinálok, én akkor azt nem mondtam, hogy ja, elmegyek, hogy ne egyedül.
1: Legyen, és azt legyen mondta, váltótársad.
2: Azt mondta, hogy jó, akkor válogass. Hmm. Mondom, jó. És jöttek ugye csomóan, és Istennek nem tudták megcsinálni. Hmm. Nem tudták, tehát nem értették ezt a Blue Box, illetve azt mondom, Green Box volt dolgot, akkor ugye folyamatosan kellett beszélni, az nekem ment. Nem volt problémám. És akkor jött egyszer csak egy leány, nagyon szépen beszélt, nagyon jó volt a hangja, és akkor futottam a hírigazgatóhoz, hogy megvan, és akkor így megnézte, azt mondja, nem, de mondom, miért nem, más szeretett volna, de mondom, megnéztem egy csomó embert, ennek szép, már neki, bocsánat, szép hangja van, nagyon szépen beszél, tök jó, legyen már ő, na ő a Pataki Zita.
1: Aki azóta
2: is ott van, úgyhogy várom, azt peregettem, hogy igen.
1: Folytatjuk rövidesen egy rövid szünet után Bálint Antóniával a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bálint Antóniával beszélgetünk, hihetetlen, hogy én mindig azt gondolom, hogy ez ebben a műsorban aztán hosszan lehet beszélgetni, és mindig reméljük, hogy olyan hamar véget ér.
2: És még csak arról sem beszéltünk, hogy mit csinálok most.
1: Na, hál' Istennek azzal kezdtük, hogy most éppen énekelsz, de volt egy időszak, amikor te egy kicsit úgy félrevonultál, vagy azt vállaltad, hogy nem szerepelsz, de azért itt vagy, és énekelsz. Most nincs tévé, nincs semmi olyan, ami nyilván műsorvezetések vannak különböző rendezvényeken, de nincs tévé az életedben?
2: Ja, hát én most kezdek visszajönni, tehát én nem kicsit vonultam vissza, hanem úgy 10 évre, tehát 15-ben én egy huszárvágással mondtam, hogy nekem ebből elegem van, én civil lettem, 2 évembe tellett, mire rájöttek, felfogták az újságírók, hogy nem megyek soha, de ezt nagyon konzekvensen kitartottam emellett. 7 évig nem néztem kereskedelmi tévét. 7 évig még olyan volt, hogy énekeltem volna kocsiba, nem hallgattam zenét, nem csináltam semmit.
1: De akkor mivel foglalkoztál, miből éltél?
2: Dolgoztam. Uh-huh. Hát dolgoztam, dolgozni kellett. Hát persze, én elmentem egy bankba, nem fiókba, hanem ilyen mobilbankár voltam, akkor először hitelkártyát értékesítettem, utána személyi kölcsönöket, adósságrendezést, azt nagyon imádtam, azt szerettem. Baba váróhitelt például, meg ilyeneket, és ugye ez volt a Citibank, ami már megszűnt. Igen. A Citynek a lakossági üzletege. Akkor átmegy egy másik bankba, átmentem, mert megvették a Citibankot, és akkor még egy harmadikba, az Sberbankba, azt kilőtték alólunk, hogy a háborúba, meg ott volt a Covid, meg a minden, szóval ez a banki szektor akkor haldoklott, úgyhogy én így onnan így szépen lassan így kijöttem, volt egy kis szünet, és aztán hát ugye kell, hát a gyerek ugye ott van velem, így édes kettesben, na meg a kutya, és hát azért kellett csinálni, mindig valamit, dolgozni kellett, hát én tartom el. És akkor írtam egy önéletrajzot, és akkor feltettem a profession.hu-ra, uh-huh. És akkor elteltek így 1-2 hónap, amíg így uh-huh. Egyszer csak. Hát addig még nézd előttem arra, és akkor egyszer csak felhívott valaki, mondta, hogy ne, igen, én vagyok. Jó, azt mondja, azt hitte, hogy valamilyen kandikom, mert ahogy én menjük fel a profession.hu, hát munkát szeretnék, dolgozni szeretnék, hogy egész életemben. A médiából kijöttem, a bankszektor nem működik, úgyhogy valami más. És akkor ennek most már 4. éve, és akkor 4. éve ott vagyok, az ilyen hajápolási termékeket forgalmazó cég. Rengeteg, több száz fodrásztal vagyok kapcsolatban, én nem is nagyon jártam fodrászhoz, én megfogom a hajamat, így a végét levágom, és akkor nagyjából ennyi volt most már persze azóta elkapnak így a kolléganők, de egyébként nem, és plusz ugye, mivel mobilbankár voltam, tehát így hitelekkel foglalkoztam, van egy ilyen pénzügyi tanácsadó cég, akik szerették volna, hogyha uh-huh. én oda megyek ilyen tanácsadnak, és én meg nagyon nem szerettem volna. Nekem na jó, dicsekszem, 3 diplomám van, abból az egyik az PR szakértő egyetemi végzettség, diploma, és végül is az az egyik, amiből most élek, mert a PR-t mondtam, mert így kellett mondanunk, de egyébként PR, magyarul mondva, és végül is a PR-jukat, de igazából posztokat osztok meg, tehát így ez a kettő, ez úgy, ahogy. És hát én tavaly előtt bukkantam föl újra egy műsorban, aztán voltam a Farm című műsorban is valamennyit,
1: és aztán hogy te így visszaszivárogsz, vagy visszajössz, az is egy döntés. Tehát azt mondtad, igen, hogy oké, vége a média nélküli életnek.
2: Most hazudnék azt mondani, hogy nem hiányzott. Persze, hogy hiány, sokáig nem. Egyébként, mert így nem érdekelt, nem is volt, tudod, de ez a tagadás. Igen. Az volt nekem a tagadás fázisa. Viszont a bankok miatt nem. Tehát is semmi, tehát beszélgetni se. Tehát volt olyan, hogy elhívtak, vagy ki valami, akármilyen újsága, interjú, és akkor úgy, jó, mert ez így jó lesz, jó, és akkor írni kellett levelet, hogy engedélyt kérjek, meg szóval nagyon bonyolult volt, de ez 7 év alatt egyszer. És akkor már nem volt a bank, és egy kicsit így ebből így kezdtem felszabadulni, de akkor még nem mentem rögtön, és akkor a Palik Lacihoz mentem el először egy ilyen YouTube interjúra, és minden rendben volt, utána csönd, nem piszkált senki, jaj, de jó.
1: Jaj, nem kaptál negatív kommenteket.
2: Igen, tehát nem ugrott rá a bolfár. A
1: Balét Laci sem kezdett olyan kérdésekkel, amelyek kellemetlenek lettek volna.
2: Nem, nagyon aranyosak voltak, csak nem tudtam, mi az az elkerülő hívás, de de akkor voltam először 7 év után kamerák között.
1: Aha.
2: Tehát így bementem, megérkeztem. Nem igaz, mert ugye, ez utána jött a... Ja, utána jöttek a kereskedelmi, persze. És hát egy perc volt körülbelül. Tehát így az volt azért, hogy basszus, hazajöttem.
1: Tehát visszaértél.
2: Itt van meg végre, itt van körtem, 5 kamera. Hú. És aztán eltelt 2 hónap, és hívott az Endrei Judit. Gondolom, megvan, és csinált velem a Szépség királynő választás magasságában nagyon szép riportot egyébként, nagyon nagy, így folyt a könnye, meg minden is, nagyon aranyos volt. És akkor főjében menjek el hozzá. Jó, persze, a Palikiknál már voltam, most se lesz semmi. Na, abból aztán lett akkor a hacacári,
1: hogy... Pont az Endrei Judit podcastjában?
2: Igen, mert kikaptak valami egy kicsi mondatot, és akkor hívnak engem valami reggel, vagy írta valaki reggel 7-kor, vagy láttad, mit? És akkor a címlapra raktak, hogy a fejem lefolyt róla, és ilyen...
1: Ja, hogy mondtál valamit, nyilván kiragadva a szövegkörnyezetből, ehhez képest most itt ülsz, és beszélsz, és... Én nem érzem rajtad, hogy nagyon vigyáznál arra, hogy mit mondasz.
2: Nem, mert most már nem érdekel. Nem, igazából azt mondtam például, amikor a farmot is elvállaltam, hogy oké, akkor most beleteszem a fejemet az oroszlán szájába, innentől kezdve
1: az
2: vállalom.
1: Van, hogy bármit csinálsz, aki beléd akar rúgni, az beléd fog rúgni.
2: Hajaj, főleg, hogyha valami rossz dolog történik, akkor még egyet, hogy menjél még arrébb. De a másik, aminek örülök, hogy például ezek a negatív dolgok, amiket így mondanak az ember előtt, régen azért nagyon megviselt. Nem tudják elképzelni, hogy ne foglalkozz vele, de azért ez nem egészen így van.
1: Ne foglalkozz vele. Nem, jó, nem foglalkozom vele.
2: Viszont most már nem csak az újságírók, sőt már lehet, hogy már az újságírók nem is. Viszont a nagy közönség, a kommentelők, mert minden, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk live-ozok a TikTokon, minden szerdán és vasárnap 6-tól este, de nem a reklámhelye volt. Na mindegy, és hogy nem is veszem magamra. Tehát olyanokat írnak, hogy nem is tudod magadra venni, most elmondom nektek a legdurvábbat.
1: De csak a rádió nem képes, olyan, tudod, a rádió az egyetlen műfaj, ahova nem jött be az utcai beszéd.
2: Rádió képes egyébként, mert nem káromkodás, meg nem ilyen, annál sokkal rosszabb. De úgy tényleg mindenki azt mondja, hogy úristen, tehát ilyet láttatok, meg gondolom sok negatív kommentet, de ilyet...
1: Néha mi is kapunk, igen.
2: Nem, ilyet nem kaptatok. Tehát a memóriám az néha nem annyira működik, de ezt nem tudom elfelejteni.
1: Na.
2: Tehát a halott szeretteid csontjait szopogasd.
1: Ezt írta valaki?
2: Ezt. Nem tudom elfelejteni. Szóval ehhez annyira betegnek kell lenni, hogy nem tudok így ilyet magamra venni, és ez a divat. Tehát így nem tudok már semmit sem magamra venni.
1: Ebben a legrosszabb az, hogy van ember, akinek ez eszébe jut, nincs benne önkontroll, leírja, megnyomja az elküldés gombot, és ami még ennél is rosszabb, hogy ez következmény nélkül marad.
2: Igen.
1: Tehát, hogy lehet, hogy te mondjuk hájdolod, kitiltod, de ő egy másik podcast alá, egy másik híresebb embernek simán odaírja ugyanezt, vagy még ennél is rosszabbat.
2: Igen. Tehát, hogy
1: ez a legrosszabb, hogy ennek nincs következménye.
2: Hát egyébként én ezt nem értem. Tehát ott azért a médiatörvénynél is azért vannak olyan dolgok, hogy
1: miközben,
2: nem
1: ha én a rádióban bemondom azt, hogy mondom be...
2: Akkor már kell annyit, tehát igen. Véged van. De amikor szegény Isten lehet. Nyugosztalja édesanyámat, érted, azt mondjuk szidják, akkor volt olyan, mert azon szoktak
1: röhögni. És mit mondanak? Hogy ismert ember vagy, közszereplő, el kell viselned.
2: Tudod hányszor? És volt ilyen nemrég, és azt írtam, mert először lepattintottak engem, így a rendőrség, és akkor írtam egy felebbezést, nem tudom, hogy mondjam, és akkor azt írtam, hogy pláne én egy ismert ember vagyok. Tehát ha rólam ezt, az sokkal nagyobb közönséghez jut el,
1: igen.
2: Mint ha nem lennék az. Pláne, hogy igen.
1: Tehát
2: ne az legyen már, hogy és akkor, de mert rólam már nem tudom, mikor az megjelent. Ja, mondom, az egyik bűncselekményt takargatjuk a másikkal? Senki, az a védekeztek, hogy már róla milyen megyen.
1: Senki nem jogosít fel arra, hogy így beszéljen veled. Figyelj, lassan lejár az időnk, egyet mondj meg.
2: És még csak nem is énekeltem.
1: Igen. Mikor lesz Bálint Antónia koncert?
2: Jaj, de szeretem ezt a kérdést.
1: És hogy néz ki egy koncert? Hogy te ott állsz egyedül egy zenei alappal, vagy van zenekarod?
2: Ne fogod elhinni, vagy egy mikrofon és belénekel. Nem, tehát az van, hogy június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, ami a nyár egyik legrangosabb kulturális eseménye, és az egyik múzeumban a második azt a második kerület, igen. Egy ilyen térképészeti múzeum, de a TikTokomon fönt van egy ilyen regisztrációs lehetőség, oda fel lehet jönni. Az az első fellépésem. Ez egy is, tehát van benne olyan, hogy egy gitárossal vagyok, tehát hogy csak gitáron játszik, tehát ennyi a zenei alefestés, és akkor a többi dal meg alapról jön, tehát egyelőre még nem tartok ott, de nem azért, mert nem magam miatt, hanem anyagi okai vannak, tehát hogyha nem lenne anyagi akadály, már meg lenne a lemezem is, de azért az nem annyira egyszerű, úgyhogy...
1: Ja, majd... mert hogy te finanszírozod saját magad. Hát, tehát, hogy...
2: Igazából éppen az, hogy nem tudom finanszírozni saját magamat.
1: Oké, csak nem áll mögötted egy kiadó, egy producer,
2: nem, egyelőre nem. Egy team. Viszont barátok vannak körülöttem. Tehát például egy nagyon jó barátom, ki 30 évvel ezelőtt is így a csapatban benne volt a baráti körbe, hónapok óta próbál velem, és tehát semmi, tehát nem kell semmit. Most a másik is mondtam, és az első fellépés, hogy Toncsikám, jövök, de jövök neked, ízé, persze, eljövök, de hát nyilván, hogyha ez már egy fizetőssé válik, tehát én azt mondtam, hogy akkor majd összeénekelem, hogy akkor legyen, de vannak ugye a stúdió felvételek, tehát a minimumot azt igyekszem magamnak.
1: Jó, tehát 6. hó 20, ugye? Júni 20 a Múzeumok éjszakája.
2: Múzeumok éjszakája. Ez a legegyszerűbb, és nem kell oda karszalag se, tehát nem kell megvenni a helyzet, hanem be lehet jönni karszalag nélkül is. Szilágyi Erzsébet, Fasor 7-9.
1: Bálint Antónia koncert. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, meg hogy beszélgettünk. Nyilván köszönöm. Egy csomó mindenre most így nem maradt idő, de hát amire viszont maradt, azt tök jól elmondtad. Köszönöm. Hálás vagyok. Köszönöm. Szia.
2: Hello.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végre hajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt, erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony, egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
4: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
3: Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra több felé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Vaházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Bonanza Banzai klasszikus például, szóval majd pár perc múlva az Induljon a Banzai, aztán jön a Magna Cum Laude, akik majd holnap után lesznek az Abaházi Presszó vendégei, most pedig itt a Back to

Idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Bergendi klasszikusát hallgattuk, ez volt a Darabokra törted a szívem. Jön az Up, tőlük a Nap szól majd, pár perc múlva a Radics Gigi, Berecki Zoltán, Király Viktor és Király Linda közös dala után az állókészítőkből szól az Álmod meg a csodát a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Katona Klári énekelt, ez volt a mintafilmeken. Jön mindjárt a Skorpió, az Így szólt hozzám a dédapám, előtt pedig a Machine Mouse zenél. Ez a Fenn a csúcson, most a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Cipő és a Lány, ez volt a Kék és Narancssárga.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az LGT egyik klasszikusa, Mindenki másképp csinálja. Előtte az FLM és a Ráncok a szemem, a

legnagyobb slágerei retro rádió benne. Gáspár Laci, láttam volna egy friss képet, nagyon kigimnasztikázta magát. Eddig is látszott rajta, hogy gyúr, hogy foglalkozik a testével, most azonban nagyon tudatosan étkezik, és jó néhány kilótól meg is szabadult. Ez volt a Hagyd meg nekem a dalt. A folytatásban a Neoton Familia zenél. Santa Maria a retro rádióban.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

Orban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Jani Csákvecsa énekelt. A könnyek az esőben után, jön mindjárt a hajnallal a Groove House, Cserháti Zsuzsa után. Hamu és Gyémánt, most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Tátraiben zenélt, ez volt a New York, New York. Egy duettel megyünk tovább, Szekeres Adrien és Dobrádi Ákos énekelnek közösen. Híd a folyót, most a Retro Rádió.

slágerei Retro Rádió, a Jazz meg az és a Csepp a tengerben után eljött a búcsú ideje, mert rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Ifja Fekete László lesz majd a vendég, édesapja ezüstcipős futballista volt, fia Laci pedig foci edzőként hallássérült fiatalokkal foglalkozik. Az ő csapatából kerülnek ki a labdaszedők a Bajnokok Ligája döntőjében jövő héten szombaton itt Budapesten. Ifja Fekete Lászlóval várunk mindenkit holnap este az Abaházi Presszóban. Bízunk benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Majka Curtis és Nika közös dalával búcsúzom ma. A csúcson túl a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.